0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor. You can take a picture.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Folytatódik az Únománia városban május 29-én, 10. Únó bajnokság a Ceglédi Városi Könyvtár ifjúsági könyvtárában. 14 óra 30 és 16 óra 30 perc között zajlik majd a bajnokság könyvtári tagsághoz kötött ingyenes rendezvény. Előtte pedig Únó a téren, kültéri közösségi Únó esemény Cegléden a Vörösmarty téren május 23-án 13 órától 15 óra 30 percig. Újra jógázom fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs, tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom. Fiam piknik május 22-én pénteken 17 óra 30 perctől a Fiatal Alkotók műhelyében. Természetesen művészet ezzel a címmel nyílik kiállítás. Kiállítók Molnár Sára divat és textiltervező szakos hallgató, Nándori Judit festőművész szakos hallgató, Ócsai Janett természetművész, Orosz Fanni grafikus művész, vizuális és környezetkultúra tanár. A kiállítást megnyitja Zakar József keramikus művész, a Kossuth Múzeum igazgatója, a Fiam kuratóriumi elnöke. Énekkel közreműködik Nép Anita. A kiállítás helyszíne tehát a Fiatal Alkotók műhelye, a Holdos utca 20 szám alatt. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa program keretében megnyíló piknikre kiállítása, tehát szeretettel várnak mindenkit május 22-én pénteken 17 óra 30 percre. Zöld Cegli családi délután a Köztét Egyesület szervezésében május 22-én pénteken 16 órától a Szabadság téren és az Ordas közben helyi termelők és kézművesek vására méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Ez vár tehát mindenkire május 22-én pénteken 16 órától.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Változékony időre számíthatunk. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor. Megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. A Tiszaugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Ja. Aha. Minden változik.

0: mindenki rap csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökké rap csorog a véremben.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Változékony időre számíthatunk. A kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, mondta a technológiai miniszter. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók. Előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom vasárnaptól Bács-Kiskun megyében, közölte a Nébih. Azt írták, hogy az elmúlt 24 órában elegendő csapadék hullott a térségben ahhoz, hogy ne legyen magas az erdőtűz kockázata. Csongrád Csanád és Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket, Vörös Nándi a mikrofon mögött, és ez itt a Cegléd hangja, a műsor, amelyben én kérdezek, Önök pedig válaszolhatnak, és ezt megtehetik a 0635-92-92-ös SMS számon, a kívánság@cegledradio.hu e-mail címen, és a Facebookon is írhatnak nekünk. A mai témánk egy érdekes téma lesz, még nem nyúltunk ehhez a témához. Más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk, vagy hát bármilyen izgalmas helyzetet várunk, ami abból adódik, hogy egy párkapcsolatban különböző anyanyelvű tagok vannak benne. Azért is dobtam fel ezt a kérdést, mert az én egyik legjobb barátom egy brazil hölgyet vett feleségül. Igen sok a kulturális különbség, az angol a közös nyelv, bár Liana is tanul magyarul, Misi is tanul angolul és némileg portugálul is, úgyhogy izgalmas ez a kapcsolat nagyon sok szinten, és rengeteg olyan vicces szitu akadt már csak velük is, amikből azt gondoltam, hogy talán érdemes egy műsort csinálni, nem róluk szólva, hanem mindenkiről, aki esetleg hozzá akar szólni ez a műsorhoz. De nézzük is, hogy mi a helyzet a más anyanyelvű párkapcsolatokkal, vagyis az interkulturális kapcsolatokkal. Különleges dinamikával működnek, amelyek egyszerre nyújtanak mély, személyes fejlődést és kihívást jelentő kommunikációs akadályokat. Ezek a kapcsolatok gyakran intenzívebb egymásra figyelést és nyitottságot igényelnek, de cserébe szélesítik a világképet és gazdagítják a kulturális hátteret. Kihívások, kommunikációs nehézségek, a nyelvi korlátok miatt a finom érzelmi árnyalatok kifejezése nehezebb lehet, ami félreértésekhez vezethet. Kulturális különbségek, a szokások, értékek és a neveltetésbeli eltérések konfliktus források lehetnek, például időbeosztás, családi szerepek, ünnepek. Van egy családi nyomás is, ugyanis a családok nehezen fogadhatják el a kulturális vagy nyelvi különbségeket. Lianáik esetében is sokszor van az, hogy a magyar családnál ebédelnek, de nem ért nagyon sok mindent, amit a család beszél közben. Sőt, baráti körben is elő szokott fordulni, hogy néha rá kell szólnom az ismerősémre, hogy English please, hogy Liana is értsen mindent. És a két világ közötti érzés, a felek néha úgy érezhetik, egyik kultúrához sem tartoznak teljesen, és ráadásul az én ismerőseim babát is várnak, úgyhogy ez is egy külön izgalmas dolog lesz. De előnyei és lehetőségei is vannak ennek a fajta kapcsolatnak. Ilyen a mélyebb kommunikáció, mivel a felek nem tudják természetesnek venni a közös értelmezést, gyakran tudatosabban és többet kommunikálnak. Személyiségfejlődés, a partner anyanyelvének és kultúrának megtanulása új nézőpontokat nyit meg. Itt hozzáteszem, hogy a nyelv megtanulása is mélyebb szintű megtanulása, mondjuk az angol nyelv, ami a közös. Az is hát, tulajdonképpen csomó előnnyel jár. Aztán saját kultúra teremtése. A párok gyakran egyedi, a két kultúra elemeiből ötvözött közös életet hoznak létre, rugalmasság és tolerancia, az interkulturális párok gyakran jobb probléma megoldó képességgel rendelkeznek. És hogyha néhány tanácsot is adhatunk az ilyen kapcsolatokhoz, türelem és nyitottság, explicit kommunikáció, közös élmények és helyi szintű alkalmazkodás, ezeket tudjuk még javasolni, aztán meglátjuk, hogy a kedves hallgatóink miket és hogyan írnak. Szóval, hogyha van ilyen ismerősük, akiknél különbözik az anyanyelv, mégis párkapcsolatban élnek, ezzel kapcsolatban várunk izgalmas vagy vicces helyzeteket, sztorikat a 0635 92 95-re. Hamarosan néhány zene múlva indul a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Cegléd hangja, ahol más anyanyelvű kapcsolatok vicces helyzeteit várjuk, nem feltétlenül kell viccesnek lennie, de meglepőnek vagy félreértésekkel telinek, valamilyen olyan érdekes helyzetet küldjenek el nekünk, ami a különböző anyanyelviségből adódik. Már is itt van Anna üzenete, számomra a legviccesebb, amikor egy hirtelen szituációban elkezdek neki magyarul beszélni, ő pedig néz rám értetlenül, nekem pedig nem esik le, hogy magyarul beszéltem hozzá. Aranyosnak tartom, amikor hall egy szót, kifejezést és megpróbálja megismételni. Állandóan kérdezgetjük egymást, hogy ez a te nyelved, de hogy van? Illetve az angol a közös nyelv, angolul, mintha más személyiségem lenne, még a hangom is megváltozik. Nagyon köszönjük Annának, és egyébként tényleg így van, én is észrevettem magamon, hogyha más nyelven beszélek, valahogy egy másik személyiség is kijön belőlem, hiszen nem annyira sokrétűen gondolkodom angolul, mint magyarul, és tényleg hangváltozást is vélek felfedezni sokszor. Ugye attól függ, hogy ki mennyire rutinus az adott nyelvben, egy saját személyiséget tud kialakulni. Ezzel kapcsolatban nagyon jó észrevétel, és köszönjük szépen. Amikor megtanult egy új káromkodást magyarul, majd mire megkérdeztem, hogy ezt mégis hol hallotta, az a válasz, hogy te mondod naponta 10-szer. Jó kis önreflexió, írja nekünk Máté. Igen, ez teljesen így van. Szóval azt gondolnánk, hogy valakitől hallotta, aztán kiderült, hogy a valaki, azok mi vagyunk. Azzal a furcsasággal találkoztam, hogy sokkal többet ért magyarul, mint amennyire állítja. Megmondjuk, a lópikula szó, nem így írta, abszolút része a közös nyelvünknek, és megesett, hogy munkában reflexből jelzőként használtam egy angol beszélgetés órán. Igen, hogyha hozzászoksz ahhoz, hogy az angolban is használod, akkor néha, amikor nem olyan helyen vagy, is becsúsznak ezek a szavak. Fordítva még inkább megszokott ez történni, már meséltem, hogy mi voltunk in Amerikában 2009-ben, vagy 2008-ban, most én sem tudom hirtelen, 2008-ban voltunk, jó sokat, tehát több hónapot ott éltünk Amerikában, és sokszor megfeledkeztünk arról, hogy ugye magyarul mi beszélhetünk, mert nem értik, és mikor hazajöttünk Amerikából, egy csomószor beszéltünk túlnyíltan magyarul mindenki előtt, pedig itt már értették, de mégis megfeledkeztünk erről, mert ehhez szoktunk hozzá. Tom írja nekünk, hogy amikor úgy köszöntem el egy családtagtól Delon, hogy puszi, puszi, ezt most csak én teszem hozzá, az angolban a puszi, és nem a cicára gondolok, az valami mást is jelenthet, és furcsán veheti ki magát, igen, hogyha így köszönsz el. Folytatódik az üzenet, egyébként hatalmas tud lenni a kulturális szakadék, attól függően, hogy a párod hova valósi, ebből végtelen sok érdekes, vagy legalábbis fura dolog tud kijönni. Szerintem is pont ezeket várjuk itt a Cegléd hangjában, úgyhogy ha van önnek is ilyen, akkor küldje el nekünk 0635 925 925. Nézzünk még egyet, mondjuk poénból szoktuk egymást barátokkal, testvéreimmel nigának hívni, és egyszer egy afro srác mellett így vettem fel a telefont, hát nem nézett szépen. Ú, ez velünk is megtörtént Amerikában, mi is csak poén szinten mondtuk ezt néha, de még itthon. Kérve Amerikában ez már nem volt olyan vicces, mikor mondjuk egy pénztáros mellett ez elhangzik, és aztán furán néz ránk, pedig tényleg nem akartunk semmilyen rosszat, és senkit megbántani ezzel a dologgal. Tanultunk belőle, és aztán többet már nem hangzott el. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, ugyanis a mai témánk az, hogy más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk, hogyha van ilyen, küldje el nekünk 0635 925 925.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja, más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk a mai napon. Először is lehet, hogy utoljára foglalkozunk ezzel a témával, úgyhogy mindenki küldje el, ha van ilyen sztoria, 0635925925-ös, és rögtön egy javítás Szabolcstól, azt írja, hogy a puszi a németből jön, buszi, bajor kiejtésben, Bajorország, Ausztria, a B-ből P lesz, nos, ezt nem tudtam, én az angolra hivatkoztam, de ott is van jelentése ugye a szónak, de elképzelhető simán, hogy tényleg a bajorból jön, úgyhogy buszi mindenkinek. A legviccesebb, amikor összeveszünk rajta, hogy mit mondanak az állatok, írja nekünk Fanni. Amikor 15 évvel ezelőtt oroszul tanultam, olvastam fel a szöveget és elakadtam, amikor megszólalt a kutya, hogy mi az, hogy gáv-gáv. Nekifutottam kétszer, de jól olvastam, kiderült, hogy az orosz kutya nem azt mondja, hogy vau-vau, hanem hogy gáv-gáv. A lengyel disznó hru-hru a röf-röf helyett. Hát na, ez hasznos információ, én sem tudtam, hogy gávog, ugye a kutya. Majdnem nyávognak hangzik, de gávog. Amit tudok, hogy az angoloknál barkol, bark-bark. Amúgy legtöbb ilyen szó az hangutánzó próbál lenni, csak kérdés, hogy mit hallanak az adott nyelvterületen, hogy hangzik az. Szerintem a wow az egész jó egyébként. És a miu, ahogy az angolban, a miau az tökre hasonlít a miénkre, de a cica is sok mindent szokott csinálni, mármint egy különböző nyelveken. Ez tök érdekes dolog, és hát ha lesz még ilyenünk, köszönjük szépen. Mi, ha fáradtak vagyunk, és nem jut eszünkbe az adott angol kifejezés, akkor elmutogatjuk. Ami vicce szokott lenni, ha valamit nagyon durván félreértünk, például volt, hogy sétálunk, és mondtam neki, hogy menjünk be egy plázába kezet mosni, mondta, hogy nem szeretne. Kiderült, hogy hand helyett pent szót értett, tehát, hogy azt mondom neki, hogy mossuk ki a fehér nemünket ott. Na hát igen, ezen mondjuk nem lepődök meg, hogy ezt nem akarta. Sárának köszönjük az üzenetet. Egyébként a nevek kiejtése is nagyon érdekes, mert ha most az első blogban említett párról, az ismerőseimről beszélünk, akkor mi persze Misinek, vagy hát én Miájkának hívom a barátomat, de Liana, a saját feleség, az kicsit így elhúzza az íbetőt, Misi, így szokta mondani, és tök jól hangzik, úgyhogy a nevek kiejtése, nem csak az állatok hangjainak kiejtése is ilyen tud lenni. És igen, ebből is sok félreértés adódik, hogyha egy-egy szót félrehallunk, vagy félreértünk. Ritkán volt, hogy nem értett meg, annak ellenére, hogy nem ismerte a magyar nyelvet. Hanghordozásból mindig volt sejtés, hogy miről beszélek, akár jó, akár negatív értelemben. Mondjuk lehet azért, mert mindketten több nyelvet beszélünk, ő török, olasz, német, én angol, magyar és német. Egy idő után annyira megszoktam, hogyan beszél olaszul, hogy őt értettem, de azt, akivel beszél, nem. Ez is tök érdekes, és ezt is nagyon szépen köszönjük. Hát igen, a saját párunk, vagy hozzánk közel álló személy nyelvezetét, kiejtését, minden ilyesmit megszokunk, de én is találkoztam nem olyan régen egy egyébként török származású, de Londonból ide költöző orvos sráccal, akivel annyira szép, ízes angol, tehát British English-e volt, hogy tök jó volt hallgatni, de rájöttem, hogy nem mindent értek, mert nem ehhez a fajta angolhoz vagyok szokva. Úgyhogy izgalmas kérdés ez mindig. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, ha van önnek is más anyanyelvvel kapcsolatos vicces sztoria, főleg a párkapcsolaton belüli, akkor küldje el nekünk akár a 0635 925 925-re, vagy a kívánság@ceglédrádió.hu-ra. Köszönjük!
1: Ceglédrádió! 92.5!

0: ebből itt senki sem lát. De nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Ceglédrádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: ismerem.
1: Kiejtés és szavak összekeverése. Márk szerint ezek a legnagyobb problémák, más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk, de Márk üzenete folytatódik. Közös nyelv az angol. Elkezdi mondani. Where is the basket we got yesterday? We didn't get any. The basket from Bunnings. Utólag kiderült, hogy bucketről volt szó. A fő probléma egyébként a kulturális különbség, Kelet-Európa versus Ázsia. A szüleivel még nagyobb a különbség, ők a 60-as, 70-es évek Kínájában nőttek fel. Na igen, itt lehetnek kihívások, de gondolom, hogy tudjátok kezelni, csak erre föl kell készülni. Nem párkapcsolat, de legjobb barát. Elég sok Lost in Translation szitunk van, pedig az angol mellett kutyulunk bele más nyelveket is, írja nekünk Bogi. Köszi, bár mondhattál volna akár konkrét példát is, ha még van időnk, akkor nyugodtan leírhatod, hogyha van kedved természetesen. Nekem az volt a fura, hogy mekkora a kontraszt a másik fél anyanyelvű megnyilvánulásai és a magyar beszéde között ugyanabban a témában. Az egyik self egy komoly, határozott férfi, a másik meg kap egy kis aranyos, gyermeki színezetet pusztán a kiejtése miatt. Zsófitól kaptuk ezt. És igen, erről már beszéltünk korábban, ez egy érdekes dolog. Nálunk a legviccesebb szituációk azok, amikor rokonaimmal vagyunk és belekeveredek, kihez milyen nyelven beszéljek. Anyukám egyébként türelmesen végig szokott hallgatni, majd megkérdezi, ezt most nekem mondtad? Mert ha igen, akkor mondd el magyarul is. De volt már olyan is, hogy fordítani szerettem volna, ehelyett véletlen elismételtem ugyanazon a nyelven, csak más szavakkal. Ez is tök jó egyébként, nagyon-nagyon tetszik, hogy ilyen sztorikat írnak nekünk a kedves hallgatók, Hajnalkától kaptuk az üzenetet. Már megyünk is tovább. Amikor beszélek valakivel telefonon, az az 5 perces beszélgetésből megért egy-két szót, és utána pedig cukin mosolyog rám, hogy ezt értettem. Ez nekem is megvan, ezt mi is szoktuk csinálni. Ugyanis hiába tanultam angolt én is, meg érettségiztem belőle, azért, hogyha az ember nem használja, akkor nagyon gyorsan ki tud kopni azt, hogy mit és hogyan mondjon, úgyhogy szerencsére ezért jók az interkulturális kapcsolatok, mert legalább ezeket fel lehet eleveníteni, és amúgy is megismerünk más kultúrákat. Egy hosszabb e-maillel megyünk tovább, nem adódik sok furcsaság, kezdődik így aztán egy jó hosszú üzenet. Egyszer megesett, hogy én még félig aludtam, a feleségem meg kérdezett valamit, talán boltba ment és kérdezte, hogy akarok-e valamit. Én pedig vagy 6-szor elmondtam neki, hogy mi az, ami kéne, de csak azt mondogatta, de nem érti, amit mondok. Nem tudtam egyszerűen felfogni, hogy mi baja van, talán nem hall valamiért, végül aztán az agyam hirtelen felébredt teljesen, és akkor leesett, hogy magyarul válaszoltam neki, ezért nem értette. Egy másik családtaggal is megesett hasonló, épp fejhallgató volt a fél fülemen, és magyarul néztem valami videót. Ő kérdezett valamit angolul, én elkezdtem magyarul a választ, míg pár másodperc múlva leesett, hogy angolul kéne, a fejhallgatóból hallatszó magyar beszéd miatt valahogy átállt az agyam magyarra, és hirtelen nem kapcsolt vissza. Ezen kívül semmi, viszont feleségem nagyon érti a B betűs és a K betűs szavakat, és a hasonlókat, illetve szereti kimondani, hogy a macska fütyölője paprika. Az is jó volt, amikor először voltunk együtt 4-en a feleségemmel, beszélt nyelve csak az angol, én magyar, angol, kevés német, anyám magyar, német, nagyon kevés angol, anyám férje pedig német, és abszolút minimális angol. Anyám németjét félig meddig értettem, a férjét már annyira nem, úgyhogy amikor nyomta a sztoriait, akkor anyám fordított németről magyarra, a feleségemnek meg én magyarról angolra. Ki tudja ott, milyen információk veszhettek el a fordítás sűrűjében. Ezt egyébként Balástól kaptuk, és annak ellenére, hogy így indult, hogy nem adódik sok furcsaság, egészen jó kis e-mail lett ebből. Nagyon szépen köszönjük a véleményt, és hogyha van önnek is hasonló, akkor nyugodtan küldje el nekünk a 0635-925-925-re. A Ceglét hangja ugyanis a hírek, és a zenék után folytatódik a második órával. Ceglét!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Aki szakállal hordja a szemüveget,

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Változékony időre számíthatunk. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita kolostor. Megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. A Tiszaugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban, a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érteklődőket. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, ahol anyanyelvi különbségekkel foglalkozunk, pontosabban más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk a mai napon. 0635-925-925 és kívánságkukat@ceglidradio.hu. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem tervezünk második adást, nem biztos, hogy be fog telni, hogyha még nem írnak néhány üzenetet, úgyhogy mindenki bele fog férni, de hogy ez biztos megtörténjen, nem is húzom tovább az időt. Illendőségből, ha van nálunk vendég, egymással is angolul szoktunk beszélgetni. Ekkor jöttünk rá, hogy egymással nem tudunk így rendesen beszélni, mert egyszerűen nem áll rá az agyunk. Mondjuk annyiból vicces a dolog, hogy folyamatosan borzalmas mirror rotate mondatokkal szórakoztatjuk egymást, amit megint nem értenek a többiek. A crab eat your eyes és a sweeting like a whore in the church igazán nagy siker volt a kintieknél. Hát a crab az a rák, az eat az az enni, és a your eyes a szemeid, a másikat le se fordítanám, de hogy ez itthon el szokott hangozni, és így lefordítják gyakorlatilag tükörfordításban a mondatokat. Én ezzel szóvicceket szoktam gyártani, angol ilyen szóvicceket, nem mindenki szereti, de néhányaknál nagyon beüt a dolog, úgyhogy nagyon örültem, mikor felfedeztem saját magamban, hogy angolul is mennek a szóviccek. Az amúgy tényleg rohadt fura az agyamnak, amikor magyar családtagjaim ma vagy barátaimmal kell más nyelven beszélnem, mert a csoportban van valaki, aki nem beszél magyarul, például párom vagy hasonló. Egyszerűen fura az agyamnak ezt megélni, írja nekünk Marika, és igen, hát fura, de meg lehet szokni szerintem. Én 3 különböző nyelven beszélek apámmal, anyámmal és barátnőmmel, ezért egészen gyakran megesik, hogy miközben az egyik szülőmnek telefonálok A nyelven, és kérdez valamit a barátnőm B nyelven, akkor C nyelven kezdek válaszolni. Az agyam tudja, hogy más nyelv csak hirtelen rosszat azonosít be. Tökre megértem, ilyen is történt már velem is, ezt Levi küldte nekünk. Zoli írja, hogy barátnőm román, és anyanyelvi szinten beszélek is románul. Néha out of the blue angolra váltunk, és angolul beszélünk, mint ahogy most is angolra váltottál egy fél mondatot, de hogy így a semmiből, ez azt jelenti ez a kifejezés, hogy hirtelen így angolra váltanak át, és angolul beszélnek tovább. Tök jó üzenet, köszönjük szépen! Már egész jól ért magyarul, de amikor egyszer megszólaltam, hogy pisilnem kell, ő csak furán nézett rám, és látszott rajta, hogy zavarban van, nem tudja, mit is mondjon rá. Majd kis szünetben megkérdezte, hogy akkor most kell, vagy nem kell. Kiderült, azt nem értette, hogy miért jelentem be sétálás közben, csak úgy a semmiből, hogy nem kell mosdóba mennem. Hogy egy tagadást hallott bele a mondatba, ami nem volt ott. Igen, egyébként ez is nagyon érdekes, a magyarban rengetegszer van egy olyan elhelyezett nem szó, ami pont, hogy nyomatékosítani akar, vagy az ellenkezőit jelenti. Ezt is nagyon nehéz az iróniát például jól lefordítani angolra, de hát lehet próbálkozni. Pont ma hajnalban mondta párom, hogy milyen érdekes, hogy a macska azt mondja miau, de mi ezt nyávogásnak hívjuk, miközben az angolban miu és igeként is miu. És azt fejtegette, hogy akkor volt-e valaha miauzik ige, vagy nyáv nyáú, mint hangutánzó szó? Jó kérdés. A lengyel kacsa egyébként azt mondja, hogy fuck, fuck, fuck. Ez itt Angliában nagyon vicces szitukat szokott előidézni. Hát igen. Ja, meg németül például a tűzoltó szirénája nem Nino, hanem tá, tű, tá, tá. És én 20 éve nem bírom a német páromat meggyőzni, hogy a kakuk nem kukukkot mond, hanem kakukkot. Na igen, hát itt jó sok minden összejött, és nagyon szépen köszönjük. Ezek azok a nyelvi különbségek, amire kíváncsi voltam. Ha önnek is van ilyen sztori a párkapcsolaton belülről, küldje el nekünk, hamarosan folytatódik a Ceglét hangja.
1: Ceglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: írja nekünk, hogy én azon rögtem egyfolytában az ex-lengyel feleségem mellett, amikor valamiért megütötte, a lengyelek azt mondják auva, az au vagy az ouch helyett. Mindig a zenei jut eszembe, pump up the jam, auva. Tök jó, köszönjük szépen, mert hogy azért olvastam be ezt az üzenetet, ugyanis más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk a mai adásban itt a Ceglét hangjában, ez is elég vicces helyzet, auva. Amikor étterembe vagy bárhová megyünk, letagadom, hogy magyarul beszélek. Legfeljebb akkor szólalok meg magyarul, ha az ott dolgozók nem tudnak angolul, mert ha magyarul szólalok meg, őt szinte ember számba sem veszik, és végig hozzám beszélnek még akkor is, ha tudnak angolul. Elég sok kellemetlen, érdekes beszélgetést hallottam már így, mivel azt hitték, nem magyarok vagyunk. Ezt Dani küldte el nekünk, és egyébként tökre igaz. Pontosan nem megbántás miatt csinálják ezt szerintem sokan emberek, hanem a magyar nyelven biztosabbak, így kapaszkodnak abba, hogy valaki érti őket, és már ránézni is elfelejtenek a másikra. Ezen bizony fejlesztenünk kell, mert hát a nyelvtudásunkon is kellene, de hogyha nem értjük meg a másikat, akkor is ember számba kell venni, legalább ránézni, vagy ilyesmi, még hogyha magyarul is beszélünk, és valaki fordít nekünk, de tanulj meg ránézni az emberre. Tökre igaza van a kedves üzenetküldőnek. Már is megyünk tovább, több külföldi párom is volt egymás után, más dolgok voltak viccesek. Az egyiknek nem volt túl jó nyelvérzéke, de a kiejtése tökéletes volt. Egyszer jött a lépcsőházban egy ember, köszön nekünk, hogy sziasztok, erre emberem maga biztosan válaszolt, hogy sziasztok. Akcentus nélkül, a pasi meg nézte, hogy kit lát még rajta kívül. Olyan is volt, hogy szólt hozzám, de hirtelen nem értettem, hogy melyik nyelven próbálja mondani. Egy másiknak mondtam, hogy aranybogaram, kérte, hogy fordítsam le, aztán megsértődött, hogy lecsótányoztam. Egyébként tök jó az üzenet, ezt Hanga küldte nekünk, és nagyon szépen köszönjük. Párammal spanyolul, anyáékkal magyarul, munkában angolul beszélek. Ami érdekes és kicsit félelmetes, hogy minden nyelven más a személyiségem, az álmaim és gondolataim pedig témától függően váltanak nyelvet. Ez ott gabajodik össze a legjobban, mikor a kutyámmal beszélek. Na, neki aztán néha egy mondatban váltok a három között. Tök jó üzenet, köszönjük szépen Orsinak. Páromnak 9 év után is csak 10 alatti a magyar szókincse, én pedig feljavultam franciából. Az is mindig nagy szerencsénk, hogy ilyen szép a magyar nyelvünk, és kb. Elveszted a fél identitásod, ha más nyelven beszélsz. Sajnálom a körülöttem élőket, akik kimaradnak a nyelvi humor leleményeiből. Ez is teljesen igaz, és köszönjük ezt az üzit is. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, maradjanak velünk!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Változékony időre számíthatunk. A kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, mondta a technológiai miniszter. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.

0: tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom vasárnaptól Bács-Kiskun megyében, közölte a Nébih. Azt írták, hogy az elmúlt 24 órában elegendő csapadék hullott a térségben ahhoz, hogy ne legyen magas az erdőtűz kockázata. Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban.
1: Az időjárásról.
0: Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Sírva röhögtem, amikor megtudtam, hogy mit mond a béka lengyelül. Re-re, kum-kum. Re-re, kum-kum. Egyébként egy kicsit jó szerintem. Nagyon szépen köszönjük Lászlónak az üzenetet, és már megyünk is tovább másokéval. Más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk ma a Cegléd hangjában. Én 34 vagyok. 12 évig voltam együtt 3 külföldi hölgyel. Remélem, külön-külön, ezt most csak én tettem hozzá. Mára azt érzem, ha a csajozás terén nem angolul beszélek, akkor béna vagyok. Az angol alter egóm vagányabb és megnyerőbb, mint a magyar, és továbbra sem zárkózzam el, hogy külföldi párt választak. Mindig is érdekesen hallgattam az idegen nyelveket, és szívesen tanulgattam is őket. Halandzsa szavaik és szólásaink, amiket kitalálhattunk dolgokra vagy szituációkra, pedig valami összemixelt nyelven alakultak ki. Magyarul nem igazán ment egyik sem, valóban nehéz lehet másoknak. Köszönjük szépen, üzenet végén nincsen név, de nekünk így is megfelel. Nekem csak néha kikapcsol a Google fordító a fejemben, amikor társaságban vagyunk, például a szüleivel, és beszélnek egymás között, és egyszerűen nem tudok figyelni, mert betelik a memória az agyamban. Aztán pár másodperc után visszaáll a rendszer. Vagy fél évente egyszer megfeledkezem magamról, és magyarul szólok a barátomhoz. Ő mondjuk nem kérdezi, hogy az én nyelvemen egy szó hogyan van, mert meg se akar tanulni magyarul, mivel nehéz, és amúgy sem élünk Magyarországon, de azért tud ilyen kis small talkot, amiket hall, amikor beszélek telefonon, vagy a nagyszüleim erőszakkal megtanítják neki. De sokszor van, hogy megtetszik neki egy szó, például a rengeteg, vagy a krumpli, és akkor hetekig ezt a szót ismételgeti, az mondjuk vicces, mert a végén már rengeteg-rengeteg krumpli, amit ismétel. Vagy amikor tükör fordítani kell a családom meg a párom között, és már a végén fordítva beszélek hozzájuk, és már egyik sem tudja kinek és mit mondok, írja nekünk Anett. Nagyon szépen köszönjük, ebben is sok minden benne volt. Egyszer Németországban találkoztam pár német barátommal, de közben otthonról hívtak engem, hogy melyik szomszédnéni lehet befőttet kérni. Nos, teljesen elfelejtettem, hogy a magyar szavak teljesen másképp hangozhatnak mondjuk a németeknek. És most képzeljétek el, hogyan néztek rám, miután megszólaltam, hogy jó-jó, akkor lehet a másik nyuggernél van. És aztán sikerült még a puszi-puszit is bedobnom elköszönés gyanánt. Tök jó üzenet, igen, hát ebben is mindenféle furcsaság van. Gondolom voltak tekintetek, amik rád szegeződtek ilyenkor. Jelenleg szingli vagyok, de mivel Ausztriában élek, ezért többnyire mindenkivel, munkában, irodában német-angol, attól függ, németül beszélek a mindennapokban. Igazából semmi furcsasággal nem találkoztam, nyilván olyan előfordulat, hogy valami magyar szólást, mondást nem tudnak németül, vagy nem tudtam németül átadni, mert annyira specifikus, és tükörfordításban elmondtam, hogy mit is jelent, a másik megmondta, hogy jaj, ez nálunk is van, és elmondta az osztrák megfelelőjét. Nagyon nincs nyelvi korlát, mert folyékonyan beszélek felsőfokon, de mindig lehet újat tanulni, és eddig mindenki nyitott volt arra, hogy mondjon, mutasson nekem újat. És szerintem ez a jó, és mi is legyünk nyitottak, és maradjunk a Cegléd hangjával, mert még egy blokkra visszajövünk hamarosan.

0: Ez már a Ceglit hangja legvége, kedves hallgatók, ahol más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit vártuk, és van még belőle néhány, igyekszem is felolvasni mindet. Naponta 1000 félreértés, teljesen más szót hall a mondatokban, mint amit mondok, pedig annak a szónak rohadtul semmi köze, értelme az adott kontextusban. Van, hogy ő mond egy szót, rohadtul nem értem, ő meg csak ismételgeti egyre idegesebben, de még azt se tudom, hogy a három nyelv közül melyiken mondja valójában. A konkrét szavakon, mondatokon kívül a nonverbális reakciók és a hangsúly hanghordozás is szoktak problémát okozni, írja nekünk Eszter. Következő üzenet, talán az egyik furcsaság, ami elő szokott fordulni, azok a mondások, közmondások, amiket azonnal fordítok, de van, hogy nem érti, mert náluk nyilván tök más, hogy mondják, és akkor csak néz rám, hogy mi van. De én semmilyen személyiségváltozáson nem megyek keresztül, miközben angolul beszélek, a hangom sem változik meg, mert teljesen természetes, hogy angolul beszélek, pedig magyar az anyanyelvem. Az ilyesmi szerintem csak azoknál fordul elő, akiknek az új és vagy nincsen megfelelő szókincsük kifejezni a gondolataikat a másik nyelven, így akarva akaratlanul is elkezdenek egyszerűbben gondolkodni. Mivel én már a feleségem megismerése előtt is rengeteget beszéltem angolul is, a munkám miatt teljesen megszoktam a nyelvet, és nem torzított semmit a személyiségemen, ugyanúgy ki tudom fejezni magam, mint például magyarul. Például sosem fordult még elő, hogy ne váltottam volna, amikor kell. Magamban szoktam káromkodni magyarul, de azok jó részét már érti. A feleségem pedig akadémiai szinten beszél angolul, néha olyan szavakat használ, hogy csak pislogok, és rá kell keresnem. Az még nyilván aranyos, amikor magyar szavakat és kifejezéseket próbál kiejteni a maga módján, de ebben meg semmilyen furcsaság nincsen, szimplán aranyos és vicces, felszoktam jegyzetelni, írja nekünk Andi. Néha frusztrál, hogy nem tudom úgy kifejezni magam, ahogy akarom, egyébként mi már magyar szlenget is használunk rengeteget, és a párom nyelvéből is, írja nekünk Gábor. A férjem dominikai, spanyolul beszélünk, angolul nem tud. Egyszer, mikor pár hónapja voltunk együtt, és nem ment úgy a spanyol fordítót használtam, hogy megmutassam neki, mit szeretnék, ha hozna. Nagyon büszke voltam, mert tudtam, hogy a pen kenyér, így be is írtam angolul, hogy bring me some pen, please. Kérdezte, mekkorát, mondtam, hogy közepeset, más nem kérdezett. Szépen a pent le is fordította angolról serpenyőnek. Úgyhogy egy óra múlva megjelent egy közepes serpenyővel, de nagyon büszkén. Mindig akadnak félrehallások, nehéz, hogy nekem kell megtanulni az ő nyelvén, hiába beszélek angolul, így semmire nem megyek vele. Hát igen, vannak ilyenek, amikor nem is feltétlenül, mert nem hajlandó, hanem hogy neked hasznos megtanulnod, hogy ott te kint tudj kommunikálni. És végül az utolsó üzenet, nekem cseh párommal, angol a közös nyelv, gyakran van, hogy megkérdezzünk valamit, hogy van a másik nyelvén, akár konkrét szó, de inkább kifejezéseknél, szólásoknál, meg egyébként még ételeknél jellemző nagyon, és angolul nem tudja, csak elmagyarázni, körbeírni, mire rájövünk, hogy tök hasonló, vagy éppen ugyanaz van a saját nyelvünkön is. Igen, ezek nagyon jó felismerések mindig, és fel kell ismernünk azt is, kedves hallgatók, hogy véget ért a mai műsor. Holnap egy új témával jelentkezik a Ceglét hangja. Vörös Nelly köszöni megtisztelő figyelmüket és a rengeteg remek üzenetet. A viszonthallásra.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Rádióban. Marad az esős, szeles idő. Tömegbe hajtott egy autó Olaszországban. Ma van a magas vérnyomás világnapja. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Személyesen vezette körbe tegnap a sajtómunkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő pénteken jelentette be, hogy regisztrációval hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, valamint a mostani hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épülete is. A foglalható helyek hamar beteltek. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai Nagy-Dobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget, csaknem 39 millió forintot. A tudomány szabadsága nem azonos az ellenőrizhetetlenséggel, közölte a tudományos és technológiai miniszter, annak kapcsán, hogy a héten megalakult kormány felmondja a Krausz Ferenc nevéhez kötődő alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződését. Tanács Zoltán úgy fogalmazott, a kabinet célja, hogy átláthatóbb, versenyalapú rendszer alakuljon ki. Járókelők közé hajtott, majd egy kirakatnak ütközött egy autó az észak-olaszországi Modenában. 8-an megsérültek, 4-en közülük súlyosan. A sofőr egy 30 éves marokkói származású olasz férfi, aki a gázolás után késsel rátámadt több emberre, majd megpróbált elmenekülni, de a járókelők feltartóztatták. A szemtanúk szerint az ámokfutó kábítószer vagy alkohol hatása alatt lehetett. Ma van a magas vérnyomás világnapja. A kezdeményezéshez kapcsolódva a Magyar Hipertónia Társaság 600 orvosa csatlakozott a Május a vérnyomás mérés hónapja elnevezésű kampányhoz, amelynek célja a figyelemfelhívás, valamint a krónikus betegség felismerése és bemutatása. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban, a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban ma délutánig tartanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunban, a csapadékos időjárásnak köszönhetően kellően átnedvesedett az avarszint, így csökkent az erdő tűz kockázata a térségben. Csongrád Csanád és Szabolcs-Szatmár Bereg megyében azonban még továbbra is érvényben van a korlátozás.
1: Az időjárásról.
0: Mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben kezdetben még országszerte, majd később már csak a középső, valamint a keleti, észak-keleti tájakon lehetnek kiadó záporok, zivatarok. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Micsoda szép reggelt, jó ébredezést kívánok minden kedves hallgatónak. Május 17-én vasárnap a mikrofonnál szokott módon Becker Bernadett, de töltsük együtt a napot, vagy legalább egy részét a reggel mindenképpen. Ha most ezt hallják, akkor velem töltik, és ezt már előre is köszönöm. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, Cegléd!

Május 17-e van a nap, amikor a paszkálok ünnepelhetik névnapjukat, a héber eredetű latin Pascalis név rövidülése. Jelentése húsvéti, a nevet a húsvétkor született gyermekek kapták. Kedves paszkálok, ha húsvétkor születtek, ha sem, nagyon boldog névnapot! Zeklina!

0: Roma, Roma, ma, ga, ga, ulala, what you been romance.
1: Maradva még egy kicsit május 17-énél, vagy legalábbis olyan szempontból, hogy nyilván egész nap május 17-énél maradok, de kalendáriumot nézem. Ma van a távközlési világnap plusz az információs társadalom világnapja. 1865. május 17-én Párizsban 20 ország képviselői aláírták a Nemzetközi Távközlési Egyesület létrehozásáról szóló alapító okmányt. Ennek emlékére 1968 óta tartják a távközlési világnapot. 2005 óta az információs társadalom világnapja is ez a nap. Nem tudom, hogy kell megünnepelni, de ez van.

És ha már ennyire leragadtam május 17-énél, jöjjön akkor most már egy születésnapos is, természetesen zenész. Ma ünnepelhet ugyanis Enya, ír énekesnő, 1961-ben született. Az ő dalával kívánok nagyon-nagyon boldog születésnapot a ma ünneplőknek.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd város önkormányzata, Cegléd Evangélikus Egyházközség és a Kardos Pál Pedagógus Énekkar szeretettel hívja a zenekedvelőket, a kórusmuzsika kedvelőket a Kardos Pál Pedagógus Énekkar a gyományos pünkösdi hangversenyére május 22-én pénteken 17 órára az Evangélikus templomba. Vezényen Soltészné Lédeci Judit, Liszt díjas karnagy, zongorán közreműködik Lázár Ágnes korrepetítor. A belépés díjtalan, tehát május 22-én pénteken 17 órától az Evangélikus templomban. A Kardos Pál Pedagógus Énekkar pünkösdi hangversenye. 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Ez a címe annak az előadásnak, amelyre C. Tóth Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa és Kapdabó Flórián történész, a Török János Református Oktatási Központ tanára várja az érdeklődőket. Május 20-án szerdán 17 órára a Ceglédi Városi Könyvtárba. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Fiam piknik május 22-én pénteken 17 óra 30 perctől a Fiatal Alkotók műhelyében. Természetesen művészet, ezzel a címmel nyílik kiállítás. Kiállítók Molnár Sára divat és textil tervező szakos hallgató, Nándori Judit festőművész szakos hallgató, Ócsai Janett természetművész, Orosz Fanni grafikus művész, vizuális és környezetkultúra tanár. A kiállítást megnyitja Zakar József keramikus művész, a Kossuth Múzeum igazgatója, a Fiam kuratórium elnöke. Énekkel közreműködik Nép Anita. A kiállítás helyszíne tehát a Fiatal Alkotók műhelye, a Holdos utca 20 szám alatt. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa program keretében megnyíló piknikre kiállítása, tehát szeretettel várnak mindenkit május 22-én pénteken 17 óra 30 percre. Testbezárt történetek címmel nyílt válogatás kiállítás a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből a Kossuth Múzeumban. Az időszaki kiállítás május 22-éig tekinthető meg.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Marad az esős, szeles idő. Tömegbe hajtott egy autó Olaszországban. Ma van a magas vérnyomás világnapja. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Személyesen vezette körbe tegnap a sajtómunkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő pénteken jelentette be, hogy regisztrációval hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, valamint a mostani hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek hamar beteltek. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közölt,

0: Katnak ütközött egy autó az észak-olaszországi Modenában. 8-an megsérültek, 4-en közülük súlyosan. A sofőr egy 30 éves marokkói származású olasz férfi, aki a gázolás után késsel rátámadt több emberre, majd megpróbált elmenekülni, de a járókelők feltartóztatták. A szemtanúk szerint az ámokfutó kábítószer vagy alkohol hatása alatt lehetett. Ma van a magas vérnyomás világnapja. A kezdeményezéshez kapcsolódva a Magyar Hipertónia Társaság 600 orvosa csatlakozott a Május a vérnyomás mérés hónapja elnevezésű kampányhoz, amelynek célja a figyelemfelhívás, valamint a krónikus betegség felismerése és bemutatása. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban ma délutánig tartanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunban. A csapadékos időjárásnak köszönhetően kellően átnedvesedett az avarszint, így csökkent az erdőtűz kockázata a térségben. Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azonban még továbbra is érvényben van a korlátozás.
1: Az időjárásról.
0: Mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben kezdetben még országszerte, majd később már csak a középső, valamint a keleti, észak-keleti tájakon lehetnek kiadó záporok, zivatarok. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és észak-keleten viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24 fok várható.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Remélem, indította a fél órát, Love Me Not, ez volt itt a 92-t, már is jön Black Eyed Peas és a Ritmo, velük lesz G. Balvin is, hogy utána jöhessen a horoszkóp. Nagyon szép reggelt, jó ébredezést, vagy bárhol is tartanak éppen a napi rutinban.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Ritmus.
1: Jöjjön hát a horoszkóp első felvonása, kedves kos, a nap tele lesz energiával, de belső feszültséggel is. Úgy érezheted, sürgősen pontot kell tenned bizonyos ügyek végére, amelyek már túl régóta húzódnak. A kapkodás azonban most könnyen hibákhoz vezethet. A munkahelyedben egy váratlan beszélgetés arra kényszeríthet, hogy nyíltan kiállj magadért, már hogyha vasárnap is dolgozni kell. A szerelemben és a családi kapcsolatokban próbáld visszafogni az indulataidat, mert egy hirtelen reakció könnyen komoly vitát robbanthat ki. Bika. Egy fontos hír teljesen átírhatja a napi terveidet, bár elsőre kellemetlennek vagy zavarónak tűnhet a változás. Hamar rájöhetsz, hogy hosszabb távon előnyödre válik. Pénzügyi vagy munkahelyi ügyekben most tisztábban láthatod a helyzetet, és lehetőséged nyílik egy régóta húzódó probléma rendezésére. A magánéletben különösen fontos lesz számodra a biztonság és a stabilitás. Ikrek. A kommunikáció ma egyszerre lehet a legerősebb fegyvered és a legnagyobb problémát forrása. Könnyen félreérthetsz valakit, vagy hiányos információk miatt rossz következtetésre juthatsz. A munkában új lehetőségek és együttműködések kerülhetnek szóba, de minden részletet ellenőrizz alaposan. A szerelemben most az őszinte és egyenes beszéd hozhat megkönnyebbülést. Rák. Érzékenyebb lehetsz a megszokottnál, és minden apró történés erősebben hathat rád. Különösen fontos lesz, hogy olyan emberekkel vedd körül magad, akik valóban támogatnak és megértenek. Egyre nagyobb nyomás nehezedhet rád, de ha sikerül nyugodtnak maradnod, fokozatosan minden rendeződni kezd. Egy mély beszélgetés sokat javíthat egy fontos kapcsolatodon. Oroszlán, erős bizonyítási vágy ébredhet benned, úgy érezheted, végre meg kell mutatnod, mire vagy képes. Ez jó alkalom lehet új kezdeményezésekre, de a túlzott magabiztosság most konfliktusokat is szülhet. Van, aki a környezetedben próbára teheti a türelmedet vagy a tekintélyedet. A szerelemben intenzív érzelmek várhatók, de fontos lesz megtalálnod az egyensúlyt. Szűz, a részletekre való odafigyelés ma különösen sokat segíthet neked, olyan gyakorlati problémát oldhatsz meg, amelyet mások már régóta kerülnek. Elismerést kaphatsz a precizitásodért és a megbízhatóságodért ma. A kapcsolataidban azonban figyelj arra, hogy ne légy túl kritikus, mert valaki könnyen magára veheti a megjegyzéseidet. Hamarosan folytatom.
0: Szeglét Rádió 92.5.

Jöjjön hát a horoszkóp folytatása, mérleg. A nap kizökkenthet a megszokott egyensúlyodból. Olyan helyzetek alakulhatnak ki, amelyek gyors döntéseket követelnek tőled. Munkahelyi vagy üzleti együttműködések kerülhetnek előtérbe, és fontos beszélgetések várhatnak rád a magánéletedben is. A szerelemben végre tisztábban láthatod, mire van valóban szükséged. Skorpió, erőteljes és sorsfordító energiák vesznek körül. Érezheted, hogy valami megváltozik körülötted, még akkor is, ha elsőre nem látod pontosan az okokat. Új kihívás mozgósíthatja minden energiádat. A kapcsolataidban most nincs helye a játszmáknak vagy a titkolózásnak, csak a teljes őszinteség működhet. Nyilas, legszívesebben kiszakadnál a megszokott rutinból, de a nap olyan kötelezettségeket hozhat, amelyek visszatartanak. Egy utazással, költözéssel vagy jövőbeli tervvel kapcsolatos hír felkavarhatja a gondolataidat. Új projektek körvonalazódnak az életed sok-sok területén. A szerelemben fontos lesz, hogy csak olyan ígéreteket tegyél, amelyeket valóban be tudsz tartani. Bak. A felelősségek kerülnek a középpontba, rengeteg feladat szakadhat a nyakadba, de most végre láthatod a munkád eredményét is. Pénzügyi kérdésekben kedvező fordulat vagy tisztázó beszélgetés várhat rád. A magánéletedben szükséged lehet egy kis távolságra és nyugalomra. Vízöntő, új ötletek és váratlan inspirációk érkezhetnek, erős vágyat érezhetsz arra, hogy változtassa megszokott rutinodon. Egy kreatív megoldás vagy különleges beszélgetés most komoly lehetőségeket nyithat meg előtted. A szerelemben kiszámíthatatlan fordulatok jöhetnek, ezért a rugalmasság kulcsfontosságú lesz. És halak, a megérzéseid most különösen erősek lehetnek, könnyen ráhangolódsz mások érzéseire, de miatt könnyebben át is veheted a környezetet, feszültségeit. Fontos lesz, hogy ne hagyd magad összezavarni bizonytalan információktól, a kapcsolatokban egy őszinte beszélgetés végre megnyugvást hozhat. Cegléd Rádió FM 92.5.

Már is jön a Hooligans, és a játszom, ők zárják az órát, hogy jöhessenek utána a friss hírek, előtte pedig a reklámok, és indulhasson a következő óra, ami már a lapszemléről szól, és a sok jó közös ismerősről. Rögtön a indításként itt lesz Jared és Matt Cesari, It Feels So Good.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
2: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban. A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
7: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
2: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
8: Délelőtt még marad az esős, szeles idő. Nem enyhülnek a harcok Izrael és Libanon között. Egyre több MÁV dolgozót ér atrocitás. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael tegnap ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember meghalt, több mint 20-an megsebesültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael pénteken állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az egy hónapja kötött tűzszünetet. Több mint 5000 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. Azt nem részletezték, hogy pontosan mikor történt az átadás, de közölték, hogy megkezdődött a halottak azonosítása. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is, 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast mentettek ki, mindannyian karanténban vannak. A holland tengerjárón kitört megbetegedést az andoki hantavírus törzs okozza. A WHO szerint nem kell nagyobb járványtól tartani, de miután a hantavírus lappangási ideje 6-8 hét, ezért lehetséges, hogy a következő hetekben további esetek lesznek. Idehaza sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavaly évelei adatoknak. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Újabb soproni utak burkolatában mutatták ki az aszbeszt tartalmú kőzúzalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Családi napot tart ma az idén 5 éves Regőci István Alapítvány, a koronavírus árváinak megsegítésére létrehozott szervezet a Margit szigeten várja a támogatott gyermekeket és családjukat. A programok között szerepel táncház, sakkfoglalkozás, koncert és Kapu Tibor élménybeszámolója is.
1: Az időjárásról.
8: Mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben kezdetben még országszerte, majd később már csak a középső, valamint a keleti, észak-keleti tájakon lehet kiadós zápor, zivatar. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Megerősödik, a Dunántúlon és észak-keleten viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24, este 7-15 fok valószínű. A következő napokban sok napsütés lesz, és már csak elszórtan lehetnek futó záporok.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ügyön és Metsz szerint indította az órát, ez volt az itt Feel So Good, 92-5-ön ebben az órában pedig jön a lapszemle, Népszava, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, például ezekből a lapokból szemlézgetek. Majd a mikrofonnál Becker Bernadett, jó reggelt!
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegli!

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a kígyópatika lesz az ügyeletes gyógyszertár, a Táncsics Mihály utcában találják a patikát. Az ügyelet 8 órakor indul, utána 22 óráig tart. FM 92 Öt, Cegléd Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
3: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
2: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Induljon hát a lapszemle, induljon a Népszava két írásával, itt a 92.5-ön vagy két és fél írásával. Közösségi médiás posztban árult füvet a díler robbantással fenyegette azokat, akik nem akartak fizetni a drogért, döbbenetes esetről számol be a Népszava. A debreceni törvényszék előkészítő ülést tartott annak a büntetlen előéletű férfinak az ügyében, akit jelentős mennyiségű kábítószerrel elkövetett kábítószerkereskedelemmel és más bűncselekményekkel vádolnak. Mint írták, a vád szerint a férfi 2023 elején ismerkedett meg későbbi élettársával, majd egy fóliasátorban kanabiszt kezdett termeszteni. A marihuánából mindketten fogyasztottak, a megtermelt kábítószert pedig a férfi értékesíteni is próbálta, nem csak ismerősöknek kínálta, egy közösségi oldalon működő privát csoportban is azt írta, hogy van eladó marihuánája. A hirdetése jelentkezett is egy vevő, aki előbb 100, később 150 grammot vett át tőle, de a kialkudott vételárat egyik alkalommal sem fizette ki, arra hivatkozva, hogy az áru rossz minőségű volt. A díler ezen úgy feldühödött, hogy 2024 júliusában elhatározta, hogy házilag robbanó szerkezetet készít, és azt felrobbantva ijeszti meg azokat, akik tartoztak neki. A rendőrök később a Komádi házban 109 kanabisz növényt, legalább 1000 kanabiszmagot, marihuánát, lőszereket, lőszeralkatrészeket és robbanó szerkezet készítésére alkalmas anyagokat foglaltak le. Erről is lehet olvasni például a Népszavában. Madonna és Shakira is fellép a foci VB döntőjének szünetében, erről is beszámol a Népszava. A Nemzetközi Szövetség tájékoztatása szerint a két popsztár, a 49 éves Shakira és a 67 éves Madonna mellett a dél-koreai együttes, a BTS együttes szórakoztatja majd, BTS együttes szórakoztatja majd az East Rutherfordi MetLife stadion közönségét. A rövid koncert jótékony célokat is szolgál, a közvetítésekből befolyó összegből 100 millió dollárt világszerte különféle futballképzésekre fordít a FIFA. A The Athletic, amely még a fellépők csütörtöki hivatalos bejelentése előtt írt a félidei sorról, azt jegyezte meg, hogy mivel várhatóan a játéktéren lesz látható a minikoncert, ezért az jelentősen megnöveli majd a labdarúgó mérkőzéseken megszokott 15 perces szünet időtartamát. Ez ének, tánc, zene, és lesz alkalmunk megmutatni, hogy milyen sokszínűek vagyunk, jelentette ki a főszervező Chris Martin, a Coldplay pop csapat énekese. Hozzátéve, hogy a kolumbiai származású Shakira előadja majd a világbajnokság hivatalos dalát is, aminek címe Dai Dai. Ezt a dalt Shakira és a nigériai afrobeat sztár Burna Boy közösen vette fel. Shakira korábban a 2010-es és 2014-es VB-n a Waka Waka, illetve La La La adta elő, címmel adta elő a VB hivatalos dalát. Nekem a címen nem kellett sokat gondolkodni. A VB történelemben először rendeznek az észak-amerikai profi amerikai futballbajnokság az NFL fináléinak mintájára félidei sót. Nos, hát erről a sóról is olvashatnak bővebben a Népszavában, és ha már félidő és só, ugye a másik, az a bizonyos NFL-es, erőjött eszembe, hogy az egyik streaming szolgáltatón gondolom még fent van az a dokumentumfilm, amelyben azt mutatják be, hogy annak idején Jennifer Lopez és Shakira hogyan készült a félidei sóra az NFL-ben. Egy nagyon jó kis dokumentumfilm lett belőle, hogyha gondolják, és van idejük, és kedvük, akkor nézzék meg.
0: Szegléd Rádió.
1: És ha már emlegettem, akkor jöjjön is a 2010-es VB dala a Waka Waka Shakira előadásában.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4.
6: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
7: Goldigeri vagyok, a repterő kutya.
2: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Veronaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabonciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a repoharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Délelőtt még marad az esős, szeles idő. Nem enyhülnek a harcok Izrael és Libanon között. Egyre több MÁV dolgozót ér atrocitás. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael tegnap ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember meghalt, több mint 20-an megsebesültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael pénteken állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az egy hónapja kötött tűzszünetet. Több mint 5000 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. Azt nem részletezték, hogy pontosan mikor történt az átadás, de közölték, hogy megkezdődött a halottak azonosítása. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is, 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánján

0: évelei adatoknak. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Újabb soproni utak burkolatában mutatták ki az aszbeszt tartalmú kőzúzalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Családi napot tart ma az idén 5 éves Regőci István Alapítvány. A koronavírus árváinak megsegítésére létrehozott szervezet a Margit szigeten várja a támogatott gyermekeket és családjukat. A programok között szerepel táncház, sakkfoglalkozás, koncert és Kapu Tibor élménybeszámolója is.
1: Az időjárásról.
0: Mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben kezdetben még országszerte, majd később már csak a középső, valamint a keleti, észak-keleti tájakon lehet kiadós zápor, zivatar. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és észak-keleten viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24, este 7-15 fok valószínű. A következő napokban sok napsütés lesz, és már csak elszórtan lehetnek futó záporok.
1: FM 92.5 Szeglét Rádió.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Folytatódik az Únománia városban május 29-én, 10. Únó bajnokság a Ceglédi Városi Könyvtár ifjúsági könyvtárában. 14 óra 30 és 16 óra 30 perc között zajlik majd a bajnokság könyvtári tagsághoz kötött ingyenes rendezvény. Előtte pedig Únó a téren, kültéri közösségi Únó esemény Cegléden a Vörösmarty téren május 23-án 13 órától 15 óra 30 percig. Újra jogázom.

Fesztivál ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs, tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom. Zöld Cegli családi délután a Köztét Egyesület szervezésében május 22-én pénteken 16 órától a Szabadságtéren és az Ordas közben helyi termelők és kézművesek vására méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Ez vár tehát mindenkire május 22-én pénteken 16 órától.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön hát a lapszemle folytatásában. A Magyar Nemzet riasztóan megugrott a MÁV csoport munkatársait érő erőszakos esetek száma. Míg 2025 első négy hónapjában 41 incidenst regisztráltunk, addig idén ugyanebben az időszakban már 69 alkalommal támadtak kollégáinkra, 9 eset fizikai sérüléssel is járt, tette közzé az adatokat közösségi oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A cégvezető azt írta, minden szám mögött egy ember áll, egy jegyvizsgáló, aki a munkáját végezte, egy autóbuszvezető, aki utasokat vitt biztonságban célba, egy kolléga, aki este ugyanúgy szeretne hazatérni a családjához, mint bárki más. Hegyi Zsolt felhívta a figyelmet, hogy a közfeladatot ellátó munkatársak elleni erőszak nem indulat, nem vita, hanem bűncselekmény, erre zéró toleranciával reagálnak. A vezérigazgató felsorolta az intézkedéseket is. Folytatják a ha megütöd, leülött kampányt. Bővítik a testkamerák számát, erősítik a fedélzeti kamerarendszereket, fokozzák az együttműködést a rendőrséggel és a polgárőrséggel. A legkritikusabb vonalakon növelik a vagyonőri jelenlétet, minden esetben feljelentést tesznek, jogi és mentális támogatást biztosítanak a megtámadott kollégáknak. Hegyi Zsolt hozzátette, azt is nem fogadják el, hogy az agresszió a közösségi közlekedés mindennapjainak részévé váljon, és hogy az abban dolgozó kollégák veszélyben legyenek. Csak én fűzöm hozzá, hogy nyilvánvalóan sokszor feszültek az utasok, sok minden miatt lehet ez. Adott esetben pontosan a közösségi közlekedés hiányosságai miatt, de tény és való, ez a szerencsétlen kalauz biztos, hogy nem tehet róla, hogy késik a vonat. Bizonyára vannak olyan esetek is, amikor nem megfelelő kommunikáció okozza az agresszió, de tényleg ez semmire az ég adta egy világon nem válasz. A legelegánsabb magyar király emléke előtt tisztelgő rajzversenyt hirdettek, erről is ír a Magyar Nemzet. Hogyan él emlékezetünkben Szent László kora? Miként kelnek életre a tündöklő legendák a ma nemzetékének képzeletében? Most a legkisebbek és a felnőttek is ecsetet vagy ceruzát ragadhatnak, hogy megmutassák a nagy közönségnek, mit jelent számukra a hit és a lovagi erények uralkodója. Az Elegantissimus Rex öröksége, írja tehát a Magyar Nemzet. Szeretnéd megmutatni a rajzott festményed a nagy közönségnek? Most itt a lehetőség. Minden beérkezett pályamű kiállításra kerül a 37. Szent László napok ideje alatt a Somogyvári Szent László látogatóközpontban. Adta hírül a Somogyvári Szent László Nemzeti Emlékhely hivatalos közösségi oldala. Két témában lehet pályázni: óvoda, alsó és felső tagozat, valamint felnőtt korcsoportban. Az egyik téma az élet Somogyváron Szent László idején, a másik pedig Szent László legendák, képregény, 6-8 képkockás képregényt várnak. Az intézmény a pályázatra hagyományos és modern, kreatív szemléletű alkotásokat is várja, amelyek szabadon mutatják meg, hogyan képzelik el ma Szent László korát és legendáit. Az elkészült anyagokat május 31-ig kell leadni a látogatóközpontban. Ha érdekli valakit, vagy érdekel valakit az a rajzverseny, a Magyar Nemzetben is lehet olvasni róla. FM 92.5 Szeglét Rádió.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: És ugye most már két írás a Magyar Hírlapból, tiszteletbeli aranypálmával tüntették ki John Travoltát, számol be róla a lap, tiszteletbeli aranypálmával tüntették ki életművét John Travoltát a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon, a rendezőként jegyzett első nagyjáték filmjének díszbemutatóját követően. Mindig is az aranypálma díjas filmek voltak a kedvenceim, nem is tudom elhinni, ez felülmúlja még az Oscar díjat is, mondta meghatódva John Travolta, amikor átvette az előre be nem jelentett életműdíjat a fesztivál művészeti igazgatójától. A 72 éves amerikai filmsztár visszatérő vendége a Cannes-i fesztiválnak, 3 alkalommal is főszereplője volt a hivatalos versenyprogramba meghívott alkotásoknak. Quentin Tarantino aranypálmát nyert Ponyveregény című kultuszfilmjének 1994-ben, majd az Életem szerelme 1997 és a Nemzet színejava című filmeknek köszönhetően. A tiszteletbeli aranypálma átvételekor John Travolta elmondta, hogy mennyire meghatódott akkor is, amikor megtudta, hogy első rendezését beválogatták a Cannes-i fesztivál egyik párhuzamos programjába, a Cannes Premier szekcióba. Nem reméltem, hogy a filmemet elfogadják, mondta hozzátéve, hogy úgy sírt, mint egy kisgyerek, amikor a fesztivál igazgató novemberben bejelentette neki, hogy a filmet meghívták Cannes-ba. John Travolta először állt a kamera mögé, hogy adaptálja, 1997-ben megjelent Propeller One Way Night Coach című könyvét, amelynek főhőse egy 8 éves kisfiú, aki először ül repülőgépre, hogy kövesse színésznő édesanyját Hollywoodba. A mese során váratlan kalandokat él át kedves régi utas kísérők társaságában, akik közül az egyiket Ella Blue Travolta, John Travolta lánya alakítja. A repülési szenvedélyének szentelt 1997-ben megjelent művét John Travolta idősebb fiának, Jetnek írta, aki gyermekkorától epilepsziás rohamokkal küzdött, és 2009-ben hunyt el. A film egyébként hamarosan elérhető lesz majd az egyik streaming szolgáltatón is, és olvashatnak róla a Magyar Hírlapban. Vulkán kitörés tisztította meg a légkört, a hamu és a tengervíz keveredése olyan kémiai reakciókat indított el, amelyek lebontották a metánt. A Hunga Tonga Hunga Hapai víz alatti vulkán 2022. január 15-i kitörése erős légköri rengéseket okozott, és a modern történelem egyik legnagyobb vulkáni eseményévé vált, írja most a Magyar Hírlap. A tudósok meglepődve fedezték fel, hogy a kitörés nem csak üvegházhatású gázokat szabadított fel, hanem részben megtisztította a légkört a metántól is, amely 20 év alatt körülbelül 80-szor jobban melegíti a bolygót, mint a széndioxid. Műholdadatok elemzése során a kutatók egy rekordmagas formaldehid koncentrációjú felhőt észleltek, amely 10 napon át egészen Dél-Amerikáig követte a mozgást. Mivel a formaldehid csak néhány órán át tart a légkörben, hosszantartó jelenléte a metán folyamatos bomlását bizonyítja a vulkáni felhőben. A tudósok úgy vélik, hogy a stratoszférában a tengeri só és a vulkáni hamu keveréke napfény hatására reaktív klort termelt, amely megtámadta a metán molekulákat. Ez a felfedezés lehetővé teszi a Sentinel 5P műhold és a Tropomi műszer számára, hogy az űrből figyeljék meg a metán lebomlását, egy olyan folyamatot, amelyet korábban rendkívül nehéz volt bizonyítani. Az eredmények új módszerekhez vezethetnek a globális felmelegedés csökkentésére, bár a fosszilis tüzelőanyagokból származó szén-dioxid kibocsátás csökkentése továbbra is kritikus fontosságú, és számomra az egyik üzenete ennek az írásnak, hogy ugye bizonyára önöknek is rémlenek olyan katasztrófa filmek, ugye posztapokaliptikus filmek, aminek a lényege tulajdonképpen az, hogy a Föld egyszer csak fogja magát, megelégeli azt, amit mi teszünk vele, és így majd ő elrendezi, és megtisztítja saját magát. Ha útban van az ember, akkor útban van az ember. Hát ki tudja.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket. Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villám ajánlatokról! Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek akár 2 millió 600 000 forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel. Minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai. Cegléd külsőkörösi út 4.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Délelőtt még marad az esős, szeles idő. Eladományozza végkielégítését Orbán Viktor. Folytatódik az állateledel gyűjtő akció. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Felmentette Havasi Bertalant a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát Magyar Péter miniszterelnök. Az erről szóló határozat tegnap jelent meg a magyar közönyben. Havasi Bertalan korábban éveken át Orbán Viktor sajtófőnöke volt, majd tavaly nyáron került a kabinetirodához. A kormányváltás részeként pénteken azonnali hatállyal felmentették az Orbán kabinet 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárát is. Személyesen vezette körbe tegnap a sajtómunkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő pénteken jelentette be, hogy regisztrációval hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, valamint a mostani hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek hamar beteltek. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai Nagy-Dobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget, csaknem 39 millió forintot. Ma is tart a Spár és az Országos Állatvédőrség Alapítvány állateledel gyűjtő akciója. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. A megvásárolt állateledeleket, valamint állatok gondozásához szükséges termékeket délelőtt 10 és délután 4 óra között lehet leadni az önkénteseknek az Interspár áruházakban. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban ma délutánig tartanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. A Szentendrei Művésztelep alapításának 100. évfordulója előtt tiszteleg a Szentendrei Művészmalom Manyíló jubileumi kiállítása. A tárlat az alkotókör történetét dolgozza fel, az alapító művészektől a kortárs alkotókig. Mások mellett Czóbel Béla, Kornis Dezső és Aknai János festményein keresztül mutatják be a legfontosabb művészeti motívumok, például a természet szerepét, a kulturális környezet változásait, valamint a szürrealista látásmód megjelenését. A kiállítás október 25-éig látogatható.
1: Az időjárásról.
3: Mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben kezdetben még országszerte, majd később már csak a középső, valamint a keleti, észak-keleti tájakon lehet kiadós, zápor, zivatar. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Megerősödik, a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24, este 7-15 fok valószínű.
1: Közlekedési információ.
4: Felújítják az Abony és Törtel közötti útszakaszt, az Abony nagykörös összekötő úton, ezért az 1-es és a 4-es kilométer szelvény közötti szakaszt lezárták. A májusig tartó munka befejezéséig körös tetéten irányába lehet kerülni. Az M4-es autóúton új terelést építettek ki pihenőhely építési munkái miatt. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és 38-as kilométer között, az ellenkező irányban a 35-ös és 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Dua Lipa és a Houdini indította az órát, jó reggelt a most ébredezőknek, a mikrofonnál Becker Bernadett. Azt az órát indította egyéb iránt, ami már leginkább a bulvárlap szemléről szól, de még inkább a jó zenékről. Bruno Mars jön már is a folytatásban, I Just Might. Jó reggelt!
1: Ceglédrádió,

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a kígyópatika az ügyeletes gyógyszertár a Táncsics Mihály utcában találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 22 óráig tart.
1: Ebéd Rádió. 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
3: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58. Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter Trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. A koncert az MK a hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktak Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön át elsőként a Bols, néhány írása itt a 92-tön. Szenzációs áttörés, depresszió ellen kontaktlencse. A tudósok szerint a depresszió kezelésére tervezett kontaktlencsék ugyanolyan hatékonyak lehetnek, mint a Prozac nevű antidepresszáns gyógyszer. Legújabb információk szerint a lencsék enyhe elektromos jeleket küldenek az agyban retinán keresztül, hogy stimulálják a depresszióval összefüggő agyi területeket. Dél-koreai kutatók depressziós egereken tesztelték az eszközt 3 hét használat után a rákcsálók, jóval kevesebb depressziós tünetet mutattak. A kutatás vezetője Yang Ung Park azt mondta, a munkánk teljesen új korszakot nyithat az agyi betegségek szemen keresztüli kezelésében. Szerinte a gyógyszermentes technológia hatalmas reményt jelenthet, nem csak a depresszió, hanem a szorongás, a drogfüggőség és a szellemi hanyatlás kezelésében is. A jelenlegi depresszió kezelések, mint például a gyógyszerek, az elektrosok terápia vagy az agyi implantátumok az agy hangulatért felelős területeire hatnak. Mivel a retina kapcsolatban áll ezekkel az agyi régiókkal, a kutatók úgy gondolták, a szem ideális bejárat lehet az agy stimulálására. Ez az első alkalom, hogy kontaktlencsét alkalmaztak agyirendellenesség kezelésére. A kutatók puha átlátszó lencséket készítettek beépített elektródákkal, amelyek 2 elektromos jelet küldenek a retinára. Ezek csak akkor aktiválódnak, amikor egy meghatározott agyi területen találkoznak. A depressziós egerek napi 30 percig viselték a lencséket. A kutatók szerint viselkedésük hasonló mértékben javult, mint azoké az állatoké, amelyek fluoxetint, a Prozac hatóanyagát kapták. Az agyi vizsgálatok azt mutatták, hogy a kezelés helyreállította az agy bizonyos területei közötti kapcsolatot, valamint 47%-kal növelte a szeroton szintet a kezeletlen depressziós egerekhez képest. És mindeközben itt vagyok én, akinek folyamatosan az jár az agyában, nem elvitat, hogy ez egy rettentően tényleg valóban nagyon-nagyon fontos téma, hogy milyen pici kontaktlencse kellhet egy egérnek, és azt hogy lehet betenni a szemébe. Erről a tényleg fontos témáról olvashatnak bővebben is a Bolsban. Örültek a bukásának, kitálalt a legjobb barát Tídeni legsötétebb óráiról, súlyos vallomással törte meg a csendet a hazai sztárvilág egyik legmegosztóbb alakjának közeli bizalmasa. Tídeni az elmúlt években nem csak a slágerlistákat hódította meg, hanem a bulvárlapok címlapjait is, ám a csillagás mögött egy valóságos túlélő túra zajlott. Az ország egyik legnépszerűbb rappere Tídeni ma már emelt fővel beszél a démonairól, de a 2024-es és 25-ös esztendő sokak szerint a végjátékot jelentette volna számára. Most egy olyan ember szólalt meg, aki a legnehezebb időben is mellette állt. Magic Norbi, az az ifjabb növényi Norbert MMA harcos, aki kendőzetlen őszinteséggel beszélt barátja mélyrepüléséről, a környezet mérgező reakcióiról és arról a magányról, amit csak a csúcson lévők ismernek, bárhol is legyen az a csúcs és bármit is jelentsen. A Bolsban róluk is lehet olvasni.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd város önkormányzata, Ceglédi Evangélikus Egyházközség és a Kardos Pál pedagógus énekkar szeretettel hívja a zenekedvelőket, a kórusmuzsika kedvelőket a Kardos Pál pedagógus énekkar a gyományos pünkösdi hangversenyére május 22-én pénteken 17 órára az Evangélikus templomba. Vezényen Soltészné Lédeci Judit, Liszt díjas karnagy, zongorán közreműködik Lázár Ágnes korrepetítor. A belépés díjtalan, tehát május 22-én pénteken 17 órától az Evangélikus templomban a Kardos Pál pedagógus énekkar pünkösdi hangversenye. 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Ez a címe annak az előadásnak, amelyre C. Tóth Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa és Kapdabó Flórián történész, a Török János Református Oktatási Központ tanára várja az érdeklődőket május 20-án szerdán 17 órára a Ceglédi Városi Könyvtárba. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Fiam piknik május 22-én pénteken 17 óra 30 perctől a Fiatal Alkotók műhelyében. Természetesen művészet, ezzel a címmel nyílik kiállítás. Kiállítók Molnár Sára divat és textil tervező szakos hallgató, Nándori Judit festőművész szakos hallgató, Ócsai Janett természetművész, Orosz Fanni grafikus művész, vizuális és környezetkultúra tanár. A kiállítást megnyitja Zakar József keramikus művész, a Kossuth Múzeum igazgatója, a Fiam kuratóriumi elnöke. Énekkel közreműködik Nép Anita. A kiállítás helyszíne tehát a Fiatal Alkotók műhelye, a Holdos utca 20 szám alatt. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa program keretében megnyíló piknikre kiállítása tehát szeretettel várnak mindenkit május 22-én pénteken 17 óra 30 percre. Testbezárt történetek címmel nyílt válogatás kiállítás a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből a Kossuth Múzeumban. Az időszaki kiállítás május 22-éig tekinthető meg.

0: hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Délelőtt még marad az esős, szeles idő, eladományozza vég kielégítését Orbán Viktor, folytatódik az állateledel gyűjtő akció. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Felmentette Havasi Bertalant, a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát Magyar Péter miniszterelnök. Az erről szóló határozat tegnap jelent meg a magyar közönyben. Havasi Bertalan korábban éveken át Orbán Viktor sajtófőnöke volt, majd tavaly nyáron került a kabinetirodához. A kormányváltás részeként pénteken azonnali hatállyal felmentették az Orbán kabinet 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárát is. Személyesen vezette körbe tegnap a sajtómunkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő pénteken jelentette be, hogy regisztrációval hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, valamint a mostani hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek hamar beteltek. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai Nagy-Dobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget, csaknem 39 millió forintot. Ma is tart a Spár és az Országos Állatvédőrség Alapítvány állateledel gyűjtő akciója. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. A megvásárolt állateledeleket, valamint állatok gondozásához szükséges termékeket délelőtt 10 és délután 4 óra között lehet leadni az önkénteseknek az Interspár áruházakban. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban ma délutánig tartanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. A Szentendrei Művésztelep alapításának 100. évfordulója előtt tiszteleg a Szentendrei Művészmalom Manyíló jubileumi kiállítása. A tárlat az alkotókör történetét dolgozza fel, az alapító művészektől a kortárs alkotókig. Mások mellett Czóbel Béla, Kornis Dezső és Aknai János festményein keresztül mutatják be a legfontosabb művészeti motívumok, például a természet szerepét, a kulturális környezet változásait, valamint a szürrealista látásmód megjelenését. A kiállítás október 25-ig látogatható.
0: Az időjárásról.
1: Mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben kezdetben még országszerte, majd később már csak a középső, valamint a keleti, észak-keleti tájakon lehet kiadós zápor, zivatar. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten, viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24, este 7-15 fok valószínű.

0: Hamarosan itt a szünidő tájékoztatót adott ki Cegrédváros címzetes főjegyzője a gyermekek szünidei étkeztetéséről. A települési önkormányzatok szünidei gyermekétkeztetés keretében törvényi előírás alapján a szülő törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítják. Cegrédváros önkormányzata az étkezést a nyári tanítási szünetben, június 12 és augusztus 19 közötti munkanapokon, valamint az ezen időtartamban a bölcsőde és az óvoda zárvatartásának időtartama alatti munkanapokon 11 óra 30 perc és 12 óra 15 perc között szervezi meg. Helyszínek Széchenyi úti óvoda Ugyeritag óvodája, a Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképzőiskola, a Táncsics Mihály Általános Iskola Budai úti tagiskolája és a Lövész utcai óvoda Malomtéri tagovodája. Az ebéd csak elvitelre kérhető, melyhez nincs szükség ételhordóra. Ha a gyermek valamely okból nem veszi igénybe az étkezést, azt a szülő törvényes képviselő részéről előrejelezni kell, és annak dátumát is, amikortól az étkezést újból igénybe veszi. A kérelmet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal szociális csoportjánál lehet benyújtani ügyfélfogadási időben, hétfőn 13 óra 30 és 18 óra között, kedden 8 és 12 óra között, szerdán 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között. A benyújtott kérelmet a jegyző a szülidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt megvizsgálja, és azt állapítja meg, hogy a gyermek arra nem jogosult, írásban értesíti a szülőt, törvényes képviselőt. A jogosultság feltétele az, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennálljon. Ezt a részletes tájékoztatót egyébként a ceglet.asp.igov.hu honlapon és a város hivatalos honlapján is megtalálják.
1: Cegléd Rádió!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
4: Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pince nap Cegléden. Kóstold meg hadborászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, nevezes, buszjáratok indulnak a városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jaj, most már a lapszemle zárásaként a Blikkét írás, a Liptai Klaudia szerelmes volt egy magyar sztárszínészbe, aki nem viszonozta a közeledését. Olyan dolgokat csináltam, hogy az őrület, mondja ő. A viszonzatlan szerelem érzése sokak számára ismerős, és a hírességek sem kivételek ez alól. Liptai Klaudia a Nőkomment című műsorban vallotta be, hogy fiatal korában fülig szerelmes volt egy sztárszínészbe, akit megvető bátorsággal próbált behálózni. A színésznő elmondása szerint szó szerint üldözte a színészt, sőt egyszer még az autója elé is kifeküdt, hogy ne tudjon elmenni. Volt olyan, hogy az Ördögfiókák zenekarával játszott a Pálvölgyi Ballagban, és kifeküdtem az útra a kocsija elé, hogy ne mehessen el. Olyan dolgokat csináltam, hogy az őrület, de ő kedves volt, mert végül nem hajtott át rajtam. Bár Miller Zoltán kedvesen kezelte a helyzetet, a kapcsolatból végül nem lett több, és ma már boldog házasságban él Vágó Bernadettel, mert hogy róla van szó. Aztán Ungár Anikó, a híres bűvész, szintén megosztotta egy régi plátói szerelmének történetét. Egykor Budapesten vezetett butikjában rendszeresen megjelent Cseh Tamás, aki minden alkalommal egy szál vörös rózsával és egy kedves gondolattal lette meg. Bár a két művész között különleges kapcsolat alakult ki, Ungár úgy érezte, hogy ők ketten két külön világot képviselnek, így a románc sosem bontakozott ki. És hogy milyen sztárok hogyan emlékeztek még életük ezen szakaszára, olvassák el a Blikkben. És ha már nagy szerelem, Princesz Szabinának sok hódolója van, de komoly egy sem lehet, nem véletlen. De hogy mit is várna el a nagy ősztárja a jövendőbeliétől? Nos, erről is ír a Blikk. Dancsi Szabina, vagyis Princesz Szabina neve ma már sokak számára ismerősen cseng, zárójel. Nem hogy cseng, ismerősen cseng, hanem gyakorlatilag már a hangját hallom, pedig túl sokat nem követtem őt sehol. A Nagy Jő legutóbbi évadának nehezen felejthető szereplője, mondjuk én a főzős műsorban láttam, az utóbbi időben valóságos közönség kedvencé vált, és saját bevallása szerint az élete teljesen új irányt vett, Szabina rövid idő alatt országos hírességgé nőtte ki magát. A képernyőn vidám, majd drámai pillanatok, konfliktusok és könnyek kísérték az útját. A kamerákon túl azonban egy céltudatos nő áll, aki nem titkolja, reflektorfényre, sikerre és boldog párkapcsolatra vágyik, és hogy mit várna el? Nos, hát arról olvashattak a Blikkben.
0: FM 92.5 Szeglét Rádió.

Már is lezárja az órát, follow the flow, ez már itt a Maradok távol, hogy jöhessenek a reklámok, majd pedig a friss hírek, és induláson a következő óra Benson Bonnal, Mystical Magical.

Rádió. Az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni. Még nem tudom, hol

0: maradok távol.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
7: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
8: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
9: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
4: Eladnád az ingatlanod?
10: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
4: Bugár Zsanettet.
10: Miért pont őt?
4: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
10: A felkészítésben is segít.
4: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
10: És a kötelező papírok?
4: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
10: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
6: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
11: Délelőtt még marad az esős, szeles idő. Megnyílt a látogatók előtt a korábbi miniszterelnökség épülete. Ma van a magas vérnyomás világnapja. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. A tudomány szabadsága nem azonos az ellenőrizhetetlenséggel, közölte a tudományos és technológiai miniszter annak kapcsán, hogy a héten megalakult kormány felmondja a Krausz Ferenc nevéhez kötődő alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződését. Tanács Zoltán úgy fogalmazott, a kabinet célja, hogy átláthatóbb, versenyalapú rendszer alakuljon ki. Megnyílt tegnap a nagy közönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszáról. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója a jövőben. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael tegnap ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember meghalt, több mint 20-an megsebesültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciók aluli ideiglenes mentességet. Az intézkedés eddig lehetővé tette több ország számára az orosz nyers olaj vásárlását és szállítását, aminek India volt az egyik legnagyobb nyertese. Beszerzései az elmúlt másfél hónapban rekordközeli szintre emelkedtek a mentességek nyomán. Járókelők közé hajtott, majd egy kirakatnak ütközött egy autó az észak-olaszországi Modenában. 8-an megsérültek, 4-en közülük súlyosan. A sofőr egy 30 éves marokkói származású olasz férfi, aki a gázolás után késsel rátámadt több emberre, majd megpróbált elmenekülni, de a járókelők feltartóztatták. A szemtanúk szerint az ámokfutó kábítószer vagy alkohol hatása alatt lehetett. Ma van a magas vérnyomás világnapja. A kezdeményezéshez kapcsolódva a Magyar Hipertónia Társaság 600 orvosa csatlakozott a május a vérnyomás mérés hónapja elnevezésű kampányhoz, amelynek célja a figyelemfelhívás, valamint a krónikus betegség felismerése és bemutatása. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti.
2: Az időjárásról.
11: Mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben kezdetben még országszerte, majd később már csak a középső, valamint a keleti tájakon lehet kiadós zápor, zivatar. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten, viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24, este 7-15 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Felújítják az Abony és Törtel közötti útszakaszt, az Abony nagykörös összekötő úton, ezért az 1-es és a 4-es kilométer szelvény közötti szakaszt lezárták. A májusig tartó munka befejezéséig körös tetéten irányába lehet kerülni. Az M4-es autóúton új terelést építettek ki pihenőhely építési munkái miatt. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és 38-as kilométer között, az ellenkező irányban a 35-ös és 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Benzomból Mystical Magical ezzel a dallal indult egy újabb óra, az újabb óra pedig már a kalendáriumról, május 17-éről szól. Hamarosan köszöntöm a névnaposokat, jönnek események, évfordulók, és persze a nap híres születjeiről is szó esik. Szegléd rá.

0: Május 17-e van a nap, amikor a paszkálok ünnepelhetik névnapjukat, a héber eredetű latin Pascalis név rövidülése. Jelentése húsvéti, a nevet a húsvétkor született gyermekek kapták. Kedves paszkálok, ha húsvétkor születtek, ha sem, nagyon boldog névnapot!
1: FM 92 Ősz Szeglét Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
4: Drágám, megjött az új Európetrol étlap. Tudom, tudom, valami újat ennél, de legyen ütős, igaz? Figyelj csak, van új kalabriai csípős pizza, és hotthani pepperoni is. Igen, jól hallod, mézes csípős. Mm. És képzeld, az árak is szuperek. A Smashburger csak 2490, a pizzák már 2699 forinttól indulnak. Sőt, most minden pizza mellé ajándék szikszó jár. Én már rendelem is hozzá a hideg eperkrémlevesemet. Hogy hol találod? Európetrol étterem, Cegléd. Nézd meg az étteremcegléd.hu-n, vagy tárcsázd a 0630 501 01 18-as számot.
2: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

Jöjjenek hát események, évfordulók, természetesen mind-mind május 17-éhez kapcsolódóak. Ma van a távközlési világnap plusz az információs társadalom világnapja. 1865. május 17-én Párizsban 20 ország képviselői aláírták a Nemzetközi Távközlési Egyesület létrehozásáról szóló alapító okmányt. Ennek emlékére 1968 óta tartják a távközlési világnapot. 2005 óta az információs társadalom világnapja is ma van. 483 éve annak, hogy Nikolaus Kopernikus lengyel csillagász megjelentette könyvét, mely szerint a nap körül keringenek a bolygók. 71 éve annak, hogy Szilárd Leó és Fermi megkapta az atomreaktor szabadalmi elismerést. A szabadalmat az amerikai kormány jelképes $1 megvásárolta. Szilárd Leó 1919-ben emigrált, majd a berlini műegyetemen kezdett atomfizikával és termodinamikával foglalkozni. Németországban több szabadalmat is beadott, ezek közül a legjelentősebb az Einsteinnel közös találmány. Egy hűtő folyadékok áramoltatására alkalmas mágneses szivattyú. Az atomreaktorok hűtőrendszerében ma is ezen az elven működő szivattyúkat használnak. Hitler hatalomra jutásakor Szilárd Angliába költözött, ahol az atomenergia gyakorlati felhasználhatóságát kezdtek kutatni. Amerikában kezdték el vezetésével az atommágia építését, és mikor világossá vált, hogy az atomfegyverek működőképesek, az amerikai elnöknél határozottan ellenezte az emberek elleni bevetést, de sajnos nem sikerült megakadályozni, hogy Japánra ledobják az atombombát. A háború után biológiai, valamint biofizikai témákkal kezdett foglalkozni. A molekuláris biológia egyik megalapozójának is tekintik, sugárkezeléssel saját magát is sikeresen kigyógyította daganatos betegségéből. Szerte ágazó zsenialitása ellenére ő sem értett mindenhez, autót vezetni például nem tudott. Halála után a Holden krátert neveztek el róla. 56 éve annak, hogy Thor Heyerdahl norvég utazó vitorlás nádcsónakkal indult az óceán átszelésére. Ezzel az expedícióval azt szerette volna bizonyítani, hogy az ókorban is volt lehetősége az embereknek az óceán átszelésére. Hét társával kelt útra egy vitorlás nádcsónakon. Egy évvel korábban már megpróbálkoztak a terv teljesítésével, de a csónak az út feléig sem bírta, így idő előtt fel kellett adniuk a próbálkozást. Az első csónakot a neve Ré, a Nílus partján termő papírus sásból készítették a Csátó mellett élő afrikai halászok, akik mind a mai napig ilyen csónakokat használnak a halászatok során. A második csónakot a neve Ré-2 már az andoki indiánok készítették a Titikaka-tó partján, de szintén papírus sásból. Marokkói Safi kikötőjéből indultak, az út 6100 km volt, 57 napig tartott, és 1970. július 12-én szerencsésen megérkeztek Barbados szigetére. Az út során a résztvevők hivatalosan is dokumentálták a tengeri szennyezés mértékét, amit az ENSZ megbízásából mintákkal támasztottak alá. Hát aki valaki Thor névvel elindul átszelni az óceánt, csak sikeres lehet. Egyébként emberfeletti hihetetlen teljesítmény. Ennyit az eseményekről, évfordulókról, hamarosan jönnek majd a nap híres szüröttjei. Cegléd Rádió.

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a kígyópatika az ügyeletes gyógyszertár a Táncsics Mihály utcában találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 22 óráig tart. Tehi.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Délelőtt még marad az esős, szeles idő. Megnyílt a látogatók előtt a korábbi miniszterelnökség épülete. Ma van a magas vérnyomás világnapja. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. A tudomány szabadsága nem azonos az ellenőrizhetetlenséggel, közölte a tudományos és technológiai miniszter annak kapcsán, hogy a héten megalakult kormány felmondja a Krausz Ferenc nevéhez kötődő alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződését. Tanács Zoltán úgy fogalmazott, a kabinet célja, hogy átláthatóbb, versenyalapú rendszer alakuljon ki. Megnyílt tegnap a nagy közönség előtt a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszáról. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita kolostor funkciója a jövőben. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael tegnap ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember meghalt, több mint 20-an megsebesültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja. A célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciók aluli ideiglenes mentességet. Az intézkedés eddig lehetővé tette több ország számára az orosz nyers olaj vásárlását és szállítását, aminek India volt az egyik legnagyobb nyertese. Beszerzései az elmúlt másfél hónapban rekordközeli szintre emelkedtek a mentességek nyomán. Járókelők közé hajtott, majd egy kirakatnak ütközött egy autó az észak-olaszországi Modenában. 8-an megsérültek, 4-en közülük súlyosan. A sofőr egy 30 éves marokkói származású olasz férfi, aki a gázolás után késsel rátámadt több emberre, majd megpróbált elmenekülni, de a járókelők feltartóztatták. A szemtanúk szerint az ámokfutó kábítószer vagy alkohol hatása alatt lehetett. Ma van a magas vérnyomás világnapja. A kezdeményezéshez kapcsolódva a Magyar Hipertónia Társaság 600 orvosa csatlakozott a május a vérnyomás mérés hónapja elnevezésű kampányhoz, amelynek célja a figyelemfelhívás, valamint a krónikus betegség felismerése és bemutatása. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti.
0: Az időjárásról.
1: Mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben kezdetben még országszerte, majd később már csak a középső, valamint a keleti tájakon lehet kiadós zápor, zivatar. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten, viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24, este 7-15 fok valószínű.
0: Ceglédrádió!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Folytatódik az Únománia városban május 29-én, 10. Únó bajnokság a Ceglédi Városi Könyvtár ifjúsági könyvtárában. 14 óra 30 és 16 óra 30 perc között zajlik majd a bajnokság könyvtári tagsághoz kötött ingyenes rendezvény. Előtte pedig Únó a téren, kültéri közösségi Únó esemény Cegléden a Vörösmarty téren május 23-án 13 órától 15 óra 30 percig. Újra jógázom fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs, tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom. Zöld Cegli családi délután a Köztét Egyesület szervezésében május 22-én pénteken 16 órától a Szabadság téren és az Ordas közben helyi termelők és kézművesek vására méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Ez vár tehát mindenkire május 22-én pénteken 16 órától.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét. Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. A koncert az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktak Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak!

Jöjjenek most már a nap híres, vagy híresebb szülöttjei. Néhányan közülük 85 éve megszületett Csilla Freifrau von Buzelager német bárónő, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója. 119 éve született Dzsida Jenő, erdélyi író, költő. 119 éve szintén Elek Ilona, olimpiai és világbajnok tőrvívó. 90 éve született Dennis Hopper, amerikai színész, rendező, Apokalipszis mostban is láthattuk őt. 86 éve pedig megszületett Vitézi László, Kossuth és Balázs Béla díjas filmrendező, producer, forgatókönyvíró, kinek például a Békeidő, illetve a Vörösföld című filmeket is köszönhetjük. 85 éve született a zseniális Schaumann Péter, Kossuth díjas színész, rendező, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, ki ne ismerné őt jellegzetes arcát, orgánumát, megjelenését, zsenialitását. 83 évesen nem a Kóbor Meki János, Kossuth díjas énekes, zeneszerző és gitáros, az Omega együttes tagja. 65 éves ma Enya, ír, énekesnő, zeneszerző, akinek a dalával köszöntöm is a születésnapjukat, ma ünneplőket. Nagyon boldog születésnapot!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogójavítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga Huncut?
5: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
2: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
3: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászárócentrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villám ajánlatokról! Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek akár 2 millió 600 000 forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel. Minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai. Cegléd, Külsőkörösi út 4.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Délután már néhány helyen kisüt a nap. Súlyos helyzetben van az egészségügy az új miniszter szerint. Folytatódik az állateledelgyűjtő akció. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. Hegedűs Zsolt a jövő héten a szakdolgozói bérek rendezéséről kezd egyeztetést a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel. Felmentette Havasi Bertalant, a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát Magyar Péter miniszterelnök. Az erről szóló határozat tegnap jelent meg a Magyar Közlönyben. Havasi Bertalan korábban éveken át Orbán Viktor sajtófőnöke volt, majd tavaly nyáron került a kabinetirodához. A kormányváltás részeként pénteken azonnali hatállyal felmentették az Orbán kabinet 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárát is. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceán járóról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast mentettek ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint nem kell nagyobb járványtól tartani, de miután a hantavírus lappangási ideje 6-8 hét, lehetséges, hogy a következő hetekben további esetek lesznek. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzúzalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Ma is tart a Spár és az Országos Állatvédőrség Alapítvány állateledel gyűjtő akciója. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. A megvásárolt állateledeleket, valamint állatok gondozásához szükséges termékeket délután 4 óráig lehet leadni az önkénteseknek az Interspár áruházakban. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunban. A csapadékos időjárásnak köszönhetően kellően átnedvesedett az avarszint, így csökkent az erdőtűz kockázata a térségben. Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár Bereg megyében azonban még továbbra is érvényben van a korlátozás.
1: Az időjárásról.
7: Mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben még országszerte, majd később már csak a középső, valamint a keleti tájakon lehet kiadós, zápor, zivatar. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Délután 11-24, este 7-15 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ré indított az órát. Where is my husband? Lesz volt itt a 92-tön. Dua Lipa jön már is, aztán itt lesz Halott pénz, Rihanna, Hendrix, és én is. A mikrofonnál Becker Bernadett, néhány hasznos, fontos információval szeretnék szolgálni. A sok jó muzsika mellett ebben az órában a kedves hallgatóknak. Remélem, így is lesz.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a kígyópatika az ügyeletes gyógyszertár a Táncsics Mihály utcában találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 22 óráig tart.
1: FM 92.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Te mész arra, én meg erre?
4: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
3: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
4: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
3: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
5: Végre egy új családi program!
2: Cegléd hobbi áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
8: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.

Hamarosan itt a szünidő tájékoztatót adott ki Cegléd város címzetes főjegyzője a gyermekek szünidei étkeztetéséről. A települési önkormányzatok szünidei gyermekétkeztetés keretében törvényi előírás alapján a szülő törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítják. Cegléd város önkormányzata az étkezést a nyári tanítási szünetben, június 12 és augusztus 19 közötti munkanapokon, valamint az ezen időtartamban a bölcsőde és az óvoda zárvatartásának időtartama alatti munkanapokon 11 óra 30 perc és 12 óra 15 perc között szervezi meg. Helyszínek Széchenyi úti óvoda Ugyeritag óvodája, a Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképzőiskola, a Táncsics Mihály Általános Iskola Budai úti tagiskolája és a Lövész utcai óvoda Malomtéri tagovodája. Az ebéd csak elvitelre kérhető, melyhez nincs szükség ételhordóra. Ha a gyermek valamely okból nem vesz igénybe az étkezést, azt a szülő törvényes képviselő részéről előrejelezni kell, és annak dátumát is, amikortól az étkezést újból igénybe veszi. A kérelmet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal szociális csoportjánál lehet benyújtani ügyfélfogadási időben, hétfőn 13 óra 30 és 18 óra között, kedden 8 és 12 óra között, szerdán 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között. A benyújtott kérelmet a jegyző a szülidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt megvizsgálja, és azt állapítja meg, hogy a gyermek arra nem jogosult, írásban értesíti a szülőt, törvényes képviselőt. A jogosultság feltétele az, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennálljon. Ezt a részletes tájékoztatót egyébként a cegled.asp.igov.hu honlapon és a város hivatalos honlapján is megtalálják.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd-város önkormányzata, Ceglédi Evangélikus Egyházközség és a Kardos Pál Pedagógus Énekkar szeretettel hívja a zenekedvelőket, a kórusmuzsika kedvelőket a Kardos Pál Pedagógus Énekkar a gyományos pünkösdi hangversenyére május 22-én pénteken 17 órára az Evangélikus templomba. Vezényen Soltészné Lédeci Judit, Liszt díjas karnagy, zongorán közreműködik Lázár Ágnes korrepetítor. A belépés díjtalan, tehát május 22-én pénteken 17 órától az Evangélikus templomban. A Kardos Pál Pedagógus Énekkar pünkösdi hangversenye. 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Ez a címe annak az előadásnak, amelyre C. Tóth Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa és Kapdabó Flórián történész, a Török János Református Oktatási Központ tanára várja az érdeklődőket. Május 20-án szerdán 17 órára a Ceglédi Városi Könyvtárba. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Fiam piknik május 22-én pénteken 17 óra 30 perctől a Fiatal Alkotók műhelyében. Természetesen művészet, ezzel a címmel nyílik kiállítás. Kiállítók Molnár Sára divat és textil tervező szakos hallgató, Nándori Judit festőművész szakos hallgató, Ócsai Janett természetművész, Orosz Fanni grafikus művész, vizuális és környezetkultúra tanár. A kiállítást megnyitja Zakar József keramikus művész, a Kossuth Múzeum igazgatója, a Fiam kuratóriumi elnöke. Énekkel közreműködik Nép Anita. A kiállítás helyszíne tehát a Fiatal Alkotók műhelye, a Holdos utca 20 szám alatt. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa program keretében megnyíló piknikre kiállítása, tehát szeretettel várnak mindenkit május 22-én pénteken 17 óra 30 percre. Testbezárt történetek címmel nyílt válogatás kiállítás a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből a Kossuth Múzeumban. Az időszaki kiállítás május 22-éig tekinthető meg.

Hercegvédváros önkormányzata megbízásából az Anszolg víziközmű karbantartó építő és szolgáltató Kft. Szennyvízhálózat rekonstrukciós munkálatokat végez a Köztársaság utca, Széchenyi út és Dugovics utca között lévő szakaszán. A munkavégzés várhatóan október 10-ig eltart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideiglenesen félpályásan vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozott lehet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működik, ezt a vállalkozó biztosítja.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk.

0: Topáron, a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak!

Fontos információ a Köztársaság utcában közlekedőknek, leginkább ott parkolóknak, hogy a Teleki utca és Széchenyi út közötti szakasz páratlan házszámozású oldalának forgalmi sávjában megállni tilos forgalmi szabályozás lépett életbe. Kérik a lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy az új forgalmi szabályozás szerint közlekedjenek, tehát a Köztársaság utcán, a Teleki utca és a Széchenyi út között a páratlan házszámozású oldalon megállni tilos lépett életbe.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
6: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
7: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gyrosz.
9: Pont egy gyrosz?
8: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
7: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.
7: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
10: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
11: Délután már néhány helyen kisüt a nap. Súlyos helyzetben van az egészségügy az új miniszter szerint. Ma van a távközlés világnapja. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. A tudomány szabadsága nem azonos az ellenőrizhetetlenséggel, közölte a tudományos és technológiai miniszter annak kapcsán, hogy a héten megalakult kormány felmondja a Krausz Ferenc nevéhez kötődő alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződését. Tanács Zoltán úgy fogalmazott, a kabinet célja, hogy átláthatóbb, versenyalapú rendszer alakuljon ki. Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciók aluli ideiglenes mentességet. Az intézkedés eddig lehetővé tette több ország számára az orosz nyers olaj vásárlását és szállítását, aminek India volt az egyik legnagyobb nyertese. Beszerzései az elmúlt másfél hónapban rekordközeli szintre emelkedtek a mentességek nyomán. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak, miután az év elején már csaknem 20 alkalommal riasztották őket, szemben a tavalyi év elejé 5 esettel. Ma van a távközlés és az információs társadalom világnapja. A kezdeményezés annak állít emléket, hogy 1865-ben ezen a napon írta alá Párizsban 20 ország képviselője a Nemzetközi Távíró Egyesület alapító okmányát. A szervezet 1947 óta az ENSZ része, tagjai között Magyarország is szerepel. A rossz idő miatt változik a Regőci István alapítvány mára meghirdetett családi napjának helyszíne. Az eseményt a Margit sziget helyett a Kopaszigát rendezvényházban tartják. A koronavírus árváinak megsegítésére létrehozott szervezet a támogatott gyerekeket és családjukat várja a rendezvényre, amelyet táncház, sakkfoglalkozás, koncert és Kapu Tibor élménybeszámolója is színesít.
1: Az időjárásról.
11: Jelenleg még szinte mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben már csak a középső, valamint a keleti, észak-keleti tájakon lehet kiadós, zápor, zivatar. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten, viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24, este 7-15 fok valószínű.
1: Közlekedési információk.
12: Felújítják az Abony és Törtel közötti útszakaszt, az Abony nagykörös összekötő úton, ezért az 1-es és a 4-es kilométer szelvén közötti szakaszt lezárták. A májusig tartó munka befejezéséig körös tetéten irányába lehet kerülni. Az M4-es autóúton új terelést építettek ki pihenőhely építési munkái miatt, a Budapest felé vezető oldalon a 40-es és 38-as kilométer között, az ellenkező irányban a 35-ös és 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Taylor Swift indította az órát, ez volt az Opelite, itt a 92.5-ön. Sabrina Carpenterhoz már is egy jó eszpresszót, Ellen Walker és Ava Max is itt lesz. Alone Part 2. Aztán pedig jön majd a később ébredő kedvéért egy kis horoszkóra.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter Trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. A koncert az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tic-tac boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.

Jöjjön hát a horoszkóp első felvonása, kedves Kos, a nap tele lesz energiával, de belső feszültséggel is. Úgy érezheted, sürgősen pontot kell tenned bizonyos ügyek végére, amelyek már túl régóta húzódnak. A kapkodás azonban most könnyen hibákhoz vezethet. A munkahelyedben egy váratlan beszélgetés arra kényszeríthet, hogy nyíltan kiállj magadért, már hogyha vasárnap is dolgozni kell. A szerelemben és a családi kapcsolatokban próbáld visszafogni az indulataidat, mert egy hirtelen reakció könnyen komoly vitát robbanthat ki. Bika. Egy fontos hír teljesen átírhatja a napi terveidet, bár elsőre kellemetlennek vagy zavarónak tűnhet a változás. Hamar rájöhetsz, hogy hosszabb távon előnyödre válik. Pénzügyi vagy munkahelyi ügyekben most tisztábban láthatod a helyzetet, és lehetőséged nyílik egy régóta húzódó probléma rendezésére. A magánéletben különösen fontos lesz számodra a biztonság és a stabilitás. Ikrek. A kommunikáció ma egyszerre lehet a legerősebb fegyvered és a legnagyobb problémát forrása. Könnyen félreérthetsz valakit, vagy hiányos információk miatt rossz következtetésre juthatsz. A munkában új lehetőségek és együttműködések kerülhetnek szóba, de minden részletet ellenőrizz alaposan. A szerelemben most az őszinte és egyenes beszéd hozhat megkönnyebbülést. Rák. Érzékenyebb lehetsz a megszokottnál, és minden apró történés erősebben hathat rád. Különösen fontos lesz, hogy olyan emberekkel vedd körül magad, akik valóban támogatnak és megértenek. Egyre nagyobb nyomás nehezedhet rád, de ha sikerül nyugodtnak maradnod, fokozatosan minden rendeződni kezd. Egy mély beszélgetés sokat javíthat egy fontos kapcsolatodon. Oroszlán, erős bizonyítási vágy ébredhet benned, úgy érezheted, végre meg kell mutatnod, mire vagy képes. Ez jó alkalom lehet új kezdeményezésekre, de a túlzott magabiztosság most konfliktusokat is szülhet. Van, aki a környezetedben próbára teheti a türelmedet vagy a tekintélyedet. A szerelemben intenzív érzelmek várhatók, de fontos lesz megtalálnod az egyensúlyt. Szűz, a részletekre való odafigyelés ma különösen sokat segíthet neked, olyan gyakorlati problémát oldhatsz meg, amelyet mások már régóta kerülnek. Elismerést kaphatsz a precizitásodért és a megbízhatóságodért ma. A kapcsolataidban azonban figyelj arra, hogy ne légy túl kritikus, mert valaki könnyen magára veheti a megjegyzéseidet. Hamarosan folytatom. Szeglét.

0: Jöjjön hát a horoszkóp folytatása, mérleg. A nap kizökkenthet a megszokott egyensúlyodból. Olyan helyzetek alakulhatnak ki, amelyek gyors döntéseket követelnek tőled. Munkahelyi vagy üzleti együttműködések kerülhetnek előtérbe, és fontos beszélgetések várhatnak rád a magánéletedben is. A szerelemben végre tisztábban láthatod, mire van valóban szükséged. Skorpió, erőteljes és sorsfordító energiák vesznek körül. Érezheted, hogy valami megváltozik körülötted, még akkor is, ha elsőre nem látod pontosan az okokat. Új kihívás mozgósíthatja minden energiádat. A kapcsolataidban most nincs helye a játszmáknak vagy a titkolózásnak, csak a teljes őszinteség működhet. Nyilas, legszívesebben kiszakadnál a megszokott rutinból, de a nap olyan kötelezettségeket hozhat, amelyek visszatartanak. Egy utazással, költözéssel vagy jövőbeli tervvel kapcsolatos hír felkavarhatja a gondolataidat. Új projektek körvonalazódnak az életed sok-sok területén. A szerelemben fontos lesz, hogy csak olyan ígéreteket tegyél, amelyeket valóban be tudsz tartani. Bak. A felelősségek kerülnek a középpontba, rengeteg feladat szakadhat a nyakadba, de most végre láthatod a munkád eredményét is. Pénzügyi kérdésekben kedvező fordulat vagy tisztázó beszélgetés várhat rád. A magánéletedben szükséged lehet egy kis távolságra és nyugalomra. Vízöntő, új ötletek és váratlan inspirációk érkezhetnek, erős vágyat érezhetsz arra, hogy változtassa megszokott rutinodon. Egy kreatív megoldás vagy különleges beszélgetés most komoly lehetőségeket nyithat meg előtted. A szerelemben kiszámíthatatlan fordulatok jöhetnek, ezért a rugalmasság kulcsfontosságú lesz. És halak, a megérzéseid most különösen erősek lehetnek, könnyen ráhangolódsz mások érzéseire, de miatt könnyebben át is veheted a környezetet, feszültségeit. Fontos lesz, hogy ne hagyd magad összezavarni bizonytalan információktól, a kapcsolatokban egy őszinte beszélgetés végre megnyugvást hozhat.
1: Cegléd Rádió 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4.
2: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
5: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
6: Goldigeri vagyok, a repterő kutya.
2: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Veronaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabonciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a repoharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Folytatódik az Únománia városban május 29-én, 10. Únó bajnokság a Ceglédi Városi Könyvtár ifjúsági könyvtárában. 14 óra 30 és 16 óra 30 perc között zajlik majd a bajnokság könyvtári tagsághoz kötött ingyenes rendezvény. Előtte pedig Únó a téren, kültéri közösségi Únó esemény Cegléden a Vörösmarty téren május 23-án 13 órától 15 óra 30 percig. Újra jógázom fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanács, adó life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs, tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom. Zöld Cegli családi délután a Köztét Egyesület szervezésében május 22-én pénteken 16 órától a Szabadság téren és az Ordas közben helyi termelők és kézművesek vására méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Ez vár tehát mindenkire május 22-én pénteken 16 órától.

Már is ne zárja az órát, New Level Empire és Republic közöse a valódi 2018-ból, hogy jöhessenek a reklámok, a friss hírek, és indulhasson egy újabb óra, sőt egy újabb napszak a délután Disturbed-del.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor Irány Albert írsa, Vénica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg kis állateledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg kis állateledel volt, csak is egy van.
5: Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
7: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
5: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
8: Délután már néhány helyen kisüt a nap. Megnyílt a látogatók előtt a korábbi miniszterelnökség épülete. Nem enyhülnek a harcok Izrael és Libanon között. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Távozásra szólította fel a kúria elnökét a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hogy a kúria épületének felújítása során közpénzből luxus körülményeket alakítottak ki az elnöki szinten, miközben az igazságügyi dolgozók alacsony fizetésből élnek. A kúria elnöke korábban közleményben tagadta a vádakat. A miniszterelnök emlékeztetett, hogy Varga Zsé András korábban sosem dolgozott bíróságon, ennek ellenére nevezték ki a kúria elnökének. Megnyílt tegnap a nagy közönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszáról. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai Nagy-Dobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget, csaknem 39 millió forintot. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael tegnap ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember meghalt, több mint 20-an megsebesültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Honduras óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozza. A szakemberek szerint továbbra is alacsony a vírus terjedésének kockázata. Lakitelek Tőserdőn folytatódik ma a Muzsikál az Erdő program sorozat. A családokat kézműves és műhely foglalkozásokkal, illetve zenés, táncos mesejátékkal is várják. Lesz szakvezetéses erdei séta, ahol az erdei életközösségekről, valamint a fenntarthatóságról tudhatnak meg érdekességeket a résztvevők. Változott a H5-ös hév menetrendje. Ma egész nap, valamint holnaptól csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal kell utazni.
1: Az időjárásról.
8: Jelenleg még szinte mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben már csak a középső, valamint a keleti, észak-keleti tájakon lehet kiadós zápor, zivatar. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Megerősödik, a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24, este 7-15 fok valószínű.
1: Közlekedési információk.
9: Felújítják az Abony és Törtel közötti útszakaszt, az Abony nagykörös összekötő úton, ezért az 1-es és a 4-es kilométer szelvény közötti szakaszt lezárták. A májusig tartó munka befejezéséig körös tetéten irányába lehet kerülni. Az M4-es autóúton új terelést építettek ki pihenőhely építési munkái miatt, a Budapest felé vezető oldalon a 40-es és 38-as kilométer között, az ellenkező irányban a 35-ös és 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
5: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

elindult a nap második fele, Disturbed-ben indult ez a Sound of Silence, ez volt itt a 92.5-ön, és elindul hétvégi válogató műsorunk második etapja is, akik már minden vasárnap velünk szoktak tartani, természetesen tudják, hogy milyen beszélgetéssel, de azért hamarosan el is árulom, majd tartsanak.

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a kígyópatika az ügyeletes gyógyszertár a Táncsics Mihály utcában találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 22 óráig tart. FM 90.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt. A megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.

0: a hétvégi ismétlő válogatás, és vasárnap 12 óra után, akkor most már egyértelmű, jó ideje, hogy egy sorozat folytatódik.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
0: Kedves hallgatók, folytatódjék tehát sorozatunk, a Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk, méghozzá 127. részéhez érkezett a sorozat, amiben néha változik valami a műsorvezető személye, jelen pillanatban a mikrofonnál Becker Bernadett, nem Szatmári Gábor, aki viszont állandó Szebeni Dávid, a Településfejlesztési Szövetség elnöke. Szervusz, köszöntelek ismét a stúdióban.
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat, és remélem, hogy nem én fárasztalak le így benneteket, hogy időnként váltani kell egymást.
0: Nem, ez nem. Határozottan nem a válaszom. Innen is jobbulást Szatyi kollégának. Nos, tehát folytatódik a sorozat, és újra egy új országrészbe kirándulunk virtuálisan, illetve a te segítségeddel egy kicsit. Szombathely lesz most az elsődleges helyszínünk, ugye?
2: Így van, Szombathelyen jártunk. Ezt most pénteken vesszük fel, ez egy csütörtöki nap volt, amikor reggeltől estig mentünk. Szombathelyen folytattuk a Településfejlesztési Szövetség rendezvény sorozatát, a Kék a Zölddel, ez a neve a rendezvény sorozatnak, városfejlesztés, városüzemeltetés, kék-zöld infrastruktúra fejlesztés, innen kapta a nevét, de hát most egyéb aktualitások is voltak. Az aszbeszennyeződés, ami ugye röviden összefoglalva osztrák bányákból került kő zúzalék Magyarországra, nyilván jó hiszeműen importálták az importőrök, megbíztak az osztrák felügyeletben. Sajnos azbeszttel szennyeződött kőzúzalékról van szó. Ez került parkolókba, utakba, több helyre, és pont tegnap a mi rendezvényünkön nagyon frissen számolt be a legújabb infókról dr. Nemény András polgármester, az ő Szombathely polgármestere. Rendezvényünkre Gajdos László miniszter úrtól jött, aki szintén tegnap volt Szombathelyen, tehát elég sűrű nap volt Szombathelyen. Most már három megyében körülbelül 300 helyszínt azonosítottak, ahova került az aszbeszttel szennyezett kőzúzalékból, és hát ha van biztató dolog ebben az egészben, az az, hogy itt most a Szombathelyi önkormányzat az egyik zászlóvivő a kísérleti megoldásokkal, tehát ők már elkezdtek próbálgatni valami átmeneti megoldásokat, és a minisztérium nyitott erre a tudás megosztásra, sőt, Szombathely is nyitott arra, hogy más önkormányzatok, akiknek kérdése, ötlete van, megkeressék őket, tehát itt lehet közvetlenül a polgármesteri csapatnak is írni. Érdekesség, hogy az egyik lehetőség az átmeneti kezelésre az a bitumen, némileg túlhígított bitumen, amit rá öntenek szennyezett felületre. Ez nem csak a tetejét borítja be, hanem befolyik a résekbe is, és meg tudja kötni a port. Ugye most különösen a száraz időszakban, az asszályban ez a legrosszabb, a por, hogy akár ha járnak rajta, vagy autók mennek rajta, akkor jön ez a kiporzás, és ezek az aszbeszt szálak bekerülnek a tüdőbe. Úgyhogy most például ez az egyik ilyen ideiglenes átmeneti megoldás, de majd a vége valószínűleg az lesz, hogy az összes ilyen anyagot el fogják szállítani. Úgyhogy most itt tartunk Szombathelyen, de beszéltünk más dolgokról is.
0: Mielőtt a más dolgokról beszélünk, nyilvánvalóan óriási riadalmat és felháborodást és minden, ami ilyenkor elvárható az embertől keltett ez az eset, de mit tapasztaltál ott a helyszínen, hogy mennyire látható ilyenkor inkább az, hogy egyként próbálják a megoldást megtalálni az emberek, és kevéssé a problémát, inkább a megoldást keresik?
2: Én itt most inkább az összefogást tapasztalom. Azt egyébként én tanácsolnám, meg szívesen látnám, hogyha az önkormányzatok számára a minisztérium megküldené azoknak az importőröknek a listáját, akikhez került ez az anyag. Nem a megbélyegzés miatt, hanem nem biztos, hogy Nyugat-Magyarország az egyetlen érintett. Most én azt gondolom, hogy minden önkormányzatnál át kell nézni az utóbbi éveknek a beszállításait. Lehet, hogy ez egy alvállalkozó volt, aki beszállította kőzúzalékot mondjuk egy adott projektben, de át kell nézni, meg kell győződni arról, hogy nem került egyébként akár a Duna-Tisza közére, akár Kelet-Magyarországra ilyen szennyezett anyag. Természetesen lesznek kártérítési perek, várhatóan egyébként az osztrák állammal szemben is igénnyel fog fellépni a magyar állam.
0: Igen, komoly téma. Beszéljünk egy kicsit természetről, ha már itt tartunk, hogy hogyan károsítjuk azt is, ami még megvan. Milyen előremutató témákban sikerült még egyeztetni, beszélni tegnap előtt?
2: Most már második alkalommal vettük be a rendezvény témák közé a városi erdőket, a városi erdőkezelést, ami röviden a városi erdő az most már ugye nemzetközi trendekben, ez a városi erdészet, ez egyaránt jelenti a külterületen lévő, hát mondjuk úgy ilyen klasszikusabb erdőket, mint akár a parkban az intenzívebben kezelt területeken lévő fás részeket. Ezek ugye egy rendszerben tudnak működni. Ami miatt ezt felvettük, mert van egy partnerünk, akiknek volt egy mintaprojektjük Tökön, az Zsámbéki medencében van ez a település, ahol egy körülbelül 20 hektáros, korábban nem művelt, elhanyagolt erdővel kellett kezdeni valamit az önkormányzatnak. Ugyanis Magyarországon majdnem 19 ezer hektár erdőterülete van az önkormányzatoknak, és ebből több ezer hektár nincsen valójában művelés alatt. Tehát van egy lehetősége az önkormányzatoknak, de sokszor nem élnek vele. És itt a Corvinus Egyetemen működő egyik kutatóközponttal ez a partnerünk létrehozott egy modellt, egy ilyen gazdasági modellt, amiben ezt az erdőt lehet kezelni, úgyhogy nem a faanyag az elsődleges cél, hanem nyilván a rekreáció, az ökoszisztéma szolgáltatások, nem az állandó tarvágás, hanem a lassú, folyamatos karbantartás. És megnézték, hogy 50-60 éves időtávon mibe kerül ez más lehetőségekhez képest, és egy ilyen természetalapú művelése az erdőnek az 50-60 éves időtávon, most a töki 20 hektár tekintve mondjuk olyan 65 millió forint körüli költség 50 év alatt körülbelül. Ez azért általában a legtöbb önkormányzatnak vállalható. Megnézték azt is, hogyha elavultabb módszerekkel kezelik, akkor mennyi költség lenne. Ez mind drágább lenne. Vagy hogyha semmit nem csinálnak vele, akkor milyen költségek halmozódnak fel, mert egy idő után ugye, tűzveszélyes lesz, balesetveszélyes lesz, akkor sokkal több mindent kell majd megcsinálni rajta, ott akár 50 éves időtávon egy ekkora területnél akár 120 millió forint is lehet a költség. Ami még érdekes volt itt az önkormányzatoknak, hogy bemutatták azt is, hogy nagyjából egy négyzetméterre egy évben milyen költsége van mondjuk egy erdő terület kezelésének, körülbelül 3-4 forint egy négyzetméterre, még egy intenzívebben kezelt, tehát akár ilyen egynyári növényes, színpompás park, akár simán 30 forint is lehet a négyzetméter költsége egy évben. Úgyhogy egész más nagy költségnagyságrendben is, illetve ökoszisztéma szolgáltatásban is, nyilván ez nem azt jelenti, hogy nincs szükség parkokra, csak érdemes úgy nézni akár a város körüli erdőkre is, mint ami a lakosoknak nyújt olyan szolgáltatásokat, amiket a városban nem tudnak megkapni, és erre érdemes az egyébként áldozni az önkormányzatoknak. Úgyhogy ilyenekről beszéltünk, meg arról is, amit nagyon sok önkormányzat nem tud, hogy bizonyos vidékfejlesztési programokban, ugye uniós agrár, közös agrárpolitika keretein belül, például akár erdőtelepítésre is pályázhatnának, de talán két kezünkön meg tudjuk számolni, hogy hány önkormányzat adott be rá pályázatot, mivel egyszerűen nem is tudnak róla, hogy ők is pályázhatnának. Igen. De erre van már példa az országban, szóval biztatunk mindenkit, akár a Cegléd környéki önkormányzatokat is, hogy nézzék meg, hogy hol van erdős területük, és milyen támogatást lehetne rá igénybe venni.
0: Mielőtt tovább mennénk, egy dologba hagyj kapaszkodjak bele, most jutott eszembe, és amely természetnél tartunk, abban a kis fotomontásodban, amit kitettél talán pont tegnap, a fűről.
2: Igen, városi zöld felület kezelés. Milyen érzést kelthet benned? Mondjuk el a hallgatóknak, mit láttak.
0: Az egyik a kvázi nyíratlan, szépen zöldellő fű, majd pedig, hogy néz ki a fű tulajdonképpen egy fűnyírás után az aszályban, a kiszáradás után, hiszen ugye miután megfosztották a talajfelszínt az összes növényzettől, itt természetszerűleg úgy, ahogy van, kiégett minden.
2: Így van, sok helyen járok, és még mindig van sok 90-es években megrekedt önkormányzat, amikor Ausztria volt a minta, kinyíltak a határok, és ott milyen szép zöld, meg állandóan nyírják, megy valaki a kis traktorral, ezt próbálták megvalósítani Magyarországon is, de az utóbbi évtizedekben a klíma megváltozott, erre alkalmatlan erre a fajta városi települési zöld felület fenntartásra a magyar települések túlnyomó többsége. És az a kép egyébként, most nem mondom meg hol készült, de nem is volt olyan nagyon hosszúra hagyva a növényzet az eredeti képen, tehát mondjuk talán ilyen maximum 10 cent is lehetett, de már azon is ott voltak a vadvirágok, meg nyilván egy sokkal szebb látvány volt, mint ami aztán utána egy néhány órával készült már, amikor már teljesen le volt nyírva, de tényleg ilyen 2 centisre, 3 centisre maximum. Ez ugye azzal jár, hogy egyrészt a beporzó rovarok tápláléka elveszik, miközben ugye a másik oldalon meg vannak önkormányzatok, amik rovarhoteleket telepítenek, de hát ugye ha van szállás, attól még nem biztos, hogy van étel nekik. A másik pedig, hogy itt sokkal gyorsabban kiszárad minden. Egyrészt a növényzet is, másrészt a talaj felső rétege is, mivel nincs, ami árnyékolja. Ezek a nagyon, nagyon kicsi a mikroklimatikus szempontok nem érvényesülnek, ettől aztán még tovább nő a por, és mindenki belegondolhat, hogy mondjuk mostanában milyen gyorsan a saját lakásában felhalmozódik a por. Ennek nyilván a szárazság az oka, meg az ilyen jellegű zöld felület kezelés. Tehát a tanulság egyébként az, és ezt sok helyen alkalmazzák. Sőt, a fővárosi önkormányzat tudás átadó szerepben is, akár zöld infrastruktúra, fenntartási füzeteket ad ki, vagy éppen a főkertész, a főtájépítész beszél erről akár Facebookon is, hogy ott például nem kaszálnak annyiszor, de vannak olyan települések, ahol csak a park egy részét kaszálják, másik részét magasabban hagyják a növényzetnek. Van olyan Szegeden például klímatűrő helyi magkeveréket fejlesztettek ki, ami egy ilyen vadvirágos gyep jellegű, és ezt ingyen osztogatják a lakosoknak. Ilyet ültessenek, mert ez jó, ez bírja. Egyébként nem kell annyit locsolni, meg nem kell annyit nyírni se, mint a gyepet. Szóval a tanulság az, hogy ne nyírják az önkormányzatok annyiszor, ha nyírják, akkor hagyják hosszabbra, illetve ne egyen hosszúságra nyírják a parkokban a növényzetet, a füvet, hanem hagyjanak meg olyan részeket is, ahol valamivel magasabb.
0: Adjunk egy kis élelmet a beporzóknak is, meg lakhelyet, hogy hívják ezt? Mélegelő. Igen, szerintem a világ egyik legszebb szava, ami csak létezik. Visszatérve Szombathelyre, nem titok, egy kis hívószavakat szoktál, vagy adtál arról, hogy miről is volt szó. Játszóterekre hogyan sikerült rátérnetek ezen a találkozón?
2: A játszóterek azok azért kerülnek ide a kék-zöld infrastruktúrába, mert általában átmenetet képeznek a zöld infrastruktúra és az egyéb városi burkolt felületek között, sőt egyébként akár a parkokban, vagy mondjuk ilyen erdős részeken is van olyan önkormányzat, aki telepít játszótereket. A játszóterek azok olyan helyek, amik még megmaradtak a régi időkből, olyan szempontból, hogy itt valódi közösségi interakciókra van lehetőség, de itt még beszélgetnek egymással az emberek, hogy a szülők kimennek, kiviszik a gyereket például, és akkor ott élnek társadalmi életet. Tehát ugye vannak olyan szülők, akik még nagyon kicsi a gyerek, leginkább csak itt tudnak beszélgetni más felnőttekkel élőben. Úgyhogy legalább olyan fontos, hogy a felnőttek jól érezzék magukat a játszótéren, mint a gyerekek. Egyébként a fiatal felnőtteknek, meg a nagyobb kamaszoknak szintén helye van. Egyébként a jó játszóterek, ahol van erre hely, kell, hogy olyan részek legyenek, amik kimondottan nagyobbaknak, akár fiatal felnőtteknek vannak. Az Egyesült Királyságban, meg az USA-ban voltak ilyen jellegű kutatások, ismerem is a vezető kutatót, meg annak hívják egyébként, akik azt vizsgálták, sok játszóteret bevonva, kitelepülve, hogy használják a játszótereket, milyen korosztály, férfi, nő, és hol mennyi időt töltenek el. Például a 10 évesek, azok szeretnek olyan helyen lenni, ahol kicsit elzártabbak, meg magasabban vannak. Ők ugye szeretik szemmel tartani a dolgokat. A kisebb gyerekeknek...
0: Ezért ülnek fel a padra is.
2: Igen, a kisebb gyerekeknek meg nyilván más, a színes játékok, ilyesmik, ami fontosak. A szülőnek meg az, hogy biztonságban tudja a gyerekét. De azért az a klasszikus, régi, amire talán még sokan emlékeznek, hogy ott egy rakétamászóka, meg csúszda, meg hinta, ezek önmagukban.
0: A mókuskerék?
2: Igen, de ez nem elég. Most már a gyerekek sokkal több ingerre szomjaznak, hiszen azért egy játszótérnek gyakorlatilag a digitális világgal kell felvenni a versenyt, és ezért látod, hogy ahol van rá pénz, ott már ilyen mindenféle színes, különleges játszóterek vannak, akár a burkolat is olyan, mondjuk a Nemzeti Atlétikai Stadion mellett van egy közpark, ahol megidézik ugye, a futópályát, mintha kiszaladt volna a futópálya ugye, a stadionon kívülre, és mindenféle tematikus játékok vannak, vagy ott van Siófokon a süllyedő hajó játszótér, ami ugye reagál a környezetére, az ott van a Balaton parton. Ilyen félig elsüllyedt hajó az egyik játék, a másik oldalon a kékre színezett esésgátló gumiburkolatból, ami föntről tényleg úgy néz ki, mintha víz lenne, egy árbócál ki, tehát

0: játszóterekre. De egy zárásképpen hagy mondjam, hogy van egy olyan irányzat például a skandináv országokban, ami ezek a természetes játszóterek, amikor nincsenek ilyen telepített játékok, hanem nagy fák vannak, kiszáradt fák, sziklák vannak, kövek, amiken lehet ugrálni, tehát minden ilyen nagyon természetközeli, mert hogy ezzel meg a fantáziájukat tudod visszaépíteni a gyerekeknek, ahogy az egyik gyerek fogalmazott ott, amikor hallottam az előadást az egyik ottani tervezőtől, hogyha nincsen játék, akkor minden játék.
1: Igen. És azt mi tudjuk a legjobban, nekem az én generációm is még a legjobban tudja, hogy a semmiből csináltunk játékot, és valahogy ez szerintem úgy lesz, hogy sok-sok-sok-sok pénzért eljutottunk odáig, hogy minden biztonságos, minden mű és minden telepített lesz, majd szépen lassan rájövünk, hogyha visszamegyünk a gyökerekhez, akkor minden sokkal egyszerűbb, és lehet, hogy még biztonságosabb is adott esetben.
0: Ezeknek is van helye, szerintem mind a kettőnek van helye, tehát egy lakótelepi városi környezetben én úgy gondolom, hogy a gyerekeknek is nagyobb igénye van valamiféle akár tematikus játszótérre, de mondjuk a város mellett, például ha Cegléden megnézzük, hogy mondjuk a Budai úti fürdőn, a gyógyfürdő körüli rekreációs övezet, ott például egy ilyen természetes játszótér, az szerintem nagyon jó belesimulna az ottani tájba.
1: Nyilvánvalóan nem a város közepén, igen. Látszik, hogy megtaláltam én is a témámat, a játszóterekről még legalább 40 percig tudnék beszélgetni veled, de most tényleg zárjuk le ezt, mert folytatás következik majd egyszer, nem ezzel a témával, de folytatódik majd a következő héten is a sorozat. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm a meghívást.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze. Hová megyünk? Baja? Szeged? Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga Huncut?
3: Jaj, félreért. A Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pince nap Cegléden. Kóstold meg hadborászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, nevezes, buszjáratok indulnak a Városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd város önkormányzata, Cegléd Evangélikus Egyházközség és a Kardos Pál pedagógus énekkar szeretettel hívja a zenekedvelőket, a kórusmuzsika kedvelőket a Kardos Pál pedagógus énekkar a gyományos pünkösdi hangversenyére május 22-én pénteken 17 órára az Evangélikus templomba. Vezényen Soltészné Lédeci Judit, Liszt díjas karnagy, zongorán közreműködik Lázár Ágnes korrepetítor. A belépés díjtalan, tehát május 22-én pénteken 17 órától az Evangélikus templomban a Kardos Pál pedagógus énekkar pünkösdi hangversenye. 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Ez a címe annak az előadásnak, amelyre C. Tóth Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa és Kapdabó Flórián történész, a Török János Református Oktatási Központ tanára várja az érdeklődőket május 20-án szerdán 17 órára a Ceglédi Városi Könyvtárba. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Fiam piknik május 22-én pénteken 17 óra 30 perctől a Fiatal Alkotók műhelyében. Természetesen művészet, ezzel a címmel nyíli kiállítás. Kiállítók Molnár Sára divat és textil tervező szakos hallgató, Nándori Judit festőművész szakos hallgató, Ócsai Janett természetművész, Orosz Fanni grafikus művész, vizuális és környezetkultúra tanár. A kiállítást megnyitja Zakar József keramikus művész, a Kossuth Múzeum igazgatója, a Fiam kuratóriumi elnöke. Énekkel közreműködik Nép Anita. A kiállítás helyszíne tehát a Fiatal Alkotók műhelye, a Holdos utca 20 szám alatt. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa program keretében megnyíló piknikre kiállítása tehát szeretettel várnak mindenkit május 22-én pénteken 17 óra 30 percre. Testbezárt történetek címmel nyílt válogatás kiállítás a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből a Kossuth Múzeumban. Az időszaki kiállítás május 22-éig tekinthető meg.
2: Velem

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
2: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070. Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villám ajánlatokról! Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek akár 2 millió 600 000 forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel. Minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai. Cegléd, Külsőkörösi út 4.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Délután már néhány helyen kisüt a nap. Súlyos helyzetben van az egészségügy az új miniszter szerint. Ma van a magas vérnyomás világnapja. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írta a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. A tárcavezető szerint több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A miniszter közölte, a jövő héten a szakdolgozói bérek rendezéséről egyeztet a szakszervezettel. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tiszapárt Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Weiss Viktor az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselője lehet. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzúzalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Ma is tart a Spár és az Országos Állatvédőrség Alapítvány állateledel gyűjtő akciója. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. A megvásárolt állateledeleket, valamint állatok gondozásához szükséges termékeket délután 4 óráig lehet leadni az önkénteseknek az Interspár áruházakban. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunban. A csapadékos időjárásnak köszönhetően kellően átnedvesedett az avarszint, így csökkent az erdőtűz kockázata a térségben. Csongrád Csanád és Szabolcs-Szatmár Beregvármegyében azonban még továbbra is érvényben van a korlátozás. Ma van a magas vérnyomás világnapja. A kezdeményezéshez kapcsolódva a Magyar Hipertónia Társaság 600 orvosa csatlakozott. A május a vérnyomás mérés hónapja elnevezésű kampányhoz, amelynek célja a figyelemfelhívás, valamint a krónikus betegség felismerése és bemutatása. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti.
0: Az időjárásról.
4: Jelenleg még sokfelé esik az eső, a keleti tájakon kiadós záporok, zivatarok lehetnek. Másutt hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24, késő este 7-15 fok valószínű. A következő napokban már sok napsütés lesz, és már csak elszórtan lehetnek futó záporok.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Elindult egy újabb óra, Félix Jani és Rusz közösében indult Walk With Me. Ez szólt itt a 92-tön, egy újabb óra, egy újabb beszélgetés érkezik hamarosan.
1: FM 92 Szeglét Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig. Ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: KGM. Made in Korea.
5: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.

0: mindig turisták.
1: Egy újabb sorozat folytatódik itt a 92-től, méghozzá Rend a lelke című sorozatunk.
2: Cegléd Rádió FM 92.5.
3: Kedves hallgatók, induljon tehát Rend a lelke című rendőrségi magazinunk. Szokás szerint most is Bálint Bóta Júlia a vendégem itt a stúdióban. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
4: Szervusz, és üdvözlöm a rádió hallgatóit, mint minden héten.
3: Ugye nemrégiben is többször beszélgettünk már arról, hogy mennyire fontos az, hogy a fiatal korosztályt már megfogni arra, hogy szabályosan közlekedjenek. Erről szóltak különféle kerékpáros versenyek, stb., amikről beszéltünk mostanában. Hát egy valami hasonlóról érkeztél most is ide,
4: igen,
3: a stúdióban.
4: Igen,
3: ugye?
4: Egy zebrasuli. Zebrasuli.
3: Zebrasuli. Ez vajon
4: igen,
3: mit
4: igen.
3: jelent?
4: Hát igazából itt az általános iskolában a negyedik osztályosok, vagy negyedik évfolyamosoknak tartunk, akik jelentkeznek, meg szeretnének részt venni benne. Igazából itt ezt az önkormányzattal közösen, Kőházi Ádám sportkoordinátorral közösen csináljuk ezt. Ez igazából abból áll, hogy a gyermekek a Kressznek az alapszabályait megtanítjuk nekik. A közlekedést ez úgy, hát ez igazából úgy van, hogy a Kressz pályára kijönnek, ugye ott a Vörösmarty téren Cegléden a gyerekek az iskolába, oda kijönnek kerékpárral, ugye a tanárok elő-hátul meg, ahogy csak lehet, kísérik őket, és ott egy elméleti oktatás van nekik, és ezt követően egy Kressz akadálypályát felállítunk nekik, mind a Kressz pályán is kell közlekedniük, és akkor utána van egy akadálypálya rész, ahol egy kis szlalomozás, billenőpalló, átmenni.
3: Tehát ilyen technikai dolgok.
4: Igen. És akkor ezt követően még egy kis gyalogos forgalom is van benne, ugye, hogyha például nem működik egy jelzőlámpa, akkor hogy lehet, hogyha például egy rendőr irányítja a forgalmat, akkor mikor lehet közlekedni, hogy lehet közlekedni, beszélünk a közúti jelző táblákról, hogy ki melyiket ismeri, akkor ebből van kvíz nekik, van keresztrejtvény, amit meg kell fejteni, és így egy kicsit így tágítjuk nekik a tudásukat, és akkor ez egy ilyen délelőtti időszakban van.
3: Igen, igen, de ez nagyon be tud ülni a gyerekek fejébe egyébként, most így nem, konkrétan ilyen dolgok nem voltak még az én gyerekkoromban ugyan, de bármit, amit úgy próbáltak megtanítani, amik akkor bejött a fejembe, 5-6 éves koromban, akár óvodás koromban, vagy kisiskolás koromban, az mai napig itt van. Tehát
4: hát én azt
3: fontos
4: veszem,
3: ez.
4: Én azt veszem észre, én sajnos pont az ellentetjét látom most.
3: Jajaj, na, mesélj.
4: Hogy annyira telítve vannak már a gyerekek, mind az iskolában, mind otthon. Nagyon-nagyon sok,
3: hát
4: ugye azt kell észrevenni, hogy egyre kevesebb a személyes kommunikáció ugye egymás között, egyre kevesebb a szülő-gyermek között is ez a kommunikáció sajnos, mert a szülők nagyon sokat dolgoznak, akkor tisztelt a kivételnek, nagyon sok olyan szülő van, aki odafigyel a gyermekére, de van olyan szülő sajnos, aki nem úgy figyel oda, nem kellően a gyermekére, hanem
3: azt
4: hazamegy
3: mondja,
4: a gyermek,
3: majd...
4: jó, oké, figyelj csak, nyugodtan ott a tablet játsz, addig ő csinálja a vacsorát, vagy berakja a mosást, vagy bármit.
3: És foglalkozzanak veled a pedagógusok, az a dolguk.
4: És
3: ugye?
4: Én ezt nem mondom, mert biztos nagyon sok szülő próbál odafigyelni a gyermekére, de annyira sok információt kapnak a gyerekek, hogy én azt látom, hogy egyik fülén be, a másikon ki.
3: Igen,
4: és nem tudják megjegyezni, és például most is ugye volt olyan feladat, hogy voltak táblák, amiket mutattam, és nagyon sokan azt se tudták, hogy mi az elsőbségadás jelzőtábla. Nem tudták, vadveszélyjelzőtábla, még oké, azt még annyira nem tudhatják.
3: A biciklénél még azért nem olyan veszélyes
4: az
3: a dolog.
4: Nem veszélyes, igen. Természetesen, de az, amikor például a Kresszpályán elmondjuk azt, hogy jó, itt akkor elkanyarodsz balra, és akkor kiteszed a kezed, jelzed, hogy balra fordulsz, majd akkor van a kerékpáros körforgalom, ott van egy elsőbségadás tábla, akkor ott lelassít. Azt tudjuk,
3: pontosan,
4: hogy nem fog arról jönni most per pillanat senki, mert nem egy úton vagyunk.
3: De akkor is.
4: Akkor is lassítani kellene, és elbagatelizálták az egészet, és elröhögcséltek, elhülyültek, és egyáltalán nem figyeltek arra, amit mondom. Mert én azt mondom, hogy jó, még a tanárnál az van, hogy nem figyelnek. De az, hogy én ott, mint egy hivatásos személyként ott voltam, egy rendőr, és
3: akkor
4: rám
3: sem
4: figyeltek úgy, és nagyon sokszor el kellett mondani, de voltak nagyon ügyesek is amúgy, akik tényleg az, hogy sajnos nagyon-nagyon kevesen közlekednek kerékpárral, ugye?
3: Igen.
4: Most itt is az volt, hogy volt egy jó pár gyermek, aki ugye kerékpár nélkül jött, mert nincs is kerékpárja.
3: Aha.
4: És volt olyan, ugye körülbelül 2 vagy 3 kisgyermek volt, aki szokott közlekedni kerékpárral, a többi 20x gyerek egyáltalán nem közlekedik.
3: Igen, ma már nem akkora divat. Igen,
4: én mondtam
3: igen,
4: nekik,
3: igen.
4: Hogy autóba ülnek, akkor is nézhetik a táblákat, hogy elsőbségadás tábla, mert ezek mind majd később fontos lesz, hogyha nekik is lesz majd vezetői engedélyük, vagy szeretnének vezetői engedélyt. Fontos az, hogy tudják azt, hogy milyen táblát látnak az úton. De kerékpáros közlekedésnél viszont nagyon-nagyon fontos.
3: Nagyon is, bizony. Igen,
4: és
3: igen,
4: ezért
3: igen.
4: Mondtam, hogy nagyon-nagyon sokan nem figyeltek arra, hogy egy elsőbségadás táblán azért lelassítsunk, vagy van ugye egy gyalogos kijelölt, gyalogos átkelőhely több helyen ott csinálva a keresztpályán, és nem figyelnek.
3: Igen.
4: Simán mennek, és ugye eljátszottuk azt, hogy vannak gyalogos közlekedők, ugye akik átmentek a kijelölt gyalogos átkelőhelyen, és ugye nagyon sokan nem figyeltek oda. És akkor több kört mentünk, és egyre ügyesebbek voltak, szóval nem azért, mert nem, igazából azért, mert nem közlekednek ugye napi szinten kerékpárral, nem igen. Kerülnek ilyen helyzetbe, de amint már többet mentek, mind az akadálypályán, mind ugye a kresszpályán, akkor egyre jobban odafigyeltek.
3: Persze, és a ti feladatotok meg nem az elsősorban, hogy ilyenkor most jól ledorongoljátok őket, hogy még kevésbé legyenek magabiztosak, hanem meg kell tanítani ezeket az alapvető dolgokat. Én is úgy tanultam meg gyerekkoromban, egy főútvonal mellett nőttem föl gyakorlatilag, és ott nekem bizony anyukám, apukám szépen elmagyarázta, hogyan kell azon gyalogosan átkelni, hogyha esetleg kerékpárral megyek az iskolába, akkor vajon mit kell tennem, és ezt szépen elmagyarázták, és én megértettem valahogy.
4: Persze, megértik, és tényleg nagyon ügyesek voltak. Ezért mondom, hogy amikor már többször csináltunk egy feladatot, egyre jobban belejöttek, és egyre ügyesebbek voltak.
3: Fontos.
4: De még mindig az volt, hogy látszik, hogy ugye akik gépjárművel közlekednek, ők sokkal nehezebben boldogultak a kerékpárral is.
3: Hogyne.
4: De nem várhatjuk el azt, hogy a szülő emiatt kerékpárral közlekedjen, mert valaki nem is itt dolgozik, lehet, hogy a város másik persze. Végén dolgozik, nem tudja megoldani, de azt mondom, hogy amikor van egy kis idejük a szülőknek, és mondjuk egy hétvége, amikor mondjuk várhat az a mosás, mert pont most hétvégén nekünk ez volt, hogy várhat ott a mosás, és a fiúkkal elmentünk, kerültünk egyet kerékpárral, mert fontos az, hogy a gyermekeink megtanulják a közlekedés jelzőtáblákat, akkor tényleg az, hogy hogyan kell közlekedni kerékpárral, mert nagyon-nagyon igen. Fontos abból a szempontból, hogy régebben ugye sokkal kevesebb gépjármű volt.
3: Jaj, persze. Igen,
4: és
3: igen.
4: Sokkal többen közlekedtek ugye kerékpárral.
3: Igen.
4: De most például ugye már temérdek sok autó van.
3: De gyerekkoromból emlékszem például arra, hogy az egyik kedvenc társas játékunk volt otthon, a közlekedj okosan. Nem tudom, hogy neked egyáltalán ez mond-e még valamit. Ez még akkor volt a 70-es, 80-as évek fordulója környékén, és ezzel a társas játékkal nagyon sokat játszottunk. Abban ugye rengeteg kresztábla volt, meg a szabályok, meg stb. És mi kifejezetten élveztük akkor gyerekek ezt, és a testvéremmel, barátokkal, nagyon sokszor játszottuk ezt a játékot, és igenis annak volt böcsülete, aki ezeket a szabályokat jól ismerte. Tehát nem volt ez szégyen ismerni.
4: Persze, igen. Igazából most így, hogy mondtad, most így gondolkoztam, hogy nekem is ráadásul, hogy még, hogy mondom, úristen, nem ismerem, de igen, mert még nekem is van otthon. A gyermekeimnek vettem egy ilyen közlekedj okosan táblát, de ez már egy újabb fajta verzió, egy
3: nyilván,
4: ilyen társas
3: persze.
4: Játék.
3: Igen.
4: Viszont azt tudom, hogy például nekünk otthon van olyan kártyajátékunk, ami közlekedési táblák, amiből például egyet kiveszünk, akkor már fekete péterezni lehet vele, akkor ugye memória kártyaként is lehet használni,
3: milyen
4: és ez
3: jó.
4: Például, ez
3: igen.
4: Nagyon-nagyon jó. Úgyhogy tényleg az, hogy én javaslom a szülőknek, hogy csak így beszélgetni magáról a közlekedésről, mert bármikor adódhat egy olyan helyzet, hogy egy szülő nem tud elmenni a gyerekért, és lehet, hogy csak gyalogosan kell elindulni egy gyermeknek haza, vagy gyalogosan kell iskolába elindulni. Bármikor bármi adódhat, és én nagyon javaslom a szülőknek, hogy az alapvető közlekedési jelzőtáblákat, a közlekedési morált legalább tanítsák meg olyan szempontból a gyerkőznek, hogy lássák azt a gyermekek, hogy kell közlekedni, mint főúton.
3: Mennyire kell figyelni.
4: Igen, mennyire kell, és mire kell figyelni, milyen jelzőtáblákra,
3: igen.
4: Hol van elsőbsége, hol nem. Mert például most is még beszéltünk arról is, hogy gyalog átkelő helyen hogy kell átmenni, és nem azt mondják, hogy balra nézünk, hanem jobbra. De mondom, miért nézel jobbra? nem Angliában lakunk.
3: Igen.
4: És mondom, balra kell. És sokan vannak, akik nem tudták még a választ, de ettől függetlenül én amúgy büszke vagyok rájuk, mert amikor tényleg már ott gyakoroltuk, akkor egyre ügyesebbek voltak, és látszódott, hogy, hogy tényleg az, hogy olyan ügyesen oda tudnak figyelni. Párszor természetesen persze. rájuk kellett szólni, de nagyon-nagyon ügyesek voltak, és akkor aztán a végén már minden olyan jól ment, és olyan jó volt látni, hogy tényleg örültek, és megéri. még esett is az eső. Úgyhogy...
3: Megéri. Ezek a hasonló akciók folytatódnak majd azért?
4: Igen, ebből lesz még egy jó pár ilyen zebrasuli program, de ha esetleg még bővebb információra van szükség, akkor Kőházi Ádámot lehet ezzel kapcsolatban. Ő a főszervezője ennek az egésznek. Igen. Én csatlakoztam hozzá.
3: Hát a városi sportkoordinátort tessenek keresni akkor. Igen.
4: És akkor lehet ilyet kérni. Meg én szoktam javasolni iskolán belül, hogyha az intézményeknél, hogy van a KEVE program, ez a közlekedjünk, együtt vigyázzunk egymásra, és akkor ezzel kapcsolatban az iskolák is tudnak ilyen
3: hogyne.
4: Programokat, ilyen közlekedési KRESZ programokat indítani, amelyek az iskolán belül folynak a tanulmányok, ott lehet csinálni KRESZ pályát, és oktatni a gyermekeket. Ez is egy nagyon jó program, én ezt szoktam javasolni az iskoláknak.
3: Sokat segíthet. Igen,
4: de természetesen, hogyha bármelyik iskola szeretne mondjuk egy KRESZ pályás oktatást, vagy egy KRESZ oktatást, egy közlekedési oktatást kérni, akkor meg lehet keresni engem, ugye a Ceglédi rendőrkapitány. Nem ígér, idénre már nagyon nem tudom, mert konkrétan minden egyes nap valahova mennem kell már, ami nagyon-nagyon jó valamilyen szempontból. Úgyhogy jövőre tekintve így szeptembertől, hogyha szeretnék, akkor...
3: Ez sose késő, erről nem lehet lekésni. Hát, úgyis mindig jön egy következő generáció, vagy következő évfolyam, amelynek
4: és
3: szintén meg kell tanítani.
4: Én tényleg mindenkinek javaslom, hogy már első osztályos, meg én már, ha tehetném, már ugye óvizsorú program, óvisoknak is lehet egy alap KRESZ pályát felállítani egy szlalommal, vagy lassan egy billenőpallon nagyon lassan simán. Átmennek. Nagyon ügyesek a gyerekek a futóbiciklivel, meg kis motorral is, úgyhogy én javaslom ezt mind óvodákban, mind az iskolákban, a KRESZ oktatás elkezdését már első osztálytól. És hogyha ebbe szeretnék, akkor én nagyon szívesen segítek nekik, hogyha megkeresik a Ceglédi rendőrkapitányságot.
3: Nagyon helyes. Jó. Fogunk erről beszélni még biztos nem egyszer, de nem most. Lassacskán lejárt a műsoridőnk, de azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos téma, és ha már akkor tényleg, akár óvodáskorban a gyerek már ebből kap egy kis ízelítőt, egyáltalán úgy a fejében belemegy ez, hogy nem csak úgy mászkálunk az úton ide-oda, hanem ezt tudatosan tesszük, és megvannak a megfelelő szabályok, akkor mire felnőtt lesz, ez már teljesen természetes lesz neki.
4: Így igaz.
3: És ez teljesen, azt hiszem, hogy remekül működő dolog lehet.
4: Igen, hát a kicsiknek is már kezdettől fog olyan az agyuk, mint a szivacs. Simán. Ezt mindig elmondják.
3: Igen.
4: Nagyon okosan fel tudják érni azt, hogy a stop tábla, hol mehet az autó, hol mehet a kerékpáros. Nagyon ügyesek már a kicsik is. Úgyhogy én mindenkinek ezt javaslom. És hogy figyeljünk oda egymásra, figyeljünk a kerékpáros és mikromobilitási eszközökkel közlekedőkre is, hogy mindenki biztonságban és épségben hazaérjen.
3: Igen. Mi pedig a 92,5 MHz-en mentünk most, teljesen biztonságosan, nem ütköztünk senkivel, úgyhogy innen folytatjuk majd Rend a Lelke című sorozatunkat is. Bálint Bóta Júlia volt megint a vendégem. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és köszönöm ezt a munkátokat. Nagyon fontos, hogy a gyerekek minél hamarabb, hát nem mondom, hogy tényleg csecsemőkorukban, de azért már óvodáskoruktól kezdve tanulhatják ezt a dolgot, hogy biztonságosan tudjanak közlekedni. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen, hálom.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
4: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Folytatódik az Únománia városban május 29-én, 10. Únó bajnokság a Ceglédi Városi Könyvtár ifjúsági könyvtárában. 14 óra 30 és 16 óra 30 perc között zajlik majd a bajnokság könyvtári tagsághoz kötött ingyenes rendezvény. Előtte pedig Únó a téren, kültéri közösségi Únó esemény Cegléden a Vörösmarty téren május 23-án 13 órától 15 óra 30 percig. Újra jógázom fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs, tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom. Zöld Cegli családi délután a Köztétegyesület szervezésében május 22-én pénteken 16 órától a Szabadság téren és az Ordas közben helyi termelők és kézművesek vására méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Ez vár tehát mindenkire május 22-én pénteken 16 órától. It

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
2: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
2: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
8: Goldigeri vagyok, a reptelő kutya.
2: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Verunaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabanciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a poharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Közlekedési információ.
9: Felújítják az Abony és Törtel közötti útszakaszt, az Abony nagykörös összekötő úton, ezért az 1-es és a 4-es kilométer szelvén közötti szakaszt lezárták. A májusig tartó munka befejezéséig körös tetéten irányába lehet kerülni. Az M4-es autóúton új terelést építettek ki pihenőhely építési munkái miatt. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és 38-as kilométer között, az ellenkező irányban a 35-ös és 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
0: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Taylor Swift indította az órát, ez volt The Fate of Ophelia című 2025-ös felvétele, azt az órát, amire még maradt egy beszélgetés, nem másról szól, mint az új Cegléd appról. Ha velem tartanak, megtudhatnak róla nagyon sok érdekességet.
1: Cegléd Rádió FM.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Drágám, megjött az új Európetrol étlap. Tudom, tudom, valami újat ennél, de legyen ütős, igaz? Figyelj csak, van új kalabriai csípős pizza, és hotthani pepperoni is. Igen, jól hallod, mézes csípős. Mm. És képzeld, az árak is szuperek. A smashburger csak 2490, a pizzák már 2699 forinttól indulnak. Sőt, most minden pizza mellé ajándék szikszó jár. Én már rendelem is hozzá a hideg eperkrémlevesemet. Hogy hol találod? Európetrol étterem, Cegléd. Nézd meg az étteremcegléd.hu-n, vagy tárcsázd a 0630 501 01 18-as számot.
4: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: elkészült és már letölthető Cegléd új applikációja minden fontos, vagy legalábbis nagyon-nagyon-nagyon sok hasznos, fontos információval. Ezekről az információkról, magáról az applikációról beszélt Szatmári Gábor mikrofonja előtt Pap Zsolt, a Ceglédi Televízió ügyvezető főszerkesztője. Ő az egyik, aki felel az applikáció létrehozásáért, fejlesztéséért.
1: Cegléd Rádió!
2: Kedves hallgatók, a következő percek témája tehát az a bizonyos Cegléd app, amiről először is majd megtudjuk, hogy mi a csuda is az igazából, és megtudjuk majd a működtetőtől, a Ceglédi Városi Televízió ügyvezető főszerkesztőjétől, Pap Zsolttól, hogy mire is jó ez a bizonyos dolog. Zsoltot nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban, szervusz!
3: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat!
2: App ugye az az applikáció rövidítése, igen, mondhatni tulajdonképpen, és meg kéne kérdeznem mindenképpen, és meg is kérdezem, hogy miért jó ez nekünk. Valamikor még egy régi szerkesztőm, kezdő rádiós koromban a Szegedi Magyar Rádió stúdióban mondta, hogy akkor kérdeztem, hogy mit kérdezzek, hogyha kimegyek, mondta, hogy kérdezz meg, miért jó ez nekünk. És tulajdonképpen teljesen igaza volt, és itt most is azt kérdezem, hogy miért jó ez nekünk, de egyáltalán mit is jelent ez, hiszen Cegléd városának van hivatalos honlapja, ugye ez már évtizedek óta működik, mondhatni. Ugye most mi a különbség a kettő között?
3: Hát azért jelentős különbség van, az applikáció kimondottan mobiltelefonra készült program.
2: Igen.
3: Ami gyakorlatilag ugyanúgy információk érhetőek el, és igyekszünk mindenféle hasznos információt feltenni rá, de kimondottan a telefonra van elkészítve.
2: Igen, igen. Amikor kiderült, hogy akkor indul egy ilyen dolog, akkor hogyan jött az, hogy ennek a kezelője, napi karbantartója úgymond a Városi Televízió lesz?
3: Ez szerintem úgy adta magát, hogy gyakorlatilag ezt is szerkeszteni kell, tehát foglalkozni kell vele naponta, és azt gondolom, hogy ahogy a tévé volt a legközelebbi városi cég, aki ilyen hasonló jellegű munkát végez, ugye mi gyártjuk a híreket, folyamatosan tesszük fel a felületeinkre, ide is felkerülnek, de hát ezen kívül ide még rengeteg hasznos információ felkerül pluszban.
2: Sőt, bizonyos funkciók is vannak benne még pluszban, ugye, tehát nem csak azt lehet megnézni, hogy mi történt a városban, hanem éppen el akarom intézni ezt meg azt a dolgot, akkor abban is tud segíteni.
3: Abszolút, ez jelentős különbség a honlaphoz képest, hogy ebbe egy, hát menjünk akkor sorba, van benne hírek, programok. Ez ugye adja magát, itt összeszedjük a ceglédi híreket, naponta frissítve a ceglédi és környékbeli programokat, tehát mindenkinek a programját feltöltjük, akármilyen szervezet, akármilyen civil szervezet, vagy akármilyen hivatalos szervezet. Igen. Ezen kívül van benne egy bejelentő, ami egy nagy újdonság egyébként, mert gyakorlatilag 2-3 kattintással az út járdahibától elkezdve a közvilágítási hibáig, illegális hulladék, fa, lombok, növényzet probléma, elhagyott jármű, csapadékvíz, árok, csatorna probléma, elhullott állat, tehát az összes olyan közérdekű bejelentő, és így gyakorlatilag 2 kattintásra és egy fotóval meg lehet tenni, ami a honlapon egyébként nem volt még ez így összeszedett, igen, felületként.
2: Tehát interaktívabb a dolog, mondhatni.
3: Így van, és ráadásul a közterületfelügyelethez van ez bekötve. Ők osztályozzák, hogy ki melyik feladat, ki ez mi tartozik.
2: Persze, nyilván, igen.
3: És folyamatosan ellenőrizhető is, hogy hol járunk a probléma megoldásában, tehát a bejelentő meg tudja nézni, hogy na, ez most hol tart ez a probléma.
2: Nem mindegy.
3: És az intézkedés végző, ő pedig visszajelzést kell, hogy küldjön, amikor valamilyen részállapot van, vagy amikor teljesen megoldotta a problémát.
2: Most ilyenkor mi van? Most ehhez föl kellett venni 1-2-3 embert még pluszban, vagy az adott stáb, a CTV stábja ezt tudja kezelni?
3: Hát az az igazság, hogy ez úgy működik, mint minden ebben a városban, hogy van egy plusz munka, csináljátok meg, és mi megcsináljuk.
2: Igen.
3: Tehát gyakorlatilag nem vettünk föl külön embert, beosztás szerint 2 ember, Kasszakatai Szokolai Attila felváltva töltögeti az appot, különböző dolgokban én is besegítek, de nagyjából így néz ki, úgyhogy nem természetesen nem vettünk föl rá külön embert, mert nem is volt rá semmiféle külön forrásunk.
2: Igen, igen, de ők akkor el tudják ezt a feladatot látni nyilván.
3: Mondhatjuk kénytelennek.
2: Igen, igen, igen, igen, de ez nagyon hasznos, és egyrészt szerintem azért lehet, hogy ez használ a tévének is, nem? A tévé ismertségének is.
3: Hát, jó, mintha, biztosan.
2: Nem, mintha nem ismernék a CTV-t, de ettől függetlenül a lakosság és a tévé kapcsolatát ez szorosabbá is teheti.
3: Hát teheti egyébként, a tévéműsor is nézhető rajta abszolút online-ba. Aha. Egyébként, ami nagyon fontos funkció még szerintem rajta, hogy van információk menüpont, ahol aztán mindenféle információ az önkormányzati hivatallal, hivatali ügyintézéssel, kultúrával, szórakozással, turizmussal kapcsolatos mindenféle információ elérhető rajta, megtalálhatóak a város gazdasági társaságai, és ami szerintem nagyon praktikus, hogy 2-3 kattintással gyakorlatilag eljutunk telefonszámokig, amit rögtön lehet hívni, nem kell külön beütögetni, tudunk e-mailt írni az e-mail címre, mert azok is interaktívak, igen, vagy el tudunk a honlapjukra menni. Tehát ez szerintem egy praktikus és gyorsítja a dolgokat. Nem végeztünk mindennel, nyilván még egy csomó információt fel kell pakolni, de itt az ügyeletektől elkezdve az ügyeletes gyógyszertárakig
2: fontos, bizony.
3: Mindenféle telefonszám és elérhetőség megtalálható, és ami még szerintem nagy újdonság ebbe, ez az úgynevezett okostérkép funkció, amivel...
2: Igen, ez mi is?
3: Gyakorlatilag meg tudjuk nézni, hogy mondjuk a 2. számú fogorvosi körzet rendelője az hol van pontosan, és 2 gombnyomással elindít egy navigációt, és elnavigál bennünket. Tehát nem csak a címet írja ki, nem csak a nyitvatartását, nem csak a telefonszámát, hanem el is tudunk navigálni, hogyha véletlenül nem tudjuk, hogy mi hol van.
2: Hát praktikus.
3: Igen, igen. Hát ez egy része nyilván inkább a turistáknak szól, mert azért a ceglédiek általában tudják, hogy hol van a fogorvosuk, meg általában tudják, hogy hol van a... De ha mondjuk azt mondom, hogy gyermekügyelet, nem biztos, hogy mindenkinek rögtön beugrik, hogy hol van.
2: Ha még eddig nem volt rá szüksége, persze. Igen. Tehát bármikor. Ezt folyamatosan kezelitek, folyamatosan mennek föl rá az információk, jönnek, mennek.
3: Így van.
2: És ez is fontos, hogy nem csak jönnek, hanem mennek is. És az emberek ezáltal tényleg, ez majdhogy nem egy ilyen másodlagos hivatalnak számít, ugye?
3: Hát igen, ez hosszú távon szerintem mindenféleképpen megkönnyíti az emberek dolgát. Úgyis mindenki mobiltelefonnal rohangál. Most gyakorlatilag mobiltelefonon készen kapja az információk, tehát tényleg, ha a hírmondót el akarja olvasni, azt el tudja rajta olvasni, ha tévét akar nézni, tévét néz, ha hivatali ügyben érdeklődik, hogy mikor van ügyfélfogadás, hogy ki tud felhívni, akkor megvannak a telefonszámok, tehát szerintem elég okos kis applikáció ez.
2: Bizony. Ha én úgy gondolom, hogy szeretnék ehhez csatlakozni, mennyi dolgom van, ugye nem kell 3 egyetemet elvégezni ehhez, hogy tudjam használni.
3: Nem. Tehát ez ugye az androidos és az iPhone-os rendszere is működik, és a webáruházakban lehet ezt megvenni, jobban van nem megvenni, mert megvenni nem kell, mert teljesen ingyenes. Meg kell keresni vagy az Apple Store-ban, vagy a Google Play áruházban, rá kell keresni a Cegléd app, és akkor ott van, le kell tölteni, és már működik is. A bejelentés egyedül, ami e-mail címes regisztrációt igényel,
2: persze,
3: de
2: igen,
3: pont azért, hogy ne legyenek kamu bejelentések, meg ne szórakozzon nyilván, ezzel senki, tehát ez az egy, ami regisztrációt igényel. Egyébként csak letölti az ember, elindítja, és már működik is.
2: Igen. És már működik is?
3: Működik. Abszolút.
2: Működik. Voltak már visszajelzések egyébként, valamiféle reakciók, vagy még azért barátkoznak vele a ceglédiek?
3: Barátkoznak, van e-mail címünk is, ahol várjuk a visszajelzéseket. Egyébként különböző intézmények már kértek javításukat telefonszámba, címpontosítás, ezeket folyamatosan kijavítottuk. Egyébként, akit én hallottam, annak jó a visszajelzése ezzel kapcsolatban, mert tényleg ez nem versenyezni akar az összes honlappal, hanem itt az a fontos, hogy egy helyen ott van minden információ.
2: Tehát ez nem üti ki a Cegléd honlapot?
3: Nem, sőt, hát nem is szabad, hogy kiüsse. Hát mondjuk azt a honlapot, az gyakorlatilag kiüti, mert az igazából nem egy modern és jól működő honlap, tehát most ezen is dolgoznak.
2: Kicsit már idejét múlt.
3: Hát ezt nagyon-nagyon finoman fogalmaztam meg.
2: Igen.
3: De egyébként tehát nem az a cél, hogy azzal versenyezzen, pont az a lényeg, hogy mindenhonnan szedje össze az infókat, és egy helyen meg legyen telefonon.
2: Igen, igen, igen, és bármikor elérhető legyen.
3: Így van.
2: Akár Új-Zélandról is.
3: Így van, így van, így van.
2: Hogyha valaki pontosan arra kíváncsi, hogy mi újság itt Cegléden, nem azért, mert csak a dicsekedjek, volt már új-zélandi hallgatónk is, aki a Cegléd Rádiót hallgatta Új-Zélandról, de azért nem ez a gyakori nyilvánvaló. Tehát ez a mindennapokban sokat tud segíteni, tehát lehet, hogy nem mindenért kell bemászni a hivatalba, vagy stb.
3: Hát, hanem vagy legalábbis nem kétszer-háromszor, hanem meg tudja az ember nézni, vagy tud előre egy időpontot egyeztetni, vagy be tud jelentkezni, de ugyanúgy rajta vannak a NAV-os telefonszámok, a különböző kormányhivataloknak a számai, tehát hogy igyekeztünk meg ezen túl is, igyekszünk mindent felpakolni rá.
2: Igen, igen. Na, akkor vegyük át még egyszer a leckét. Valaki úgy dönt, hogy na, ez neki tetszik, és szeretne hozzá csatlakozni, előkapja az okostelefonját, hát ma már Bodri kutyának is van okostelefonja, gyakorlatilag
3: az országban. És Facebook identitása is.
2: Igen. Na, mi a teendője ilyenkor?
3: Hát, bele kell menni az ikonoknál, vagy a Google Play áruházba, vagy pedig az Apple Store-ba, tehát ahol alkalmazásokat igen, lehet uh-huh vásárolni. Ezt nem vásárolni kell, ezt csak meg kell keresni, be kell
2: és írni. Ingyenes
3: teljesen. Ingyenes, be kell írni a keresőbe, hogy Cegléd app, és akkor onnantól kiadja a Cegléd applikációt, le kell tölteni, és el kell indítani.
2: És ez működik.
3: És
2: ha én akarok valamit, azt már eddig megértettem, hogyha én akarok valamit, akkor kapcsolatba tudok lépni a különféle szervekkel, stb. Valaki mondjuk egy civil szervezet, egy újabb civil szervezet be akar lépni ebbe az egész történetbe, megteheti?
3: Persze, hát azért is van megadva az információk legvégén e-mail cím, hogy bárkinek bármilyen ötlete, bármilyen elképzelése van, akkor jelezze nekünk e-mailbe, és akkor meglátjuk, hogy hogy tudjuk megoldani. Tehát civil szervezetek, egyházak most is fent vannak, de biztos, hogy nincs fent mind. Tehát, hogy ezt mindenkinek ellenőriznie kell a saját magáét,
2: igen,
3: hogy ő szerepel-e rajta, ha szeretné, akkor írja meg, és akkor innentől működhet a dolog.
2: Fó.
3: Egyébként van ebben még lehetőség, mert ugyanígy föl lehet pakolni egy idő után a boltokat, ugyanígy föl lehet pakolni a vendéglátóhelyeket, de ez idő kérdése. Most az volt a lényeg, hogy az alapinformációk legyenek fent, az működjön viszonylag stabilan, aztán utána meglátjuk, hogy merre fejlesztünk tovább.
2: Fó, hát ez egy izgalmas történet lesz, én azt hiszem, de hát ez nem is tudom, hogy ez a jelen, vagy már a jövő.
3: Hát ez most már a jelen, szerencsére Cegléden is.
2: Igen, igen. Tehát megvan a Cegléd appot, hogyha megkeresik, nagyon sokat tudnak segíteni magukon is, és szerintem egyébként a hivatalok szempontjából is egyszerűbb így, ugye, hogyha nem 680-an állnak ott sorban, hanem szépen mindenki be tud jelentkezni, és időről időre megjelennek ott majd a kuncsaftok is.
3: Így van, szerintem egyszerűsít mindent.
2: Igen. No, hát ha ezzel kapcsolatban lesznek még új információk, azokat is nagyon szívesen várjuk tőletek, mert azt hiszem, hogy lehet, hogy ilyen szempontból is, tehát tévés szempontból sem lesz ez rossz, mert olyan információkhoz juthattok, amik esetleg érdekes tévés anyagok szülőanyjai lehetnek majdnem.
3: Lehet, persze, persze, abszolút.
2: Ez is benne van. Hát Zsolt, én nagyon szépen köszönöm akkor a
3: tájékoztatást. Én köszönöm a lehetőséget.
2: Tehát él már a Cegléd app, tessék erre akkor kicsit ráfigyelni, aki szeretné kicsit leegyszerűsíteni az életét, akkor azt hiszem, hogy nagyon sok segítséget tud kapni ebből, ugye?
3: Én nagyon remélem.
2: Mindezt pedig tehát a Ceglédi Városi Televízió működteti, az ügyvezető főszerkesztővel, Papp Zsolttal beszélgettünk az elmúlt percekben. Hát akkor jó munkát, és várjuk majd a visszajelzéseket, majd lehet, hogy időről időről visszatérünk majd erre a témára.
3: Rendben, köszönöm szépen.

0: Isten az, amikor beindul.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pince nap Cegléden. Kóstold meg hadborászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, ne vezess! Buszjáratok indulnak a Városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd-város önkormányzata, Ceglédi Evangélikus Egyházközség és a Kardos Pál pedagógus énekkar szeretettel hívja a zenekedvelőket, a kórusmuzsika kedvelőket a Kardos Pál pedagógus énekkar a gyományos pünkösdi hangversenyére május 22-én pénteken 17 órára az Evangélikus templomba. Vezényen Soltészni Lédeci Judit, Liszt Díjas karnagy, zongorán közreműködik Lázár Ágnes korrepetítor. A belépés díjtalan, tehát május 22-én pénteken 17 órától az Evangélikus templomban a Kardos Pál pedagógus énekkar pünkösdi hangversenye. 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Ez a címe annak az előadásnak, amelyre C. Tóth Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa és Kapdabó Flórián történész, a Török János Református Oktatási Központ tanára várja az érdeklődőket május 20-án szerdán 17 órára a Ceglédi Városi Könyvtárba. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Fiam piknik május 22-én pénteken 17 óra 30 perctől a Fiatal Alkotók műhelyében. Természetesen művészet, ezzel a címmel nyílik kiállítás. Kiállítók Molnár Sára divat és textil tervező szakos hallgató, Nándori Judit festőművész szakos hallgató, Ócsai Janett természetművész, Orosz Fanni grafikus művész, vizuális és környezetkultúra tanár. A kiállítást megnyitja Zakar József keramikus művész, a Kossuth Múzeum igazgatója, a Fiam kuratórium elnöke. Énekkel közreműködik Nép Anita. A kiállítás helyszíne tehát a Fiatal Alkotók műhelye, a Holdos utca 20 szám alatt. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa program keretében

megnyíló piknikre, kiállításra, tehát szeretettel várnak mindenkit május 22-én pénteken 17 óra 30 percre. Zöld Cegli családi délután a Köztét Egyesület szervezésében május 22-én pénteken 16 órától a Szabadság téren és az Ordas közben helyi termelők és kézművesek vására méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Ez vár tehát mindenkire május 22-én pénteken 16 órától.

Már is jön Nagy Bogi és Des. Jól leszek újra. 2026-os felvétel zárja az órát, hogy jöhessenek utána a reklámok, majd pedig a friss hírek, és indulhasson a következő óránk Kamráddal. Be mine.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
3: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 59.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Ezt nézd, milyen nagy.
7: Azt a...
6: És milyen szép.
7: Ah, mintha új lenne.
6: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
7: Hát, ez főnyeremény.
3: Hölgyeim, erre vágynak. Irány a Ceglédi Hobbi Áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk. Az ikonikus Kia Sport így a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
8: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi rádióban.
9: Súlyosnak nevezte a magyar egészségügy helyzetét az új szakminiszter. Nemzetközi vészhelyzetet hirdetett a WHO az Afrikában terjedő ebola miatt. Holnap már kisüt a nap. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt Magyar Péter és Tarz Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalát. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Weiss Viktor az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselője lehet. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Újabb soproni utak burkolatába mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Ma is tart a Spár és az Országos Állatvédőrség Alapítvány állateledelgyűjtő akciója. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. A megvásárolt állateledeleket, valamint állatok gondozásához szükséges termékeket délután 4 óráig lehet leadni az önkénteseknek az Interspar áruházakban. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO a Kongói Demokratikus Köztársaságban, illetve Ugandában terjedő ebola járvány miatt. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem pandémiás vészhelyzetről van szó, de fokozott készültséget kérnek a térség országaitól. Az Afrikai Járványügyi Központ eddig több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Honduras óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. A szakemberek szerint továbbra is alacsony a vírus terjedésének kockázata.
1: Az időjárásról.
9: Hétfőn is főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: Közlekedési információk.
10: Felújítják az Abony és Törtel közötti útszakaszt, az Abony nagykörös összekötő úton, ezért az 1-es és a 4-es kilométer szelvény közötti szakaszt lezárták. A májusig tartó munka befejezéséig Körös Tetéten irányába lehet kerülni. Az M4-es autóúton új terelést építettek ki pihenőhely építési munkái miatt, a Budapest felé vezető oldalon a 40-es és 38-as kilométer között, az ellenkező irányban a 35-ös és 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kamráddal indult egy újabb óra, ez volt a Bimány itt a 92-től, egy újabb óra, ami a lapszemléről szól. Napilapok, bulvárlapok, és persze nagyon jó zenék érkeznek. Már is jön Bob Sinclair, World Hold On.
1: Te

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Induljon hát a lapszemle, induljon a Névszava két írásával, itt a 92-5, vagy két és fél írásával. Közösségi médiás posztban árult füvet a díler robbantással fenyegette azokat, akik nem akartak fizetni a drogért. Döbbenetes esetről számol be a Népszava. A debreceni törvényszék előkészítő ülést tartott annak a büntetlen előéletű férfinak az ügyében, akit jelentős mennyiségű kábítószerrel elkövetett kábítószerkereskedelemmel és más bűncselekményekkel vádolnak. Mint írták a Vád szerint, a férfi 2023 elején ismerkedett meg későbbi élettársával, majd egy fóliasátorban kanabiszt kezdett termeszteni. A marihuánából mindketten fogyasztottak, a megtermelt kábítószert pedig a férfi értékesíteni is próbálta, nem csak ismerősöknek kínálta, egy közösségi oldalon működő privát csoportban is azt írta, hogy van eladó marihuánája. A hirdetése jelentkezett is egy vevő, aki előbb 100, később 150 grammot vett át tőle, de a kialkudott vételárat egyik alkalommal sem fizette ki, arra hivatkozva, hogy az áru rossz minőségű volt. A díler ezen úgy feldődött, hogy 2024 júliusában elhatározta, hogy házilag robbanó szerkezetet készít, és azt felrobbantva ijeszti meg azokat, akik tartoztak neki. A rendőrök később a Komádi házban 109 kanabisz növényt, legalább 1000 kanabiszmagot, marihuánát, lőszereket, lőszeralkatrészeket és robbanó szerkezet készítésére alkalmas anyagokat foglaltak le. Erről is lehet olvasni például a Népszavában. Madonna és Shakira is fellép a foci VB döntőjének szünetében, erről is beszámol a Népszava. A Nemzetközi Szövetség tájékoztatása szerint a két popsztár, a 49 éves Shakira és a 67 éves Madonna mellett a dél-koreai együttes, a BTS együttes szórakoztatja majd, BTS együttes szórakoztatja majd az East Rutherfordi MetLife stadion közönségét. A rövid koncert jótékony célokat is szolgál, a közvetítésekből befolyó összegből 100 millió dollárt világszerte különféle futballképzésekre fordít a FIFA. A The Athletic, amely még a fellépők csütörtöki hivatalos bejelentés előtt írt a félidei sorról, azt jegyezte meg, hogy mivel várhatóan a játéktéren lesz látható a minikoncert, ezért az jelentősen megnöveli majd a labdarúgó mérkőzéseken megszokott 15 perces szünet időtartamát. Ez ének, tánc, zene, és lesz alkalmunk megmutatni, hogy milyen sokszínűek vagyunk, jelentette ki a főszervező Chris Martin, a Coldplay pop csapat énekese. Hozzátéve, hogy a kolumbiai származású Shakira előadja majd a világbajnokság hivatalos dalát is, aminek címe Dai Dai. Ezt a dalt Shakira és a nigériai afrobeat sztár Burna Boy közösen vette fel. Shakira korábban a 2010-es és 2014-es VB-n a Vakka Vakka, illetve La La La címmel adta elő a VB hivatalos dalát. Nekem a címen nem kellett sokat gondolkodni. A VB történelemben először rendeznek az észak-amerikai profi amerikai futballbajnokság az NFL fináléinak mintájára félidei sót. Nos, hát erről a sóról is olvashatnak bővebben a Népszavában, és ha már félidő és só, ugye a másik, az a bizonyos NFL-es. Erről jut eszembe, hogy az egyik streaming szolgáltatón gondolom még fent van az a dokumentumfilm, amelyben azt mutatják be, hogy annak idején Jennifer Lopez és Shakira hogyan készült a félidei sóra az NFL-ben. Egy nagyon jó kis dokumentumfilm lett belőle, hogyha gondolják, és van idejük, és kedvük, akkor nézzék meg.
0: Szeglét Rádió! 92.5

0: jazz jön.
1: What? I don't understand.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
2: Reklámot hallottak!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön hát a lapszemle folytatásában. A Magyar Nemzet riasztóan megugrott a MÁV csoport munkatársait érő erőszakos esetek száma. Míg 2025 első négy hónapjában 41 incidenst regisztráltunk, addig idén ugyanebben az időszakban már 69 alkalommal támadtak kollégáinkra, 9 eset fizikai sérüléssel is járt, tette közzé az adatokat közösségi oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A cégvezető azt írta, minden szám mögött egy ember áll, egy jegyvizsgáló, aki a munkáját végezte, egy autóbuszvezető, aki utasokat vitt biztonságban célba, egy kolléga, aki este ugyanúgy szeretne hazatérni a családjához, mint bárki más. Hegyi Zsolt felhívta a figyelmet, hogy a közfeladatot ellátó munkatársak elleni erőszak nem indulat, nem vita, hanem bűncselekmény, erre zéró toleranciával reagálnak. A vezérigazgató felsorolta az intézkedéseket is. Folytatják a ha megütöd, leülöd kampányt. Bővítik a testkamerák számát, erősítik a fedélzeti kamerarendszereket, fokozzák az együttműködést a rendőrséggel és a polgárőrséggel. A legkritikusabb vonalakon növelik a vagyonőri jelenlétet, minden esetben feljelentést tesznek, jogi és mentális támogatást biztosítanak a megtámadott kollégáknak. Hegyi Zsolt hozzátette, azt is nem fogadják el, hogy az agresszió a közösségi közlekedés mindennapjainak részévé váljon, és hogy az abban dolgozó kollégák veszélyben legyenek. Csak én fűzöm hozzá, hogy nyilvánvalóan sokszor feszültek az utasok, sok minden miatt lehet ez. Adott esetben pontosan a közösségi közlekedés hiányosságai miatt, de tény és való, ez a szerencsétlen kalauz biztos, hogy nem tehet róla, hogy késik a vonat. Bizonyára vannak olyan esetek is, amikor nem megfelelő kommunikáció okozza az agresszió, de tényleg ez semmire az ég adta egy világon nem válasz. A legelegánsabb magyar király emléke előtt tisztelgő rajzversenyt hirdettek, erről is ír a Magyar Nemzet. Hogyan él emlékezetünkben Szent László kora? Miként kelnek életre a tündöklő legendák a ma nemzet égének képzeletében? Most a legkisebbek és a felnőttek is ecsetet vagy ceruzát ragadhatnak, hogy megmutassák a nagy közönségnek, mit jelent számukra a hit és a lovagi erények uralkodója. Az Elegantissimus Rex öröksége, írja tehát a Magyar Nemzet. Szeretnéd megmutatni a rajzott festményed a nagy közönségnek? Most itt a lehetőség. Minden beérkezett pályamű kiállításra kerül. A 37. Szent László napok ideje alatt a Somogyvári Szent László látogatóközpontban. Adta hírül a Somogyvári Szent László Nemzeti Emlékhely hivatalos közösségi oldala. Két témában lehet pályázni: óvoda, alsó és felső tagozat, valamint felnőtt korcsoportban. Az egyik téma az élet Somogyváron Szent László idején, a másik pedig Szent László legendák, képregény, 6-8 képkockás képregényt várnak. Az intézmény a pályázatra hagyományos és modern, kreatív szemléletű alkotásokat is várja, amelyek szabadon mutatják meg, hogyan képzelik el ma Szent László korát és legendáit. Az elkészült anyagokat május 31-ig kell leadni a látogatóközpontban. Érdekli valakit, vagy érdekel valakit az a rajzverseny, a Magyar Nemzetben is lehet olvasni róla.
0: FM 92.5 Szeglét Rádió.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: És ugye most már két írás a Magyar Hírlapból. Tiszteletbeli aranypálmával tüntették ki John Travoltát, számol be róla a lap. Tiszteletbeli aranypálmával tüntették ki életművét John Travoltát a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon, a rendezőként jegyzett első nagyjáték filmjének díszbemutatóját követően. Mindig is az aranypálma díjas filmek voltak a kedvenceim, nem is tudom elhinni, ez felülmúlja még az Oscar díjat is, mondta meghatódva John Travolta, amikor átvette az előre be nem jelentett életmű díjat a fesztivál művészeti igazgatójától. A 72 éves amerikai filmsztár visszatérő vendége a Cannes-i fesztiválnak, 3 alkalommal is főszereplője volt a hivatalos versenyprogramba meghívott alkotásoknak. Quentin Tarantino aranypálmát nyert Ponyvaregény című kultuszfilmjének 1994-ben, majd az Életem szerelme 1997 és a Nemzet színejava című filmeknek köszönhetően. A tiszteletbeli aranypálma átvételekor John Travolta elmondta, hogy mennyire meghatódott akkor is, amikor megtudta, hogy első rendezését beválogatták a Cannes-i fesztivál egyik párhuzamos programjába, a Cannes Premier szekcióba. Nem reméltem, hogy a filmemet elfogadják, mondta hozzátéve, hogy úgy sírt, mint egy kisgyerek, amikor a fesztivál igazgató novemberben bejelentette neki, hogy a filmet meghívták Cannes-ba. John Travolta először állt a kamera mögé, hogy adaptálja, 1997-ben megjelent Propeller One Way Night Coach című könyvét, amelynek főhőse egy 8 éves kisfiú, aki először ül repülőgépre, hogy kövesse színésznő édesanyját Hollywoodba. A mese során váratlan kalandokat él át kedves régi utas kísérők társaságában, akik közül az egyiket Ella Blue Travolta, John Travolta lánya alakítja. A repülési szenvedélyének szentelt 1997-ben megjelent művét John Travolta idősebb fiának, Jetnek írta, aki gyermekkorától epilepsziás rohamokkal küzdött, és 2009-ben hunyt el. A film egyébként hamarosan elérhető lesz majd az egyik streaming szolgáltatón is, és olvashatnak róla a Magyar Hírlapban. Vulkánkitörés tisztította meg a légkört, a hamu és a tengervíz keveredése olyan kémiai reakciókat indított el, amelyek lebontották a metánt. A Hunga Tonga Hunga Hapai víz alatti vulkán 2022. január 15-i kitörése erős légköri rengéseket okozott, és a modern történelem egyik legnagyobb vulkáni eseményévé vált, írja most a Magyar Hírlap. A tudósok meglepődve fedezték fel, hogy a kitörés nem csak üvegházhatású gázokat szabadított fel, hanem részben megtisztította a légkört a metántól is, amely 20 év alatt körülbelül 80-szor jobban melegíti a bolygót, mint a széndioxid. Műholdadatok elemzése során a kutatók egy rekordmagas formaldehid koncentrációjú felhőt észleltek, amely 10 napon át egészen Dél-Amerikáig követte a mozgást. Mivel a formaldehid csak néhány órán át tart a légkörben, hosszantartó jelenléte a metán folyamatos bomlását bizonyítja a vulkáni felhőben. A tudósok úgy vélik, hogy a stratoszférában a tengeri só és a vulkáni hamu keveréke napfény hatására reaktív klort termelt, amely megtámadta a metán molekulákat. Ez a felfedezés lehetővé teszi a Sentinel 5P műhold és a Tropomi műszer számára, hogy az űrből figyeljék meg a metán lebomlását, egy olyan folyamatot, amelyet korábban rendkívül nehéz volt bizonyítani. Az eredmények új módszerekhez vezethetnek a globális felmelegedés csökkentésére, bár a fosszilis tüzelőanyagokból származó szén-dioxid kibocsátás csökkentése továbbra is kritikus fontosságú, és számomra az egyik üzenete ennek az írásnak, hogy ugye bizonyára önöknek is rémlenek olyan katasztrófa filmek, ugye posztapokaliptikus filmek, aminek a lényege tulajdonképpen az, hogy a Föld egyszer csak fogja magát, megelégeli azt, amit mi teszünk vele, és így majd ő elrendezi, és megtisztítja saját magát. Ha útban van az ember, akkor útban van az ember. Hát ki tudja.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Folytatódik az Únománia a városban május 29-én, 10. Únó bajnokság a Ceglédi Városi Könyvtár ifjúsági könyvtárában. 14 óra 30 és 16 óra 30 perc között zajlik majd a bajnokság könyvtári tagsághoz kötött ingyenes rendezvény. Előtte pedig Únó a téren, kültéri közösségi Únó esemény Cegléden a Vörösmarty téren május 23-án 13 órától 15 óra 30 percig. Újra jógázom fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs, tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom. Zöld Cegléd családi délután a Köztét Egyesület szervezésében május 22-én pénteken 16 órától a Szabadság téren és az Ordas közben helyi termelők és kézművesek vására méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Ez vár tehát mindenkire május 22-én pénteken 16 órától.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Ezt nézd, milyen nagy.
5: Azt a...
4: És milyen szép.
5: Ah, mintha új lenne.
4: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
5: Hát, ez főnyeremény.
3: Hölgyeim, erre vágynak. Irány a ceglédi hobbi áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig. Ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
6: KGM. Made in Korea.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön át elsőként a Bols néhány írása itt a 92-tön. Szenzációs áttörés, depresszió ellen kontaktlencse. A tudósok szerint a depresszió kezelésére tervezett kontaktlencsék ugyanolyan hatékonyak lehetnek, mint a Prozac nevű antidepresszáns gyógyszer. Legújabb információk szerint a lencsék enyhe elektromos jeleket küldenek az agyba a retinán keresztül, hogy stimulálják a depresszióval összefüggő agyi területeket. Dél-koreai kutatók depressziós egereken tesztelték az eszközt 3 hét használat után a rákcsálók, jóval kevesebb depressziós tünetet mutattak. A kutatás vezetője Yang Ung Park azt mondta, a munkánk teljesen új korszakot nyithat az agyi betegségek szemen keresztüli kezelésében. Szerinte a gyógyszermentes technológia hatalmas reményt jelenthet, nem csak a depresszió, hanem a szorongás, a drogfüggőség és a szellemi hanyatlás kezelésében is. A jelenlegi depresszió kezelések, mint például a gyógyszerek, az elektrosok terápia vagy az agyi implantátumok az agy hangulatért felelős területeire hatnak. Mivel a retina kapcsolatban áll ezekkel az agyi régiókkal, a kutatók úgy gondolták, a szem ideális bejárat lehet az agy stimulálására. Ez az első alkalom, hogy kontaktlencsét alkalmaztak agyi rendellenesség kezelésére. A kutatók puha átlátszó lencséket készítettek beépített elektródákkal, amelyek 2 elektromos jelet küldenek a retinára. Ezek csak akkor aktiválódnak, amikor egy meghatározott agyi területen találkoznak. A depressziós egerek napi 30 percig viselték a lencséket. A kutatók szerint viselkedésük hasonló mértékben javult, mint azoké az állatoké, amelyek fluoxetint, a Prozac hatóanyagát kapták. Az agyi vizsgálatok azt mutatták, hogy a kezelés helyreállította az agy bizonyos területei közötti kapcsolatot, valamint 47%-kal növelte a szeroton szintet a kezeletlen depressziós egerekhez képest. És mindeközben itt vagyok én, akinek folyamatosan az jár az agyában, nem elvitat, hogy ez egy rettentően tényleg valóban nagyon-nagyon fontos téma, hogy milyen pici kontaktlencse kellhet egy egérnek, és azt hogy lehet betenni a szemébe. Erről egy tényleg fontos témáról olvashatnak bővebben is a Bolsban. Örültek a bukásának, kitálalt a legjobb barát tídeni legsötétebb óráiról, súlyos vallomással törte meg a csendet a hazai sztárvirág egyik legmegosztóbb alakjának közeli bizalmasa. Tídeni az elmúlt években nem csak a slágerlistákat hódította meg, hanem a bulvárlapok címlapjait is, ám a csillagás mögött egy valóságos túlélő túra zajlott. Az ország egyik legnépszerűbb rappere Tídeni ma már emelt fővel beszél a démonairól, de a 2024-es és 25-ös esztendő sokak szerint a végjátékot jelenthette volna számára. Most egy olyan ember szólalt meg, aki a legnehezebb időben is mellette állt. Magic Norbi, azaz ifjabb növényi Norbert MMA harcos, aki kendőzetlen őszinteséggel beszélt barátja mély repüléséről, a környezet mérgező reakcióiról és arról a magányról, amit csak a csúcson lévők ismernek, bárhol is legyen az a csúcs és bármit is jelentsen. A Bolsban róluk is lehet olvasni. Szegédre!

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jaj, most már a lapszemle zárásaként a Blikkét írása. Liptai Klaudia szerelmes volt egy magyar sztárszínészbe, aki nem viszonozta a közeledését. Olyan dolgokat csináltam, hogy az őrület, mondja ő. A viszonzatlan szerelem érzése sokak számára ismerős, és a hírességek sem kivételek ez alól. Liptai Klaudia a Nőkomment című műsorban vallotta be, hogy fiatal korában fülig szerelmes volt egy sztárszínészbe, akit megvető bátorsággal próbált behálózni. A színésznő elmondása szerint szó szerint üldözte a színészt, sőt egyszer még az autója elé is kifeküdt, hogy ne tudjon elmenni. Volt olyan, hogy az Ördögfiókák zenekarával játszott a Pálvölgyi Ballagban, és kifeküdtem az útra a kocsija elé, hogy ne mehessen el. Olyan dolgokat csináltam, hogy az őrület, de ő kedves volt, mert végül nem hajtott át rajtam. Bár Miller Zoltán kedvesen kezelte a helyzetet, a kapcsolatból végül nem lett több, és ma már boldog házasságban él Vágó Bernadettel, mert hogy róla van szó. Aztán Ungár Anikó, a híres bűvész, szintén megosztotta egy régi plátói szerelmének történetét. Egykor Budapesten vezetett butikjában rendszeresen megjelent Cseh Tamás, aki minden alkalommal egy szál vörös rózsával és egy kedves gondolattal lette meg. Bár a két művész között különleges kapcsolat alakult ki, Ungár úgy érezte, hogy ők ketten két külön világot képviselnek, így a románc sosem bontakozott ki. És így milyen sztárok hogyan emlékeztek még életük ezen szakaszára, olvassák el a Blikkben. És a már nagy szerelem, Princesz Szabinának sok hódolója van, de komoly egy sem lehet, nem véletlen. De hogy mit is várna el a nagy ősztárja a jövendőbeliétől, nos, erről is ír a Blikk. Dancsi Szabina, vagyis Princesz Szabina neve ma már sokak számára ismerősen cseng, zárójel. Nem hogy cseng, ismerősen cseng, hanem gyakorlatilag már a hangját hallom, pedig túl sokat nem követtem őt sehol. A Nagy Jő legutóbbi évadának nehezen felejthető szereplője, mondjuk én a főzős műsorban láttam, az utóbbi időben valóságos közönség kedvencé vált, és saját bevallása szerint az élete teljesen új irányt vett. Szabina rövid idő alatt országos hírességgé nőtte ki magát. A képernyőn vidám, majd drámai pillanatok, konfliktusok és könnyek kísérték az útját. A kamerákon túl azonban egy céltudatos nő áll, aki nem titkolja, reflektorfényre, sikerre és boldog párkapcsolatra vágyik, és hogy mit várna el, nos hát arról olvashattak a Blikkben.

Jöjjenek most már a reklámok után a friss hírek után pedig indul az utolsó közös óránk, amelynek a végén el kell, hogy búcsúzzak, de addig meg sok minden történik. Például indítja majd az órát Future Topic és Alash. I adore you.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
5: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4.
5: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Súlyosnak nevezte a magyar egészségügy helyzetét az új szakminiszter. Elmebetegségben szenved a modenai álmokfutó. Holnap már kisüt a nap. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Gedüss Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Weiss Viktor az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselője lehet. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO a Kongói Demokratikus Köztársaságban, illetve Ugandában terjedő ebola járvány miatt. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem pandémiás vészhelyzetről van szó, de fokozott készültséget kérnek a térség országaitól. Az Afrikai Járványügyi Központ eddig több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. A szakemberek szerint továbbra is alacsony a vírus terjedésének kockázata.
1: Az időjárásról.
8: Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

És a Topik és Enes közösével, az IWL elindult az utolsó óra, amit még együtt töltetünk a mikrofonnál Becker Bernadett, úgyhogy ezt ki is használom ezt az órát arra, hogy köszöntsem még a névnaposokat, kicsit még belekukkantsak a kalendáriumba, május 17-e van. FM.

Május 17-e van a nap, amikor a paszkálok ünnepelhetik névnapjukat, a héber eredetű latin Pascalis név rövidülése. Jelentése húsvéti, a nevet a húsvétkor született gyermekek kapták. Kedves paszkálok, ha húsvétkor születtek, ha sem, nagyon boldog névnapot! Tehéz Rádió!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
2: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu.
1: Reklámot hallottak.

Jöjjenek hát események, évfordulók, természetesen mind-mind május 17-éhez kapcsolódóak. Ma van a távközlési világnap plusz az információs társadalom világnapja. 1865. május 17-én Párizsban 20 ország képviselői aláírták a Nemzetközi Távközlési Egyesület létrehozásáról szóló alapító okmányt. Ennek emlékére 1968 óta tartják a távközlési világnapot. 2005 óta az információs társadalom világnapja is ma van. 483 éve annak, hogy Nikolaus Kopernikus lengyel csillagász megjelentette könyvét, mely szerint a nap körül keringenek a bolygók. 71 éve annak, hogy Szilárd Leó és Fermi megkapta az atomreaktor szabadalmi elismerést. A szabadalmat az amerikai kormány jelképes $1 megvásárolta. Szilárd Leó 1919-ben emigrált, majd a Berlini Műegyetemen kezdett atomfizikával és termodinamikával foglalkozni. Németországban több szabadalmat is beadott, ezek közül a legjelentősebb az Einsteinnel közös találmány, egy hűtő folyadékok áramoltatására alkalmas mágneses szivattyú. Az atomreaktorok hűtőrendszerében ma is ezen az elven működő szivattyúkat használnak. Hitler hatalomra jutásakor Szilárd Angliába költözött, ahol az atomenergia gyakorlati felhasználhatóságát kezdtek kutatni. Amerikában kezdték el vezetésével az atommágia építését, és mikor világossá vált, hogy az atomfegyverek működőképesek, az amerikai elnöknél határozottan ellenezte az emberek elleni bevetést, de sajnos nem sikerült megakadályozni, hogy Japánra ledobják az atombombát. A háború után biológiai, valamint biofizikai témákkal kezdett foglalkozni, a molekuláris biológia egyik megalapozójának is tekintik, sugárkezeléssel saját magát is sikeresen kigyógyította daganatos betegségéből. Szerte ágazó zsenialitása ellenére ő sem értett mindenhez, autót vezetni például nem tudott. Halála után a Holden krátert neveztek el róla. 56 éve annak, hogy Thor Heyerdahl norvég utazó vitorlás nádcsónakkal indult az óceán átszelésére. Ezzel az expedícióval azt szerette volna bizonyítani, hogy az ókorban is volt lehetősége az embereknek az óceán átszelésére. Hét társával kelt útra egy vitorlás nádcsónakon. Egy évvel korábban már megpróbálkoztak a terv teljesítésével, de a csónak az út feléig sem bírta, így idő előtt fel kellett adniuk a próbálkozást. Az első csónakot a neve Ré, a Nílus partján termő papírus sásból készítették a Csátó mellett élő afrikai halászok, akik mind a mai napig ilyen csónakokat használnak a halászatok során. A második csónakot a neve Ré-2 már az andoki indiánok készítették a Titikaka-tó partján, de szintén papírus sásból. Marokkói Safi kikötőjéből indultak, az út 6100 km volt, 57 napig tartott, és 1970. július 12-én szerencsésen megérkeztek Barbados szigetére. Az út során a résztvevők hivatalosan is dokumentálták a tengeri szennyezés mértékét, amit az ENSZ megbízásából mintákkal támasztottak alá. Hát aki valaki Thor névvel elindul átszelni az óceánt, csak sikeres lehet. Egyébként emberfeletti hihetetlen teljesítmény. Ennyit az eseményekről, évfordulókról, hamarosan jönnek majd a nap híres szüröttjei. FM 92.5 Tegléd Rádió.

ismerjenek most már a napíres vagy híresebb szülöttjei, néhányan közülük 85 éve megszületett Csilla Freifrau von Buzelager német bárónő, a magyar máltai szeretetszolgálat alapítója. 119 éve született Gyida Jenő erdélyi író, költő. 119 éve szintén Elek Ilona olimpiai és világbajnok törvívó. 90 éve született Dennis Hopper, amerikai színész, rendező, Apokalipszis mostban is láthattuk őt. 86 éve pedig megszületett Vitézi László, Kossuth és Balázs Béla díjas filmrendező, producer, forgatókönyvíró, kinek például a Békeidő, illetve a Vörösföld című filmeket is köszönhetjük. 85 éve született a zseniális Schaumann Péter, Kossuth díjas színész, rendező, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, ki ne ismerné őt jellegzetes arcát, orgánumát, megjelenését, zsenialitását. 83 évesen nem a kóbor Meki János, Kossuth díjas énekes, zeneszerző és gitáros, az Omega együttes tagja. 65 éves ma Enya, ír, énekesnő, zeneszerző, akinek a dalával köszöntöm is a születésnapjukat, ma ünneplőket. Nagyon boldog születésnapot!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villám ajánlatokról! Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek akár 2 millió 600 000 forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel. Minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai. Cegléd Külső-Körösi út 4.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd-város önkormányzata, Ceglédi Evangélikus Egyházközség és a Kardos Pál Pedagógus Énekkar szeretettel hívja a zenekedvelőket, a kórus muzsika kedvelőket a Kardos Pál Pedagógus Énekkar a gyományos pünkösdi hangversenyére május 22-én pénteken 17 órára az Evangélikus templomba. Vezényen Soltészné Lédeci Judit, Liszt díjas karnagy, zongorán közreműködik Lázár Ágnes korrepetítor. A belépés díjtalan, tehát május 22-én pénteken 17 órától az Evangélikus templomban. A Kardos Pál Pedagógus Énekkar pünkösdi hangversenye. 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Ez a címe annak az előadásnak, amelyre Cétót Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa és Kapdabó Flórián történész, a Török János Református Oktatási Központ tanára várja az

Szám alatt a Magyarország Ifjúsági Fővárosa program keretében megnyíló piknikre, kiállításra tehát szeretettel várnak mindenkit május 22-én pénteken 17 óra 30 percre. Testbezárt történetek címmel nyílt válogatás kiállítás a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből a Kossuth Múzeumban. Az időszaki kiállítás május 22-éig tekinthető meg.

Ennyi volt már a részemről, reggel 6 óra óta Becker Bernadettel rádiózhattak. Ha ez így volt, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Erre a figyelemre a következő órában Szabó Kristóf számít, jönnek a Cegléd Rádió sporthírei, és lehet, hogy nem csak az egy órában számít a figyelmükre, de majd ezt ő elmondja. Én holnap este érkezem újra, addig is viszont hallásra. Cegléd!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Drágám, megjött az új Európetrol étlap. Tudom, tudom, valami újat ennél, de legyen ütős, igaz? Figyelj csak, van új kalabriai csípős pizza, és hotthani pepperoni is. Igen, jól hallod, mézes csípős. Mm. És képzeld, az árak is szuperek. A Smashburger csak 2490, a pizzák már 2699 forinttól indulnak. Sőt, most minden pizza mellé ajándék Sixo jár. Én már rendelem is hozzá a hideg eperkrémlevesemet. Hogy hol találod? Európetrol étterem, Cegléd. Nézd meg az étteremcegléd.hu-n, vagy tárcsázd a 0630 501 01 18-as számot.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Súlyosnak nevezte a magyar egészségügy helyzetét az új szakminiszter. Több mint 10 000 vettek részt az idei futókörök napján. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Gedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 000 ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Bogdán Csabát és Weisz Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Weisz Viktor az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselője lehet. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki azbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Idén is népszerű volt a futókörök napja. A szombati rendezvényen az esős idő ellenére több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt, 25 helyszínen összesen 90 000 kilométert teljesítettek. A település közötti verseny Dabas nyerte, ahol majdnem 11 000 kilométer gyűlt össze. A szervezők a résztvevői visszajelzések alapján már dolgoznak a jövő évi fejlesztéseken. A cél egy még több helyszínt megmozgató, még nagyobb országos sportünnep létrehozása.
1: Az időjárás.
4: Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Hallgatóit, Szabó Kristófot és a Cegléd Rádió sporthíreit hallják. A mai alkalommal a ceglédi hírek mellett szó esik majd kerékpárról, valamint az európai futballról. Tartsanak velem!

Ceglédi VS-e Pomáz 5-0, gólszerzők Asztalos 2, ebből egyet 11-esből, Majoros, Olgyai, Paskó. Kecskeméti József vezetőedző értékelése. Köszönöm a játékosoknak a mai élményt, ilyen születésnapi ajándékban nem is reménykedtem. Már az első félidő sem volt rossz, csak egy kicsit lassan, pontatlanul játszottunk. Viszont a második félidei játékra egy rossz szavam sem lehet. Asztalos második gólja feltette az íre a pontot. Gratulálok a srácoknak és a játékvezetői hármas ténykedéséhez. Nagy vonalúan tették a dolgukat. 92.5 Ceglédi Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonikaajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.

Komoly tétmérkőzéssel zárja a szezont a ceglédi KKS U18-as csapata. A másodosztályú bajnokság bajnoki címe Cegléden az utolsó fordulóban dől el. Május 20-án szerdán 15 óra 30-kor a ceglédi fiúk a Békés Csabát fogadják a Gály József sportcsarnokban, és bizony, hazai győzelem esetén a dobogó legfelső fokára léphet a csapat. Nagy szükség van a lelátói támogatásra, ezért aki csak teheti, jöjjön és szurkoljon a CKKS-ének. Barga Péter vezetőedző mérkőzés előtti nyilatkozata. Utolsó mérkőzésünket nem a legjobb előjellel várjuk. Lassan egy hónapja léptünk pályára bajnoki találkozón. Talán soha nem volt ennyi hiányzás edzésről, mint az elmúlt időszakban. Érettségi, kirándulások, diákolimpia, sérülés miatt. De ha már az egész évet erőn felül teljesítettük, szeretném, ha a csapat learatná a babérokat és megszerezné a bajnoki címet. Igazán megérdemelnék, a srácok sokat dolgoztak érte. Az akarati tényező sokat fog dönteni, még ha görcsösen is játszunk, motiváltnak kell lennünk, hogy átlendüljünk az esetleges holdpontokon, és a következő feladatra koncentráljunk. Ez a csapat már számtalanszor bebizonyította, hogy szeret tét alatt játszani, és ez most sem lesz másképp. Bármely sportágban, bármely osztályban dicsőségbajnoknak lenni, és mi azok akarunk lenni. Várunk mindenkit szerdán, az utolsóra. Cegli!

0: A legtöbb európai topbajnokság bajnokai már ismertek, de több bajnokságban a kiesők kiléte még ismeretlen. A La Ligát a Barcelona nyerte és az Oviedo kiesett, ez biztos, de matematikai esélye még a 9. Bilbaónak is van a kiesésre. Ez nagyon jól leírja, mennyire szoros a bajnokság most. Jelenleg a Mallorca és a Levante van a vonal alatt, de az elmúlt fordulókban megfordult ott a Girona, az Elche és az Alaves is. Nagy valószínűséggel közülük kerülnek ki majd a kiesők. Az olasz bajnokságban a Lecce és a Cremonese heroikus bennmaradási küzdelméről szólnak az utolsó fordulók, úgyhogy az Inter már 2 fordulóval ezelőtt bajnok lett. Mi több, hétközben a Lazio ellen a Coppa Italiát is megnyerte a Nerazzurri. A Bundesligában a Zampauli és a Heidenheim esett ki, a Wolfsburg osztályozót játszik majd. Az egyetlen bajnokság a Premier League, az, ahol még az Arsenal és a Manchester City is harcban van a bajnoki címért, mint ahogy a Tottenham és a West Ham is a bennmaradásért.
1: Szemléd Rádió! 92.5!

Javában zajlik a Giro d'Italia 2026-os kiírása. Túl van a mezőny az első hegyi befutón, és három klasszikus mezőny hajrán is. Igaz, abból a nápolyi kaotikusan ért véget, ám a szökevények is csipegettek el napokat. A sprinteket egyértelműen dominálta Paul Magnier, aki két szakaszt is nyert, az elsőt és a harmadikat. Közte egy előre meg nem jósolható szakaszon Guillermo Tomás Silva tudott nyerni egy kis csoportos sprintet, miután nem sokkal a cél előtt megfogták Vingegaurékat. Az ötödik szakaszt nagyon szépen kontrollálta a Movistar, leszakítottak minden sprintert, ám az ő emberük Aulár kibírta az emelkedőt. A munkát végül nem tudta befejezni, Gianni Narváez jobb időben indította a sprintjét, végül övé lett a szakasz. Kétségtelen az év szakaszának is elmehetett volna a szerdai, ha pusztán izgalmi szempontból vizsgáljuk. A győztes elmenésben Igor Arrieta és Afonso Eulálió versengett, akkor már tudva lévő volt, hogy az utóbbi rózsaszín trikós lesz a szakasz végén. Arrieta azonban az esős lejtmenetben bukott, álomforgató könyv. Nem csak a rózsaszín trikó, de a szakasz győzelem is elérhető közelségbe került Eulálionak. Nem sokkal később ő is bukott, Arrieta pedig megérkezett rá. Egészen a 2 kilométeres kapuig, ahol Arrieta benézett egy kanyart, rossz irányba haladt, Eulálió kapott még egy esélyt az élettől. Ezzel sem tudott élni. Végül a spanyol földön túli sprintet mutatott be, visszajött a portugálra és megnyerte a szakaszt. Jött Nápoly, ahol a befutót kockaköves terepre vitték, és pehjére a mezőnynek pont elkezdett esni az eső. Dylan Groenewegenék buktak, ezzel pedig szinte az egész mezőnyt vitték magukkal. Ballerini is Stuyven fordultak elsőként, akik kimaradtak a bukásból, Ballerini pedig lesprintelte rutinos vetélytársát. Ez már a második aszton a szakasz győzelem volt. Péntek, Blockhouse, a mezőny kontrollálva, és nem nagy meglepetésre, Jonas Vingegaaré a szakasz. Pellizzari perc fölött kapott, Gál saját tempóval 13 másodpercre Jonas után érkezett. A szombati nap is ideges volt, későn engedte el a mezőny a szökést. A legjobb pillanatban Mikkel Bjerg, Leknessund és Narváez tudott meglépni. Nem volt kérdés, hogy ebből a hármasból Johnny Narváez a legerősebb. Ő begyűjtötte második győzelmét a versenyen. Szeglét Rádió! 92.5

0: Műsor szám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jól, csak a szívével lát az ember.
2: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
3: Mit tudsz te az irodalomról?
2: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
2: Na ne!
0: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
4: Te mész arra, én meg erre?
5: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
4: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
5: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
4: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
6: Végre egy új családi program!
0: Cegléd hobbi áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk. Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villám ajánlatokról. Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek akár 2 millió 600 ezer forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel, minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai, Cegléd külső körös. Út 4.

Giro mellett hasonlóan nagy figyelem övezi a Tour de Hongrie-t, ahol a világ egyik legjobb sprintere Tim Merlier is ott van. Nem kellett sokat várni, hogy szakaszt nyerjen, ővé lett az első és a harmadik, a másodikon pedig nagyon jó ütemben indította végén Cosnefroa, azt ő nyerte, Vetter Erik szökésben volt aznap. A király etapot a pécsibe futott a Lidl Trekkes Söderqvist nyerte, ám a szakasz közben hajmeresztő bukások szemtanúi is lehettünk. Söderqvist vezeti az összetettet, a legjobb magyar Walter Attila a 9. helyen van, bő másfél perces hátrányban. FM 92.5 Tech Létre Rádió.

Magyar bajnok lett a Győr. Az utolsó fordulóban egy dolga volt az Etónak, meg kell verni a Kisvárdát, és akkor bármi történhet, bajnok lesz. Ennek érdekében cselekedtek, nem engedve vissza a Fradit. Igaz, ők is mindent megtettek, 3-0-ra verték a Zetét. A Győr végül 0-1-re felülkerekedett az ellenfelén, és ezzel egy 7 éven át tartó ferencvárosi hegemóniát tört meg. Ők maguk pedig 2012-13-as szezon után 13 év elteltével újra bajnokok lettek. A bajnoksága gólkirályai a Puskás játékosa Lukács, valamint az Újpest támadója Matko lettek 17 találattal és 3 gólpasszal egyaránt. A Kazincbarcika feljutását követően utolsó helyen kiesett,

a másik kieső pedig a DVTK. A másodosztályból két ikonikus csapat, a Vasas és a Honvéd kezdheti meg majd a következő szezont az élvonalban. Cegléd Rádió FM 92.

0: A Cegléd Rádió hétvégi sporthír összefoglalóját hallhatták, de érdemes velünk maradni a következő órában is, mivel a vendégem Lőrinc Viktor lesz, akivel a magyar birkózás jelenlegi helyzetéről, valamint az ő karrieréről is fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden, az Open Campers-től.
2: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Több ezer ápoló hiányzik az egészségügyből az új szakminiszter szerint. Tovább gyűrűzik az aszbeszt botrány. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Bogdán Csabát és Weisz Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt Magyar Péter és Tarz Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalát. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Weisz Viktor az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselője lehet. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Idén is népszerű volt a futókörök napja. A szombati rendezvényen az esős idő ellenére több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt, 25 helyszínen összesen 90 ezer kilométert teljesítettek. A település közötti verseny Dabas nyerte, ahol majdnem 11 ezer kilométer gyűlt össze. A szervezők a résztvevői visszajelzések alapján már dolgoznak a jövő évi fejlesztéseken. A cél egy még több helyszínt megmozgató, még nagyobb országos sportünnep létrehozása.
1: Az időjárás.
5: Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Újra itt az FM92-ön, ahogy ígértem, Lőrinc Viktorral folytatjuk, de előtte hallgassunk meg egy igazi időtálló metal klasszikust a Metallicától, attól a bandától, amely megalakulásától kezdve mind a mai napig a zenetörténelem egyik legikonikusabb formációja. 1981-ben Los Angelesben alakult meg, amikor a banda későbbi dobosa Lars Ulrich egy helyi újságban hirdetést adott fel, metalzenészeket keresve, akikkel jamelhet. A hirdetés olyannyira betalált, hogy sikerük mai napig töretlen, idén június 13-án pedig hazánkban stadionkoncertet adnak majd a Puskásban. Most pedig jöjjön tőlük a Metallica albumról, a Nothing Else Matters.

0: Köszöntöm a Cegléd Rádió FM92-t hallgatóit, Szabó Kristófot hallják, a stúdióban pedig Lőrinc Viktor, magyar birkózó, de hát ugye a legnagyobb eredmények azok nem csak az, hogy magyar birkózó vagy természetesen, olimpiai ezüstérmes, világbajnoki ezüstérmes és Európa bajnok is vagy, valamint ötszörös magyar bajnok is, de ezek csak a legjobban csengő eredményeid, Európa bajnoki, világbajnoki bronzérmek. Szerintem annyi eredményed van, hogy egyáltalán te még észben tudod tartani őket?
1: Így azért szemre. Észben lehet, köszönöm szépen a meghívást, és hogy itt lehetek újra. Azért igen, köszönöm szépen ezt a felsorolást, hála az égnek, még mellett is van még egy-két érem, ez is bronzérmek, úgyhogy a felnőtt mezőnyben 8 érmet tudtam összesen szerezni, de tényleg jó volt így visszahallgatni is.
0: Hát ennek nagyon örülök. Hogy kezdődött el egyébként a karriered? Hogy indult, de mikor derült ki, hogy te birkózol? Azt tudom, hogy Cegléden irtózatosan komoly a birkózás, itt azért van elég nagy presztízse, múltja a birkózásnak. Hány éves voltál körülbelül, amikor elkezdtél birkózni?
1: Igen, azt hiszem, hozzá kell tenni a dologhoz, hogy nekem nem volt sok választási lehetőségem, mert a bátyám is birkózó volt, és szerintem egy jó pár nőt ismerik is itt Cegléden és az országban is. Őt úgy hívják, hogy Lőrinc Tamás, nem nagyon kell bemutatni itt a környéken, és ő általa kerültem be, ugyebár ő ment birkózni, és hát szerintem a szüleim is praktikus megoldásnak találták azt, és most már meg is értem, hogy miért, mert nekem is van két gyermekem, és hát mind a kettő máshol fog járni edzésre, az külön logisztika a feleségemnek, meg nekem. És hát egyértelmű volt, hogy akkor ne logisztikázzák túl, menjek utána én is a birkózó edzésre. Aztán én 6 évesen kezdtem el a birkózást, igazából egy kicsivel előbb is, aztán az elején nekem nagyon döcögött. Szóval, hogy én ellenálltam, hogy én nem annyira szeretnék, mert hát azért mégiscsak edzésem vagy, természetesen sokat játszottunk, de hát azért mégis rendszerben a suli után be a kocsiba, vagy biciklivel edzésre. Én egy kicsit ellenálltam, de hál' az égnek nagyon jó edzők közé kerültem, Pap Ferenc és Pap Attila személyében, akik az első pillanattól fogva látták bennünk azt a tehetséget, amit ők úgy érezték, hogy nem szabad elengedni. És hát az én szerencsémre pedig a Frici, a Pap Ferenc egy ilyen jó 500 méterre lakott tőlünk, és én amikor éppen nem akartam edzésre menni, akkor azért arra konyarodott, hogy én merre vagyok, aztán bedobott a kocsiba, és úgy mentem edzésre. Szóval ilyen kis pici noszogatások azért voltak a pályafutásom elején, meg hát nyilván az a bizonyos kamaszkor, az azért rám is nehéz hatással volt. Ellenálltam, de megint csak azt tudom mondani, hogy jó időben voltak a jó edzők mellettem, ezért nagyon fontos az edzőknek a szerepe, mert igenis kellő pillanatban, amikor odaléptek mellém, és szépen elkezdtek terelgetni a helyes útra, akkor az nagyon kellett így visszagondolva, úgyhogy, és így maradtam meg így a birkózásba, és onnantól kezdve 20 éves koromtól pedig eldőlt az, hogy itt ebben van a helyem, ebben kell keresnem az én utamat. Itt volt egy ifi EB bronzérem 17 évesen, ami ott már tényleg azt mutatta számomra is, és a szüleink számára is, hogy ezzel komolyabban kéne foglalkozni, és így maradtam meg.
0: Ugye akkor már a tesód szintén már profi, felnőtt birkózó volt, szállította az eredményeket, de gondolom még fiatalabb korotokban is ő, ugye jól tudom, 4 évvel idősebb nálad. Nála azért látszódott, gondolom, hogy tehetséges ő is szint úgy, mint te, úgyhogy nyilván az ő eredményei is motiváltak téged arra, hogy folytasd és csináld ezt a karriert, gondolom. Nagyon érdekes volt így belegondolnom, hogy például két testvér ennyire nagyon sikeres mindkettő, akkor gondolom itt valamelyest egymást is noszogattátok, hogy egymást is segítettétek ezen az úton. Volt azért gondolom egészséges rivalizáció is, de azért nagyon fontos volt, hogy azért egymás mellett voltatok nagyon sokszor. Ahogy néztem az eredményeket, például már főleg később, amikor a profi felnőtt mezőnyben voltatok, nagyon sokszor egy versenyen voltatok, ugye más új csoportban persze, ugyanúgy kötött fogásban, de gondolom ez is extra motivációt adott számodra, hogy mondjuk egy világeseményen vagytok, és akkor na, mind a ketten jól kell, hogy szerepeljetek.
1: Ez pontosan így van, és a Tomi nagyon fiatalon nyert felnőtt EB-t 2006-ba. Én akkor voltam 16 éves, és amikor hazajött az EB-ről, hát mint hogy testvér lévén, én magamnak éreztem az ő sikerét, és én is úgy pózoltam akkor mellette, mint hogy én is megnyertem volna a felnőtt EB-t, és ezek mind olyan mozdulatok, meg mozdulatok voltak az egész pályafutásomban, ami hatással voltak rám, mert láttam azt, hogy honnan, hova lehet eljutni, mi azért lokálpatrióták vagyunk, Cegléd, Cegléd Bercelről származunk, És hát én láttam azt, hogy honnan, hová lehet eljutni, hogy egy vidéki srác is igenis fel tudja magát küzdeni Európa tetejére, és aztán szépen haladt tovább a világ tetejére, és számomra ez nagyon-nagyon ösztönző volt, hogy, és ez szerintem nagyon fontos a mai világban is, hogy a fiatalok, a fiatal tehetségek azt érezzék, hogy ezt nem tudják teljesíteni, meg ez egy ilyen elérhetetlen dolog, elérhető dolog bárki számára, teljesen mindegy, hogy valaki vidéki, falusi, vagy fővárosi, ugyanúgy megvan a lehetősége természetesen adott körülmények között, mert hát az minden nyilvánvaló kell hozzá. És hát aztán jöttek a komolyabb célok kettőnk között, azt azért el kell mondani, hogy soha nem volt rivalizálás a birkózásba. Én merítettem az ő eredményéből, és ő pedig az enyémből. Ez mindig így működött nálunk. De azon kívül mindenben rivalizáltunk, szóval a horgászat, akár egy foci meccs a edzésen, elején bemelegítésen foci meccs volt, akkor én azt szerettem volna, én külön csapatban legyek vele, hogy hát meg tudjam verni. De ez a birkózásban ez nem így volt, mert amit említetted is, külön súlycsoportban voltunk, és pont, hogy nagyon nagy ösztönző volt, és nagy támogató erővel bír egy-egy verseny, hogy valaki nekünk ott volt a családunkból. Nem az volt, hogy ott voltunk egyedül, hanem ő ott volt velem a világversenyen, én is vele, és a nehéz pillanatokban tudtuk egymást segíteni, és hát ez egy külön cél lett utána már nekünk, hogy nyerjünk egy érmet egy azon a világversenyen, egy EB-n, sikerült. Jött a következő, nyerjünk egy azon világbajnokságon érmet, sikerült, és hát nem hiányzott más, mint az olimpia. És hála az égnek Tokióba ezt is ki tudtuk maxolni, és mind a ketten érmet tudtunk nyerni, és számomra ez egy ilyen nagyon nagy beteljesülés, hogy ez testvérpárként Ceglédről indulva ez nekünk sikerült.
0: Szerintem ott egy fél, ne túlozzunk, szerintem egy egész ország szurkolt neked, hogy te is megszerezd az aranyat. Nem emlékszem pontosan, de talán te vívtál meg később.
1: Igen.
0: Tehát ezért már nagyon nagy, igen. Akkor jól emlékszem, hogy óriási nagy hangulat volt, hogy micsoda eredmény lenne, hogy egy testvérpár mindketten aranyérmesek. Milyen érzés volt az? Nyilvánvalóan ez egy ambivalens érzés ilyenkor, azért ennyivel maradtál le a győzelemről, másodiknak lenni amúgy is kicsit olyan fura érzés, azt szokták mondani, hogy talán egyik legrosszabb, de ugye ott volt, hogy a testvéred viszont olimpiai bajnok volt. Hogy élted meg ezt az egészet ott akkor Tokióban?
1: Igen, ez egy nagyon érdekes utazás volt számomra, számunkra, ugyanis ő Londonban már olimpián ezüstérmes volt, már jóba úgy húzott, hogy éremesélyes, aztán nem sikerült, és végül Tokióba tudtunk dobogurálni mind a ketten, és hát nagyon örültem neki, hogy beteljesült ez a dolog nár, mert ő Európa világbajnok, és hát nagyon-nagyon hiányzott az ő érem kollekciójából az olimpia aranyérem, ami ott sikerült. Nálam egy kicsit valóban, ahogy mondod, az ember úgy megy fel a szőnyegre, hogy nyerni akar. Én is úgy akartam felmenni, hogy olimpiai bajnok legyek, és az olimpiai bajnokok számomra ők a úgymond a halhatatlanok, és örökké fennmarad a nevük. És hát én is nyilván szerettem volna ezt elérni. De nekem volt előzménye a dolognak, ugyanis én Rióban az olimpián 5. lettem, nagyon picivel lecsúsztam az éremről. És számomra ez a hőn állított olimpiai érem, ez nagyon nagy motiváció volt. Ott a mérkőzés vége előtt fél perccel volt egy kis bírói beavatkozás, ami miatt nem sikerült megszereznem az érmet, és hát nálam Tokióban ez beteljesült, és pont, hogy egy elégtételt tudtam itt venni, akkor, amikor döntőbe kerültem, és meglett az érem. Szóval, hogy nálam abszolút ez úgy működik ez a dolog, hogy félig tele van a pohár, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy én erre az ezüstéremre is így gondolok, de természetesen, amit mondtam már előtte is, hogy azért úgy mentem fel, hogy olimpiai bajnok legyek, és az lett volna a cél, de összességében is nagyon örülünk neki, hogy ezt az érzést át tudtuk élni, hogy a Tomi nyert, én második lettem, és ott volt egy olyan pillanat, amikor mind a ketten döntősök voltunk, és hát ott álltunk, és néztük ezt az egész, ez valóban megtörténik, úgyhogy én nagyon hálás vagyok ezért, hogy ezt sikerült elérni mind a kettőnknek.
0: Igen, azért egy második hely is óriási nagy eredmény, sőt egy bronzérem, sőt alapvetően már kvalifikálni egy olimpiára óriási, főleg nagyon egy nehéz. Ilyen mezőnyben, a birkózásban azért egy nagyon sűrű mezőny van, és azért igen. Abból így kitűnni hosszú éveken át, azért ez iszonyatosan nagy.
1: Nehéz.
0: Nagyon nagy feladat, és azért nagyon nagy teljesítés. Utána nem sokkal, ugye 2 évre rá felhagytál a profi karriereddel, és de utána meg rögtön kaptál egy, hanem még nagyobb felelősséget a nyakadban, te lettél ugye a kötött fogás magyar szövetségi kapitánya. Gondolom ez egy nagyon nagy feladat, és talán még több időt és energiát is vesz igénybe most, mint amikor profiként kellett edzened, nem?
1: Ez így van, 21-ben az olimpia után mind a ketten bajtuk a Tomival, ez volt a pályafutásunk utolsó mérkőzése, neki az olimpia döntés, nekem is.
0: Már 21-ben?
1: Már 21-ben, igen, már.
0: Valahogy én azt láttam, hogy 23-ban, bocsánat.
1: Igen, mert majd mindjárt egy kicsit segítek itt az időben. Mind a ketten abba hagytuk, és tudtuk azt, hogy nem akarunk már tovább menni. Még nekem még lett volna egy-két év, de én azt éreztem, hogy ez a csúcs, és én már akkor már megszerzett a kislányom. Éreztem azt, hogy mindent kiadtam magamból erre az olimpiára, nem tudnék már olyan szintet hozni, amit én szerettem volna. Ezáltal a befejezés mellett döntöttünk, a Tomi elhelyezkedett az akadémián, mint szakmai igazgató, én pedig az U3-as válogatott mellett lettem akkor edző, meg a felnőtteknél edző, így kettőt csináltam egyszerre. Akkor nem én voltam a szövetségkapitány, Módos Péter, és azzal a válogatottal mentünk egészen el 24-ig az olimpiáig, Párizsig, és a Párizsi olimpia után Módos Patit cseréltem a szövetségi poszton, szövetségkapitányi poszton, és 2024 novemberétől én vettem át ezt az irányítást. Megmondom őszintén, hogy ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt eleve számomra, mert ez nálunk úgymond a szakma csúcsa. Szóval, hogy ez a legmagasabb szint, amit el lehet érni, és én nagyon büszke voltam arra, hogy én megkaptam ezt a bizalmat, és én hát szerettem volna teljesíteni, és a kérdésedre a válasz pedig mindegyik más és másba fárasztó. Szóval amikor sportoló voltam, az a folyamatos megfelelési kényszer, eredménykényszer, és az a rengeteg fizikai meló, ami azzal járt, az nagyon-nagyon kivett. Természetesen ezen a téren is azért ott van, hogy eredményt kell hoznunk, ez a része megvan, viszont fizikailag azért nem olyan megterhelő, mert nincs 9 edzésem a héten, hanem amit csak én csinálok magamnak, és én osztom be az időmet, ez a háti 3-4 edzés, hogy én is azért fit tudjak maradni, mert itt azért 100-130 kilós embereken kell bemutatni fogásokat, és úgy megmutatni neki egy-egy mozdulatot, hát azért a karba kell tartanom magam, hogy ezt meg tudjam csinálni, de valóban ez egy nagy feladat volt, elkezdődött. Ami jó hír, az elmúlt 3 világverseny alapján volt 2 EB meg egy VB, összesen 11 érmet tudtunk szerezni, és erre nagyon büszke vagyok, hogy ezt el tudtuk érni a kollégáimmal, és hát a cél az pedig, hogy 28-ban az olimpián érmet vagy érmeket tudjunk hazahozni, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok, addig is van a szerződésem, nem is szeretnék utána tovább menni. Itt most egy kicsit megpihennék, ha lemenne ez a 4 éves ciklus, és akkor természetesen a birkózásra maradni, és akkor utána egy új feladatba belevágni.
0: Kiváló pont, ezeket szerettem még feltenni, de vagy gondolatolvasóval, vagy annyira adta magát egyébként. Pont ezt szerettem volna megkérdezni, igen, hogy valószínűleg a olimpiai ciklusig szeretnél első körben maradni, ha mondjuk tényleg nagyon sok jó eredményt hoznátok, tegyük fel, és kérnék, hogy maradj még esetleg még egy ciklusra, akkor sem vállalnád be, vagy az így?
1: Nagyon-nagyon nehéz, és már kapom ezeket a kérdéseket, ugye nagyon jó kérdezzel, mert azért felmerül ez a dolog, hogy ha nagyon jól sikerül, és nyilván van a másik vége, hogyha nem sikerül, de most vegyük ezt az opciót, hogy nagyon jól sikerül, mert én nagyon optimistának ezek a dologhoz, akkor sem szeretnék tovább menni, mert én azt éreztem, hogy azért ez egy nagyon húzós, azért 4 évet kell nyomnunk, és rengeteg külföld, rengeteg edzőtábor, központi felkészülésben ez a birkóz válogatott, ami azt jelenti, hogy mi az egy évből mi 8-10 hónapot központi felkészülésbe készülünk, és hát nekem már van 2 gyerkőcöm, akik most 4 és 6 évesek, aztán nyilván meg tudom oldani, de azért minden időmet arra áldozom, amikor itthon vagyok, hogy a családommal tudjak lenni, de én direkt így is terveztem meg, hogy megcsinálom ezt a 4 évet, ebbe beleteszek mindent úgy, hogy sportolóként, és a következő időszakban pedig egy kicsit hátra lépnék. Úgyhogy szeretnék a birkózásban maradni, egy kicsit az utánpótlásba besegíteni, de akár nagyon szívesen a felnőttekhez is, ha bármi tanáccsal vagy olyan nőnek, akkor szívesen segítenék. Fájó szívvel, az biztos, hogy fájó szívvel, mert nagyon jó csapatom van most jelenleg, akik megtesznek mindent a sikerért, de továbbra is azt mondom, hogy ha jól is sikerül, akkor is fájó szívvel, de biztos, hogy fel fogok állni.
0: Milyen feladataid vannak neked szövetségi kapitányként? Azon gondolkoztam, hogy te közvetlenül az edzésekben veszel részt, vagy sokkal inkább az edzők felkészítésében, a kiválasztási folyamatok kezelésében. Mi a te elsődleges feladatod, vagy így nagyjából mi a te feladatod, mint szövetségi kapitány? Ez szerintem egy sokakat érdekel.
1: Érdekes, igen, mert mi nagyon speciális a mi munkánk, főleg az enyém. Szóval azt gondolná az ember, hogy mint más sportágokban, amit te is van, az összefogja az edzőket, ellenőrzi az edzéseket, nálunk teljesen más. Szóval én, mint szövetségi kapitány, de én minden nap edzést tartok ugyanúgy. Szóval nálunk nincs meg az, hogy én csak felügyelem őket, én csak kiosztom a munkát, és melyek ellenőrizni. Nem, nálunk ugyanúgy egy szövetségi kapitány ugyanúgy tartja az edzéseket. Az én munkám az, hogy én írom meg az edzéstervet, természetesen van két kollégám, Cifferszky Ákos és Tuhár György, akikkel átbeszéljük a szakmai teendőnket az adott időszakra. Én megírom az edzéstervet, és nyilván ott vagyok a mindennapi folyamatokban, mert látnom kell azt, hogy ez hogyan valósul meg a gyakorlatban, látnom kell az edzéseket, szóval ugyanúgy én is ebbe részt veszek. Ez mellett hazai edzőtáborok szervezése, külföldi edzőtáborok szervezése, külföldi kapcsolattartás, az itthoni kapcsolattartás, szóval hogy egy ilyen nagyon speciális és egy ilyen nagyon-nagyon komplex az egész munkám, mert hát azért a versenyzőkkel foglalkozunk is, mi azt szoktuk mondani, hogy mi pedagógusok vagyunk, azért mi azért foglalkozunk azzal a részével is, hogy mert egy versenyzőnek lehet rossz napja. Lehet egy olyan napja neki, amikor esetleg összeveszett otthon a barátnőjével, vagy a szüleivel, vagy bármilyen napja, nekünk ezt tudnunk kell, mert ez mindig befolyásoló tényező, mert ott állunk és látjuk, hogy rossz teljesítmény, annak van oka. És ezt nekünk meg kell határoznunk, hogy azért, mert nagyon fáradt, és csupán nincs más mögötte, vagy pedig olyan lelki tényezők vannak mögötte, amire nekünk reagálnunk kell, mert különben nem fog olyan teljesítményt hozni, és ez így összeáll nekem az én munkámba, hogy ez a napi teendőben például most is folyamatosan három külföldi edzővel vagyok kapcsolatban, három nemzette amerikaival, finnel, bulgárral, mert ők folyamatosan jönnek edzőtáborozni, hozzánk ezt szerveznünk kell. És a szövetséggel karöltve, mivel az ország edzői, más ország edzői hozzám jönnek be, én pedig nyilván küldöm őket a szövetségbe, meg hogyha szakmai részről van szó, akkor velük beszélek. És ez így tölti ki a hétköznapjaimat, az biztosan nagyon színes, arra nem lehet mondani, hogy unalmas a munkám. Nyilván fárasztó és kemény tud lenni egy fontos időszak, főleg most, hogy egy utolapozást kezdtünk meg, ami azt jelenti, hogy lement az Európa-bajnokságunk, hála az égnek jól szerepeltünk, 4 érmet tudtunk szerezni. És ilyenkor nálunk jön egy úgynevezett utóalapozás, egy 4 hetes ciklus. Egy 4 hetes mezociklus, amiben rengeteg erősítés, futás és birkózedzés van, és ezt nyilván meg kell tervezni és koordinálni kell ezt 4 hetet. Úgyhogy jelenleg most az van, amit szeretnek az én versenyzőim, és ilyen második hetet fogjuk taposni jövő héten.
0: És a következő nagy cél gondolom a világbajnokság lesz majd most novemberben, október-november környékén. Igen. Arra mikor fogtok elkezdeni készülni?
1: Már most. Ez már az, hogy véget ér nálunk az EB, és ezt nagyon szeretik megint csak a versenyzőim, hogy ott szusszannak egy két és fél hetes pihenőt, és már megnyitjuk már a felkészülést. Mert ez már, ami elkezdődött a héten, felkészülés, ez már mind a világbajnokságra készülünk. Úgyhogy nálunk ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, de a cél az lesz, hogy ott októberben is nagyon jó teljesítményt tudjanak majd nyújtani a srácok.
0: Ilyenkor a selejtezők már lementek, tehát tudjátok, hogy kik fognak menni, vagy itt még változik a keret?
1: Változik, ugyanis az nagyon fontos, hogy akik az EB-n indultak, azért védettséget élveznek, főleg akik jól szerepeltek. De természetesen nekik is vannak válogató versenyek, és 3 válogató versenyünk lesz a világbajnokság előtt, ebbe lesz hazai, nemzetközi, még egy nemzetközi, és ezáltal áll össze, ugyebár látjuk, hogy ki hogyan teljesít a magyar, illetve a külföldi versenyeken, és aki ebből legjobban jön ki, az képviselheti Magyarországot a világbajnokságon.
0: Tehát akkor közvetlen nektek is van beleszólásotok, de közvetlen eredmények alapján is.
1: Ez így van, azért nálunk nagyon-nagyon fontos, ezt szoktam hangsúlyozni, hogy nálunk a szőnyegen dől el. Itt, amit az előbb is említettem, már figyelembe veszük azt, hogy az elmúlt években valaki hogy teljesített, abban az évben hogy teljesített, de ez nem kizárólagos az, hogy ő induljon mondjuk a világbajnokságon. Neki ugyanúgy a szőnyegen teljesíteni kell az év hátra lévő részében, és mi azt szoktuk mondani, hogy döntsék el a szőnyegen, mert az a legtisztább, amikor felmegy két versenyző, és ott el tudják dönteni azt, hogy ki a jobb, ezáltal nekünk is könnyebb. De most azért annyiban nehezebb helyzetben vagyunk, és ez az én munkámnak egy szépsége, hogy egy-egy csúcsoportban több jó van. Szóval, hogy nálunk a 77, 87, 130 kiló, 3-4 olyan esélyes versenyző van, aki a világversenyen is megállna helyét, csak sajnos nálunk egy indulhat, és hát ők fognak válogatózni a címmel, és azért, akik tudják képviselni Magyarországot.
0: Reméljük, hogy nagyon jó eredményekkel fog zárulni mind a világbajnokság, és majd későbbiekben az olimpia, bár még azelőtt is lesz gondolom világbajnokság, Európa-bajnokság, ez minden évben megszokott lenni. Itt Cegléden, ugye térjünk egy kicsit Ceglédre, említetted az utánpótlást, van esetleg olyan célod mondjuk, hogy itt lokálisan említetted, hogy lokálpatriótaként apostrofáltad magad, vannak olyan céljaid, hogy itt Cegléden mondjuk esetleg a fiataloknak a sorsát egyengesd, vagy karrierjét?
1: Abszolút, tényleg ez mi a Tomival abszolút a szívügyünk, a ceglédi birkózás, és ez így is lesz a jövőben is, ugyanis innen indultunk, mindennek ez a kezdete, és szeretnénk nekik visszaadni minél többet azért, hogy a ceglédi birkózás az minél sikeresebb legyen, hála az égnek. Ezt el tudjuk mondani, hogy továbbra is sikeres a ceglédi klub. Nyilván szeretnénk segíteni többet jövőben, nekem is, ha mondjuk esetleg több időm lesz, és mondjuk véget ér itt a 28-as olimpiával mondjuk a szövetség, akkor igenis abszolút szeretnék én is szerepet vállalni a cegedi birkózás életében, mert én azt gondolom, hogy jó az, hogyha tudunk több irányból, több csatornán keresztül segíteni, mert fontos a toborzás, mert hát a fiatalok azokat begyűjteni most a terembe nagyon-nagyon nehéz, teljesen más generációban, máshogy kell őket megközelíteni, máshogy kell őket megfogni, és hát az pedig nem utolsó sorban pedig nehéz a birkózó élet, ez az úgynevezett fogyasztással, egy nagyon komplex sportág, nagyon összetett, nem elég erősnek lenni, ügyesnek kell lenni, fejbe mentálisan is nagyon jónak kell lenni, szóval, hogy azért nagyon-nagyon nehéz, és nehéz most behúzni a gyerekeket, de hát azon leszünk a jövőben, hogy ezt megtegyük. Nagyon jó edzőink vannak Cegléd, amit említettem már, Pap Ferencet, Papa Cillát, ott van mellettük Kovács Béla, Dömök Péter, idősebb Kovács Béla, szóval, hogy azért megvan az edzői tím, akiknek a kezei között jó úton vannak a gyerekek.
0: Ráadásul a ti személyetekben olyan példaképeket is tudnak látni, akik meg tudják nekik mutatni a helyes utat, vagy hát nem is feltétlenül a helyes utat, de a sikerhez vezető utat. Ha egyetlen egy pillanatot átélhetnél a karrieredből, az melyik lenne? Ha választanod kéne.
1: Abszolút, ez nagyon-nagyon akarnám mondani, nagyon-nagyon gyorsan mondanám, hogy egyszerű, de nem olyan egyszerű, mert mindegyik más és már nagyon fontos az életem. Most arra gondolunk, akkor nyilván, amikor bejutottam az olimpiai döntőbe, az egy fantasztikus érzés. Azt szoktam mondani az én versenyzőmnek, hogy hát azért nekem átéltem azt, hogy milyen EB-n, VB-n dobogóra állni. Megvan mindegyiknek a maga sikere, amikor elsőnek EB-t nyertem, és szaladhattam a magyar zászlóval. Elképesztően jó pillanat volt, és soha nem fogom elfelejteni. Amikor VB-n dobogóra álltam, vagy egy hazai világbajnokságon 2013-ban dobogóra tudtam állni a családom, a barátok előtt, az a rengeteg magyar, aki ott szurkolt, most is libabőrös vagyok tőle, szóval, hogy megvan mindennek a maga szépsége, maga a szívemben a maga helye, de mégis csak azt tudom mondani, és ezt szoktam az én versenyzőmet így szoktam motiválni, hogy amikor felállsz egy EB dobogóra vagy egy VB dobogóra, és amikor felállsz egy olimpiai dobogóra. Szóval, hogy azt az érzést, azt szorozd meg nyugodtan, hogy körülbelül 10-zel. Szóval, hogy ez a... Úgy szoktam nekik mondani, hogy semmi sem fogható érzés, nem tudod semmivel elérni. Szóval, hogy megvan, amikor a gyerekeim megszülettek, csodálatos érzés, amikor családot alapítottál, vagy a pecába fogok egy 28 kilós halat, szóval, hogy mindegyiknek megvan a kellő maga szépsége, és ennek is megvan. És ezt nem tudod előhozni csak ezzel. És én ezt szoktam nekik mondani, hogy kergessétek ezt az érzést, mert el tudjátok érni, és ezt azért újra át akarjátok érni, és mondom, az olimpia az, ami ez 10-szer. Felfokozott érzés, és ott állsz egy olimpiai dobogón, ezért érdemes csinálni, ezért érdemes szenvedni, és ez igaz a többi sportágra is.
0: Reméljük szövetségi kapitányként is meg tudod majd élni, hogy a csapatodban valaki a dobogón legyen. Lőrinc Úgy Viktor, legyen. Köszönöm szépen, hogy ellátogattál hozzánk, és időt tudtál szakítani egy ilyen nagyon sűrű, meg intenzív időszakban. További jó felkészülést és kiváló eredményeket kívánunk.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.

0: Hírek a Cegléd Rádióban.
1: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. Elmebetegségben szenved a modenai álmokfutó. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalát. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Idén is népszerű volt a futókörök napja. A szombati rendezvényen az esős idő ellenére több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt, 25 helyszínen összesen 90 ezer kilométert teljesítettek. A település közötti verseny Dabas nyerte, ahol majdnem 11 ezer kilométer gyűlt össze. A szervezők a résztvevői visszajelzések alapján már dolgoznak a jövő évi fejlesztéseken. A cél egy még több helyszínt megmozgató, még nagyobb országos sportünnep létrehozása.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglid Rádióban.
5: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. A holokauszt áldozataira emlékeztek Budapesten. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárca vezető Facebook oldalán. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek.
4: Az időjárásról.
5: Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött Vörös Nándi, és ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jó esetben válaszolnak, ezt megtehetik a 0635-92-95-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság kukac@ceglédrádió.hu-ra, de a Facebookon is írhatnak nekünk facebook.com/ceglédrádió. Nos, ezek az önök lehetőségei, nekem meg általában az a lehetőség, hogy felteszek egy kérdést. Most ez egy kicsit, hogy mondjam, még megfogalmazás alatt álló kérdés lesz, de a lényege az, hogy mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek. Ez lehet olyan dolog, amit önről szólt, ez lehet olyan dolog, ami bármi másról szólt, lehet, hogy az a személy, aki ezt állítja magáról, saját magáról mondta. A lényeg az, hogy valótlanságnak tűnő dolgot állítanak valakik valakikről, és hát nagyon furcsa, hihetetlen dolgokat várunk, miket állítottak önnek, amit nem biztos, hogy elhitt, aztán lehet, hogy kiderült, hogy igaz volt, lehet, hogy nem derült ki soha, hogy igaz volt, de a lényeg, hogy mi volt az a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek. És arra gondoltam, hogy így a legelején megnézhetnénk, hogy miért is állítunk valótlanságokat. A valótlanságok, pletykák vagy hamis információk terjesztése másokról összetett pszichológiai és szociális jelenség, amelynek hátterében gyakran az elkövető saját bizonytalansága, érzelmi állapota vagy társadalmi céljai állnak. A legfontosabb okok, amiért valótlant állítunk másokról, bizonytalanság és szorongás kezelése. Amikor nem értjük a világot, vagy bizonytalannak érezzük a helyzetünket, a pletykák és a történetek kreálása segít érzelemmel megtölteni az űrt. A szorongóbb emberek hajlamosabbak pletykákat terjeszteni. Önbizalomhiány és önértékelés növelése. A másokról szóló negatív állítások, vagyis pletykák, gyakran arra szolgálnak, hogy az elkövető saját önbecsülését növelje azáltal, hogy valakit leértékel. Társadalmi kötődés és hatalom. A pletyka a csoporton belüli kötődés eszköze segít a belső körhöz tartozni. Ezzel szemben a hatalommal motivált egyének hajlamosak álhíreket terjeszteni a dominanciájuk erősítése érdekében. Persze most kifejezetten a pletyka szintén beszélgetünk csak erről. Irítség és bosszú. Ha valaki fenyegetve érzi magát a sikerünk, önbizalmunk vagy kapcsolataink miatt, valótlanságokkal próbálhat meg aláásni minket. Unalom és figyelemfelkeltés. A drámai vagy szenzációs történetek megosztása gyors figyelmet és elismerést hoz a közösségi médiában vagy a baráti körben. Érzelemszelep, vagyis ventiláció. Az indulatos, negatív információk megosztása segít levezetni a felgyülemlett érzelmi feszültséget, illetve a biztos megérdemli érzése. A pletykálók néha úgy érzik, hogy a célpont megérdemli a negatív megemlítést, vagy hogy az állításuk később még igaznak is bizonyulhat. Összességében a valótlanságok terjesztése gyakran egy önvédelmi mechanizmus, amellyel az egyén megpróbálja kontrollálni a környezetét, növelni a saját társadalmi értékét, vagy kezelni a saját belső konfliktusait. Tehát összegezve, kedves hallgatók, semmilyen politika nincs ebben a kérdésben most. Arra vagyok kíváncsi, hogy mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha önnek mondtak. Lehet ez bármilyen jellegű, lehet, hogy önről mondták mások, de hogy a fülébe jutott, aztán, hogy igaz volt-e vagy nem, ez már nem számít. Miket mondtak önről? 0635-92-95-ös. Lássuk, miket küldenek a ceglédi hallgatók.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Ceglit hangja, mai kérdése, kedves hallgatók, mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önről? Bármilyen válasz jöhet a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-ra, meg azért ne bármilyen, csúnya szavak ne legyenek benne, kerüljük a politikát, de minden más azért nagyjából igen, ha mégis olyan lesz, akkor talán nem fogom beolvasni, de ezt majd úgy is érzi a kedves hallgató, hogy mit lehet leírni nekünk. Rólam általánosban terjesztették azt, hogy szünetben mindig megverem ugyanazt a lányt, írja nekünk Edina. Ezt addig hajtogatták az osztálytársaim, amíg egy tanítónő is látta az egészet. Még akkor is ezzel vádoltak, amikor a lány az udvaron volt, én pedig a teremben. Pár év után a lány, és aki engem vádolt, elmondta a tanároknak, hogy csak azért vádoltak meg ezzel, mert utáltak. Természetesen semmilyen következménye nem volt a történteknek, bármint hogy úgy értem, ezt már én teszem hozzá, hogy gondolom közben azért volt, tehát ezt végigélni nagyon kellemetlen lehetett, hogy tudod, hogy nem csináltál semmit, de mégis elmondták róla ezt a dolgot, és utólag nem lett következménye, amikor már kiderült, hogy ez igazából egy alaptalan vád volt. Hát igen, ez kellemetlen helyzet, és nehéz lehetett kezelni, de remélhetőleg túl vagytok rajta. Ádám írja nekünk, hogy a csaj, akivel kavartam, ezt mondta, igen, engem azért szeret mindenki, mert egy egyiptomi istennő reinkarnációja vagyok. Nem tudom, hogyha egy kávé mellett ülnénk, és ezzel fogadna valaki, akkor hogy is reagálnék? Minden esetre ez sem lehetett egyszerű, és tény, hogy hihetetlen dolog, mert ma olyan dolgokat várunk, ami hihetetlen volt, és mondták önnek, vagy önről, vagy hallotta, minden esetre küldje el nekünk, ha volt ilyen, ahogy Ádám is tette. 2015-ben, amikor megismerkedtem Németországban a férjemmel, kérdezte, hogy hogyan fogunk tudni beszélni, ha visszamegyek Magyarországra. Mondtam neki, hogy sajnos levelet kell írjunk, mert nálunk nincs internet. Basszus, elhitte. Köszönjük Rékának, ezt akkor viszont te mondtad, és egyébként ezzel szoktunk találkozni szerintem egy pár országból, amikor ide látogatnak, meg vannak lepődve, hogy milyen fejlett az infrastruktúránk, vagy ilyesmi, és azt szokták hinni, hogy valami ilyen, nem is tudom, ilyen elhagyatott régies övezet, ahol még nincsen áram se bevezetve, meg ilyenek. Hallottam már ilyeneket is, meg hát olyan is volt, hogy azt sem tudták, hogy létezik Magyarország, ez pont az egyik kedves hallgatónk írta az egyik műsorhoz, hogy meg kellett neki magyarázni, és térképen megmutatni, hogy de ilyen van, hogy Magyarország, mert nem hitte azt sem, hogy létezik. Franciaországban dolgoztam egy hónapig, a munkáltató család minden nap megvendégelt minket ebéddel. Tudta, hogy Magyarországra jöttünk, majd az egyik déli eszmecserénk után hitetlenkedve kérdezte, hogy mi honnan is ismerjük a vajat? Ő nem is tudta, hogy a magyarok tudják, mi az. Oké, csá. Írta nekünk Levente. Hát igen, tudjuk, mi a vaj. Igen, tudjuk, mi a vaj, és sok minden mást is tudunk, de igen, ez nagyon fura, hogy ilyen kép alakult ki rólunk valamiért. Minden esetre biztos, hogy meglepő és hihetetlennek tűnt, amikor ezt hallotta a kedves hallgató. És hogyha önnek is volt olyan, ami meglepő és hihetetlen volt, amit önnek mondtak, akkor küldje el nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra, én pedig jól beolvasom, hogyha rádióbarát az üzenet. Köszönöm szépen!
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádió!

információ első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

Mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? Kedves hallgatók, már is megyünk tovább méghozzá Viktória üzenetével. Egy oltás ellenes csávó azt ecsetelte nekem, hogy nem eszik húst, mert az állatokat oltják, és ha megesszük a húsukat, megváltozik a DNS-ünk. No igen, amúgy nem tudhatjuk biztosan, nem akarok egyik oldal sem helyezkedni, de hát mi van, ha mégis? Nem, a DNS nem tud megváltozni, és azt is azért annyi konteó van a mai világban, hogy nagyon könnyen elhisznek emberek dolgokat. Ez például valószínűleg nincs így. Minden esetre az biztos, hogy hihetetlen volt, amikor ezt mondták neked, és mi pontosan ilyen üzeneteket várunk. 15 évvel ezelőtt egy férfi azt mondta nekem, de teljesen komolyan, hogy te nem is vagy szőke lány, mert sokkal gondoskodóbb, normálisabb vagy, mint egy szőke. Nagyon meglepődtem, mert sohasem gondoltam volna, hogy a hajszínből nem csak a viccekben csinálnak point. Azt is hozzátette, hogy ha egyszer megházasodik, akkor egy barna hajú vidéki lányt választ majd. Én ugyan szőke voltam, és ráadásul budapesti. Igen, hát köszönjük Viviennek ezt az őszinte vallomást, hogy ő neki milyen a hajszíne. Ezek szerint valakinek még ez is fontos, az alapján hallhatott valamit, ami miatt azt gondolja, hogy ő csak barnákkal és vidéki lányokkal jöhet ki jól. Minden esetre nagyon furcsa, hogy még ma is van, aki gondolkodik erről az egészről. Volt egy csoporttársam az egyetemen, egy végtelenül bunkó és kötekedő hülyetyúk, aki azt mondta, hogy én amúgy nem látok rosszul, azért hordok szemüveget, mert rondának akarok tűnni. Na, hát ez teljesen logikus. Hát igazán kedves, ez az egy szó jutott eszembe, nyilván ironikusan, de a lényeg az, hogy én azt gondoltam gyerekkoromban, hogy az én szemüvegem, amikor megkaptam, azt kifejezetten csúnyává, tehát sokkal jobb képűnek gondoltam magam. Ma meg már egy csomóan mondják azt, hogy tök jól áll, és most már szívesebben hordok szemüveget, mint kontaktlencsét. Szóval ez nem... Én úgy éreztem, hogy csúnyább vagyok tőle, de hogy valaki direkt azért hordjon szemüveget, hogy rondának tűnjön, és azt állítjuk róla, hogy nem is rossz a szemed, én ezt nem értem. És miért akarna valaki rondának tűnni? Na mindegy, a hihetetlen dolgokat gyűjtjük ebben az adásban, és ez tényleg elég hihetetlen, amit önnek mondtak, mármint a kedves hallgatónak. Pontosan ilyeneket várunk, úgyhogy megyünk is tovább. Turista voltam New Yorkban egyedül, a metron beszélgetést kezdeményezett velem egy régi módi, elegáns, aktatáskás öreg úr. Nagyon kedvesen megpróbált meggyőzni, hogy kérdezzem csak meg az anyámat az igazi származásomról, mert ezzel a szőke haj kék szem kombóval nem lehetek földlakó, csak is nordik alien, ráadásul elég magas is vagyok, és nő. Végül, hogy békén hagyjon, tényleg írtam anyámnak, akkor még jobban belelendült, mert szerinte bizonyítottam a teóriáját, hogy idegen technológia birtokában vagyok, mert van internetem a föld alatt is. Az igen, Jászmin üzenetét kaptuk meg. Szóval, az ember fölül gyanútlanul a metróra New Yorkban, és elkezd beszélgetni vele egy úriember, aki jól szituáltnak tűnik, elegáns, és azt állítja, hogy ő földön kívüli, ezt azzal is bizonyítja, hogy a telefonjával ír az édesanyjának. Az édesanyjának nyilván egy másik dimenzióba ráadásul, vagy egy másik galaxisba ír, és van internete a föld alattiban. Hát igen, magadnak csináltad ezt a csapdát, kedves hallgató, kedves Jászmin, úgyhogy igen, ebbe belecsúsztál, de nekem is fura lett volna, hogyha egyszer csak semmiből valaki azt állítja, hogy földön kívüli vagyok. Ilyen és ehhez hasonló történeteket várunk. Mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? 0635 925 925-ös. FM.

Mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? Ez a mai Ceglét hangja kérdésünk, és elég népszerűnek tűnik a téma, sok válaszunk van, lehet, hogy második adás is lesz ebből, de azért ne várjunk, küldjük el nyugodtan a válaszunkat, hogyha van ideillő, 0635 925 925-ös. Máris Zolival megyünk tovább, három sztorit is írt, egyetem, faipari kar, kollégium. Én nagy sztorizásokban azt a szót ejtettem el, hogy sublimált. Egy srác megszólal, légy szíves, ne használj ilyen szavakat, mert nem értem. Na az igen. Aztán építészkar, első év. Én a tangensben nem bízom, a színuszt meg a koszinuszt jobban szeretem. Ez is jól hangzik amúgy.

meccségén nagyon izgultunk, hogy nehogy 56 utáni tételt húzzunk esetleg, mert abból nem voltunk túl felkészültek, le sem adták az anyagot. Na most, hogyha más országokban is esetleg elcsúszik az oktatás, vagy nem tudnak annyira kitérni Magyarországra, akkor simán lehet az, hogy megtanulják, hogy az 50-es, 60-as években kommunizmus van a Magyarországon, és akkor itt véget ér a tanulmányuk, azt már nem tudják, hogy esetleg frissült, mert nem volt az érdeklődési körükben, nem figyeltek annyira a közéletre, nem tudom, de minden esetre simán lehet, hogy valakiknél így beragadt még, hogy Magyarország le van maradva, vagy ilyesmi, pont a tanulmányaik miatt, és akkor ezért gondolhatják, hogy nincsen baj nálunk, vagy hogy még kommunizmus van. Minden esetre ezt nem tudom, érdekes, hogy így vélekednek rólunk mások, de ez már többször visszatérő volt már csak ebben a műsorban is, úgyhogy minden esetre elgondolkodtató. Tiniként anyummal vártuk a buszt a Blahán, amikor egy külföldi fekete srác angolul elkezdett kérdezgetni, ismerkedni. Azt hittem, csak jó pofa, vagy segítség kell neki, tudtam angolul, szóval csevegtünk, majd kérdezte, hogy honnan való vagyok. Mondtam értetlenül, hogy magyar vagyok. Szinte megsértődött, hogy én nem lehetek magyar, mert nem nézek ki magyarnak, bármit is jelentsen ez. Amikor kávézóban dolgoztam rá pár évre, egy kicsit lütyű amerikai törzsvendégünk kérdezte, hogy melyik államból való vagyok. Vele is közöltem a szomorú tényt, hogy magyar vagyok. Azt hitte viccelek, unszolt, hogy de mondjam már meg. Mondtam, hogy de én nem viccelek. Na, ő aztán tényleg bepipult, mert bemesélte magának, hogy csak bunkó vagyok, és nem akarom megmondani. Ez ugyanaz, amire az előbb reflektáltunk, hogy hát nem tudjuk, hogy miért van ilyen megítélés a külföldről érkezőknek. Valószínűleg kevés az ismeretük magáról az országról, meg hogy hogy élünk itt, meg ilyesmi, de minden esetre fura. És még van egy ide kötődő üzenet. Nekem van egy kínai ismerősöm, már 10 plusz éve él Magyarországon, de az elején nem hitte el az egyik barátommal, hogy magyarul beszélek, mert szerinte más volt, mint ahogy másokkal beszélek. Nem lehet meggyőzni az ellenkezőjéről. Na ez is nagyon jó a röghöz kötés, amikor valamiért azt gondolják, hogy pedig nagyon érdekes és változatos, nehéz nyelvünk van, de hogy annyiféleképpen hangzik, hogy simán hihetik azt, hogy más nyelven beszélünk. Van egy érdekes alkalmazás vagy videó, nem is tudom már, ami megmutatja azt, hogy mikor mások hallják a mi nyelvünket, az hogy is hangzik. Tehát sokféle duplomással hangzót, ezeket a hosszú magánhangzókat, ú, ű, ő, ezeket teszik bele ebbe a nyelvezetbe, nem értelmes szavakat hallunk, de úgy áll össze, mint a magyar nyelv, olyan szóhosszúságokkal, olyan hangsúlyokkal, és tényleg nagyon érdekes, hogy hangzik másoknak a magyar nyelv, ha nem értik a szöveget, ha nem értik a beszédet szó szerint. Minden esetre most elkalandoztam, kedves hallgatók, ugyanezzel a témával folytatjuk a második órában. Mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek?

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Ez itt a Cegléd hangja is, annak is a második órája, a műsor, amelyben tudják, én kérdezek, önök válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailen a kívánság@cegledradio.hu-n. Mi volt a leghihetetlenebb dolog tehát, amit valaha mondtak önnek? És már jönnek is a válaszok, mert úgy néz ki, hogy sok üzenetünk lesz ezzel a témával kapcsolatban. Nekem volt egy félig mongol barátnőm, aki amúgy már itt született Magyarországon, tehát az állampolgársága is, meg az anyanyelve is magyar volt. De bárhová mentünk együtt Budapesten, akkor rendszeresen angolul szólítottak meg minket, mert a hatására már engem se néztek magyarnak, szóval ilyen is van. Máté küldte el ezt nekünk, igen, hát ott volt melletted, kicsit más a külseje, úgyhogy miért is lennél te magyar, miközben mindenketten azok voltatok. Ez is egy érdekes dolog, igen. Egyetemista voltam, és egy erős buli másnapján az egyik téren töltöttem egy cigit napszemüvegben, borús időben, találkoztam volt osztálytársammal, de hát ugye nagyon másnapos voltam, és elég lassan, meg szenvedve válaszolgattam. Aztán az osztálytalálkozón kérdezett rá az osztályfőnököm, hogy a probléma megoldódott-e. Kiderült, hogy a srác utána nagyon sok embernek azt mondta, hogy fényes nappal drogozom, azóta pedig már inni sem iszom, nemhogy nem cigizek. Hát igen, ez is ennyi elég egy félreértéshez, és ráadásul ezek szerint, ha jól értem, természetesen nem füves cigit szívtál, csak egy sima cigit töltöttél meg, mert az emberek szokták tölteni a cigijüket. Napszemüveg volt rajtad, és furán válaszoltál, úgyhogy elindult a pletyka, akár ennyi is elég ahhoz, hogy az embert rossz hírbe hozzák. A fülem hallatára történt, amerikai mérnök kolléga eljött szakérteni kis hazánkba. Étteremben ülünk, beszélgetünk, egy szomszéd aztán ülő fickó odalép, megszólítja, hogy I hear you are from Texas, my friend. Mire a kolléga válaszol, I am not your friend, asshole. Égett a pofám a paraszt miatt. Hogy pontosan mi volt a fordítás, azt nem mondom el, mert az konkrét szavakat nem, de hogy az volt a lényeg, hogy odalép egy frickó, aki mondta, hogy Texasba jöttél, barátom, és a válasz az volt röviden, hogy nem vagyok a barátod. Hát ez igen, csak furcsa viselkedés, mikor ez tök jó dolog. Én is, amikor Amerikában voltunk és találkoztunk magyarokkal a Liberty Island-en, a szabadságszobor mellett, az annyira jó érzés volt, hogy magyar szót hallunk, és egyből összepacsisztunk, és ők is nagyon örültek. Szóval ez tényleg ilyen, hogy Magyarországon összefutni egy másik amerikaival, és akkor ezt ilyen furán kezelni, tényleg kicsit bunkóság. Egy városban pár hónapot laktam, de az is a Covid alatt. Miután eljöttem onnan, az ment, hogy két férfival voltam egyszerre. A legkeményebb, hogy mind a kettő ezt állítja, persze nem történt meg, de annyira hihetetlen volt visszahallani, hogy mennyire kiállnak a kamu infok mellett, de ha nekik ettől jobb, akkor egészségükre, írta nekünk Sári. Valószínűleg tetszettél nekik, és mivel ennél többet nem kaphattak, így csináltak maguknak egy történetet, amiben, hát, hogy mondjam, ők kicsit fényesebbnek tűnnek, ha lehet így fogalmazni. Egyik kollégám full komolyan mesélte, hogy volt neki régen egy Hyundai, ami olyan jól ment, hogy ő már leparkolt, behúzta a kéziféket, és a sebességmérő órán a mutató csak azután ment le nullára. Igen, hát figyelj, lehet, hogy az volt, hogy még ilyen felhúzós óra lehetett, és akkor ez lassan kerül egy nyugalmi pontra, nem tudom, biztos, hogy nagyon fura, nem tudom, miért kell ilyet állítani. Itt van még egy érdekesség, ez azért elgondolkodtató, és aztán el is megyünk zenélni. Ezt egyébként bátran, és nagyon köszönjük, hogy ilyen őszintén, Dominik írja nekünk, Turetes vagyok, nem egy ember mondta már, hogy démon szállt meg. Na hát igen, hogyha ők nem tudják, akkor csak azt látják, hogy a Tourette szindrómád miatt néha olyan dolgokat mondasz ki öntudatlanul, vagy hát pontosabban nem szándékosan, amik azért furcsák lehetnek egy buszon, vagy egy téren, vagy bárhol, és ez jön le nekik, hogy démon szállt meg, ahelyett, hogy kérdeznének. Tanulságos. Kedves hallgatók, ha volt olyan hihetetlen dolog, amit önnek mondtak, vagy önről mondtak, küldje el nekünk, hamarosan néhány zene után folytatódik a Cegléd hangja.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95.5 Cegléd Rádió!

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és a kérdésünk nem más, mint hogy mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek. Először foglalkozunk ezzel a témával, de biztosan nem utoljára, mert úgy néz ki, hogy népszerű és sok válasz érkezik, úgyhogy több adást is meg fog élni ez a téma, de abban már más válaszok lesznek, úgyhogy menjünk azokkal, amik eddig érkeztek. Lehet nem nagy dolog, de 17 évesen álltam a zebránál, világomat nem tudva egy téli napon. Hideg volt, összehúztam magamon a kabátot, és annyit hallok, hogy egy közmunkás 5 méter távolságra tőlem üvölt nekem valamit. Nem értettem, majd elkezdett mutogatni a hasára, és kérdezte, hogy terhes vagyok-e. Azt hittem, megfejlem az oszlopot mellettem, mikor ezt meghallottam. Nem vagyok, csak vastag alkat egy kicsit egyébként. Hát igen, ez is nagyon kellemetlen, nem is értem, hogy miért kell utcán ilyeneket csinálni, mármint, hogy egy munkásnak sem, meg bárki másnak sem. Miért fontos ez egyáltalán az ő élete szempontjából, hogy ki terhes és ki nem? Jó, mindegy. Laborgyakorlaton az egyik csoporttársam valami vegyszert keresett a polcon, amikor megtalálta, odafordult hozzám, és azt mondta, szerintem, ha megölnéd a férjedet, senki sem gyanakodna rád. Én meg csak néztem, hogy mi van, hogy jön ez most ide, és a válasz az volt, hogy hát mert olyan ártatlan arcod van. Aha, hogyha valakinek ártatlan az arca, akkor ilyet kell neki mondani. Egyébként nekem is volt egy érdekes szitom egy barátommal, elmesélem, de csak azért, hogy a kedves hallgatók, jobban megismerjék a baráti körömet. Pont itt voltunk fönn a rádióban, még akkor ment a Before Party című műsor, és az akkori barátnőm is feljött velünk, ők addig kint beszélgettek a konyhában, mi meg Tóth Ádámmal, ugye az unokatesommal, akivel együtt vezettük a műsort. A lényeg az, hogy beszélgettek odakint, és hogy mennyire mély a mi barátságunk, az én egyik cimborám azt találta mondani az akkori barátnőmnek, hogy ha Nándi téged esetleg megölne, akkor nem azt kérdeznénk, hogy miért tette, hanem hogy vigyünk-e ásót. Ezzel próbáltam megmutatni azt, hogy mi milyen barátságban vagyunk, hát nagyon szerencsétlen példa volt, ugyanis a kis hölgy azért elsírta magát emiatt, hogy miért történne ilyen egyáltalán, hogy lehet ilyet fölhozni, szóval igen, ez mellé tud menni, kedves hallgatók, hogy csak óvatosan a fogalmazással, nem kell olyat állítani, hogy megölnéd a férjedet, akkor senki sem gyanakodna rád, mert ártatlan az arcod. Nem, valahogy nem illik bele. Lehet, hogy kedveskedni akart, aki ezt mondta, sőt az én barátom is kedves akart lenni, csak nem úgy sikerült. Az előző terhes kérdéshez van egy kapcsolódó üzenet, mármint egy hasonló témában írt valaki. Engem folyamatosan terhesnek néznek. Kérdezte már együttérző arccal egy néne, hogy sok van még hátra, mire szenvedőn válaszoltam neki, hogy még nagyon sok. Amikor átadják el őket a buszon az emberek, mindig megköszönöm és örömmel leülök, plot twist, nem csak, hogy nem vagyok terhes, de még ráadásul gyerekmentes is vagyok. Köszönjük szépen ezt a választ is, és csak egy idézőjeles, de név nélküli üzenet érkezett, ennyi áll benne, adj már cigit, buszjegyre kell. Igen, az ember azt hinné, hogy tulajdonképpen egy olyan poén, amit mi találtunk ki, és közben tényleg volt már olyan kéregető, aki ezt mondta, vagy hogy van pénz lóvéra, ez is olyasmi egy kicsit, de a lényeg az, kedves hallgatók, hogy igen, hogyha ezt hallja valakitől, azt is hihetetlennek éli meg az ember, és hogyha voltak még hihetetlen dolgok, amiket mondtak önnek vagy önről, akkor azt küldje el nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-ra. Hamarosan folytatjuk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és Vivian hosszú e-mailjével megyünk tovább. Engem a mai napig kiráz a hideg ettől a sztoritól. A tanulmányaim alatt ellátogattunk a Váci pszichiátriára. Egy látszólag beteg lány odajött hozzám, hogy belelát a lelkembe és az életembe, és elmondhatja, mit lát. Ott állt mellettem az akkori tanárom is, aki lesokkolódott, majd mondtam neki, hogy persze mondja. Az akkori párom nevét, születési dátumát, foglalkozását, az anyja nevét is elmondta, hogy elváltak a szülei, ő pedig 38 évesen fog meghalni. Rólam azt mondta, hogy méhnyakrákban halok meg, nekem is szintén elmondta a születési dátumomat napra pontosan, hogy soha nem fogok tudni gyereket szülni, elmondta akkor, hogy látja, hogy nincs jogsim, de nagyon szeretnék, ezt mind úgy, hogy esélyesen volt arra, hogy ismerjen, hiszen több mint 300 kilométerről mentünk oda, mégis nagyon személyes dolgokat tudott rólunk. Ez azért tényleg ijesztő. Azt azért leírhattad volna, hogy most jól vagy-e, vagy mi a helyzet, vagy hogy bármi más igaznak tűnt-e abban, ami történt, de hogyha már tényleg neveket, meg születési dátumokat mond, vagy elvált szülőkről beszél, ami aztán be is jöhet, de hát ilyen pontosan tippelni azért nagyon nehéz. Szóval ez nagyon furcsa jelenség, és tényleg nagyon hihetetlennek tűnik, hogy valaki ezt így megteszi, odalép hozzád, és ilyenekkel áll elő. Pontosan ilyen sztorikat vártunk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, de remélem, hogy mindenki jól van, és ti is jól vagytok. Anyósom mondta 53 évesen egy kávé mellett, mikor én az unokáját vártam, hogy most, hogy így látja, hogy én terhes vagyok, ő is gondolkodik, hogy szüle még egy tesót a férjemnek, hogy legyen valakie, ha majd ő és az apósom meghalnak. Az szintén komoly, hát ez azért szíven tudja ütni az embert. Van egy üzenetünk, amit név nélkül kaptunk, remélem nem a műsornak vagy nekem szól, parasztnak születni nem szégyen, de parasztul viselkedni igen. Én ezt próbálom úgy értelmezni, hogy ezt egy kedves hallgatónknak mondták, és elküldte nekünk, mint hihetetlen dolog, amit valaha mondtak önről vagy önnek. Minden esetre köszönjük szépen, és amúgy nagy tanulság. Két hete kirúgtak, mert negatív volt a hangulatom pár meetingen, a magánéletemben vannak problémáim, de a negativitásom annyiban kimerült, hogy nem mosolyogtam, meg tapsoltam a főnök legjobb esetben is közepes ötleteihez. Sajnáljuk, hogy ez így van, és biztos, hogy rendeződik majd az élethelyzeted, de azt pontosan nem találtam meg az üzenetből, hogy mi az a hihetetlen dolog, amit mondtak neked, bár lehet, hogy erre utalsz, hogy azért egy taps meg egy mosoly hiánya miatt kirúgni valakit, az azért eléggé hihetetlen, nem szép dolog. Még egy üzenet, kedves hallgatók, rólam gimiben kezdték el terjeszteni, hogy imádok graffitivel rongálni mindent, ami felület, táskaellenőrzés, mindenhova vamzerok, stb. Nem volt nálam semmi. Utána kiagyalta valami diák, hogy én valami diller bagázs egyik tagja vagyok, mert állandóan vihogtam, ami ebben a gimnáziumban szentségtörés, egyházi gimi volt egyébként, nyilván cuccozok. Ez elfajult egy házkutatássá, amit kudarc zárt, engem meg megjutalmaztak egy igazgatói intővel, az amúgy érdekelne, hogy ez mégis kinek volt az agyszüleménye, írja nekünk Kristóf. És hát köszönjük, ez is nagyon furcsa, igen, mikor valamilyen félreértésekből vagy rossz szándékból ilyen szintén megy el egy dolog. Kedves hallgatók, még egy blokkra visszajövünk hamarosan, néhány zene után, folytatódik a Ceglét hangja, és aki nem fér bele, az se aggódjon, biztos, hogy lesz ennek a témának folytatása.
1: Következzen egy friss dal!

0: Ez már a Ceglét hangja legvége, kedves hallgatók, az utolsó blokkal érkezem vissza. A mai kérdésünk az volt, hogy mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek. Mindenféle történetet kaptunk, és akinek a története nem fér bele, az se aggódjon, hamarosan majd lesz folytatás, és akkor biztosan bele fog férni. Jöjjön egy hosszú e-mail így a végére. Bele is kezdek. A céges vonalról eszembe jutott pár. Az egyik legdurvább. Román projekten beszélgettünk helyi alvállalkozó mérnök cég embereivel. Mentek az ilyen-olyan kiküldetési sztorik. Én elmeséltem egy előző cégbeli kollégáim esetét, mikor Venezuelában elrabolták, kirabolták őket. Reptére megérkezvén kis tábla várta őket, két úriember, ők azt hitték, a vevő szerzett nekik fuvart. Beültették őket egy mikrobuszba és elvitték valahova a dzsungel mélyére, ahol kis busz megállt, géppisztolyok előkerültek, kiparancsolták őket a buszból, és elvették mindenüket, majd ott hagyták őket. Szerencsére bajuk nem lett, találtak segítséget, megkerültek. Na erre a sztorira válaszul, a románok meséltek egy hasonlót két kollégájukról, egy fiatal, meg egy idősebb mérnökről, akik valahova Kongóba mentek el egy olajvezeték projektre, ahol a tervezett nyomvonal valamiféle törzsi területen haladt. Ezért mindig valami zsoldos katonai kísérettel utaztattak egy-egy szakaszt bejárni, néha gyalog, amikor nem voltak autónak használható utak. Egy ilyen utazásnál vagy 10 katona velük volt, akik egyszer megálltak, kiáltoztak valamit, majd szétszélettek az erdőben, ott hagyva a műszaki személyzetet. A következő percben rajtuk ütött egy nagyobb csapat, állig felfegyverkezett fekete, elkaptak és megkötöztek mindenkit, és elvitték őket valami faluba a dzsungel mélyén. Két nap múlva szabadították ki őket, a katonák erősítést hoztak, és utánuk mentek, és hatalmas tűzharcban mindenkit megöltek a törzsből, férfiakat, nőket, gyerekeket, lemészárolták az egész falut. Mindketten túlélték, de ki is szálltak a melóból, az öreg vissza is vonult örökre. Hogy igaz-e a sztori, azt nem tudom, de annak hangzott, ahogy mesélték. Az szintén nagyon komoly, és hát igen, na, ilyenre voltunk kíváncsiak, kedves hallgatók, ezzel az adással. Ki milyen történetet hallott, nem feltétlenül saját magáról, vagy más ismerősről, de hogy milyen hihetetlen dolgok történhetnek a világban, és talán soha nem fog kiderülni, hogy ezek nagy része igaz volt-e, vagy nem volt igaz. Minden esetre egy érdekes műsor kerekedett belőle, és köszönöm szépen a válaszaikat. Mondom, senki ne izguljon, aki esetleg nem fér bele, valamikor hamarosan folytatódik még ez a téma, de holnap egy teljesen másik témával jelentkezik a Ceglét hangja, és vele együtt Vörös Nándi, aki most megköszöni megtisztelő figyelmüket. További szép estét, jó rádiózást, a viszonthallásra!
1: Ceglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. Halálos medvetámadás volt Bulgáriában. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalát. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzúzalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek. Halálos medvetámadás volt a Bulgárhegyekben, a főváros Szófia közelében. A nősténybarna medve egy medvebocs kíséretében volt úton, amikor megtámadták a férfit egy hegyi kunyhó közelében. Szemtanúk szerint a férfi hiába próbálta megvédeni magát egy bottal. Bulgáriában a becslések szerint mintegy 300-500 barna medve él, és az országban viszonylag ritkának számítanak a medvetámadások az északi szomszéd Romániához képest.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. A holokauszt áldozataira emlékeztek Budapesten. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalán. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a bakelit.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével. Változ.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. Halálos medvetámadás volt Bulgáriában. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalán. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek. Halálos medvetámadás volt a Bulgárhegyekben, a főváros Szófia közelében. A nősténybarna medve egy medvebocs kíséretében volt úton, amikor megtámadták a férfit egy hegyi kunyhó közelében. Szemtanúk szerint a férfi hiába próbálta megvédeni magát egy bottal. Bulgáriában a becslések szerint mintegy 300-500 barna medve él, és az országban viszonylag ritkának számítanak a medvetámadások az északi szomszéd Romániához képest.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn is főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. A holokauszt áldozataira emlékeztek Budapesten. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalán. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. Halálos medvetámadás volt Bulgáriában. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalát. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek. Halálos medvetámadás volt a Bulgárhegyekben, a főváros Szófia közelében. A nősténybarna medve egy medvebocs kíséretében volt úton, amikor megtámadták a férfit egy hegyi kunyhó közelében. Szemtanúk szerint a férfi hiába próbálta megvédeni magát egy bottal. Bulgáriában a becslések szerint mintegy 300-500 barna medve él, és az országban viszonylag ritkának számítanak a medvetámadások az északi szomszéd Romániához képest.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn is főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglin Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.